Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök atya, fölajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus

0: Ágnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
5: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
5: könyörülj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
6: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
7: Páncsázza a következő telefonszámot.
8: 031 5 04 04 04.
7: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
8: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
7: Hallgassa telefonon keresztül is.
9: Aha.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden népvezetőt.
6: Mária Rádió és

Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. Mikrofonnál Fülöp Zsombor köszönti önöket. Mai műsorunkban tovább haladunk, tovább folytatjuk a bencés lelkiírónak, Anselm Grün atyának a vágyaink, azaz hogyan elégedjünk meg azzal, ami a miénk című könyvének az ismertetését, olyan szépen beszél az ember vágyairól, továbbá arról, hogyan az ember a vágyait felismerheti, és összenyalábolva az élete forrásaivá teheti az ember az ő vágyait. Elérkeztünk ahhoz az alcímhez, amely így szól, a jelen valóságnak a gondja. Martin Heidegger szerint az ember lényegénél fogva olyas valaki, aki aggódik. Maga a jelen valóság a gond. Számára a világban való lét az önmagáért és a létezéséért való aggódást jelenti. Az aggodalom nyugtalanná teszi az embert, és soha nem hagyja pihenni. Rabszolgává teheti az embert, aki már csak a saját gondja körül forog. Ha az egyik gond megoldódik, már is jelentkezik a következő. Martin Heidegger a gondról szóló római fabulát idézi, a kúrát, aminek jelentése a gond, amely személyesen mutatja be nekünk a gondnak a jelenségét. Így szól ez a kis történet, amikor egyszer a gond egy folyón kelt át, agyagos földet pillantott meg. Elgondolkodván vett belőle egy darabot, és formázni kezdte. Miközben a művéről gondolkodott, magában hozzálépett Jupiter. A gond megkérte őt, hogy leheljen lelket a megformált agyag darabba. Jupiter ezt készséggel teljesítette. Ám de amikor teremtményének a gond a saját nevét akart adni, Jupiter megtiltotta azt, és azt követelte, hogy inkább az ő nevével nevezzék el. Miközben a gond és Jupiter a névről vitatkozott, felbukkant Tellus, azaz a Föld is, és azt kívánta, hogy a teremtmény az ő nevét viselje, hiszen ő meg a testének egy darabját kölcsönözte neki. A vitázó felek Szaturnusz kérték fel döntésbírául. Szaturnusz a következő igazságnak tűnő döntést hozta. Te Jupiter, mivel te adtad neki a lelket, halálakor visszakapod azt. Te pedig Föld, aki a testet adományoztad, visszakapod majd a testét. Mivel azonban elsőként a gond formázta meg ezt a lényt, ezért ameddig csak él, a gond lesz. Mivel pedig vita folyik a nevéről, homónak kell nevezni, mert a humuszból, azaz a földből lett. Eddig tart a kis római fabula, idézet. Az ember egész jelen való létét, tehát maga a gond határozza meg. Amíg él, az ember a gondé. Csak a halálban engedi el a felette való uralmat. Akkor az ember a földi és a teremtői lesz. A rómaiak ebben a fabulában nagyszerűen foglalták össze a következő gondolatot. Mindent, amit teszünk, a gond határoz meg. A gond késztet bennünket a munkára, a létfenntartás megkeresésére, a jövő biztosítására és a vagyon növelésére, hogy végül aztán nyugodtan és biztonságban élhessünk. Azok az emberek, akik aggódásukkal szeretnék a kezükben tartani az életüket, egyszerre hősies erőfeszítésekről és rezignált lehangoltságról is tanúságot tesznek. Éppen mivel mindent kontrollálni akarnak, csúszik ki az életük újra meg újra az ellenőrzésük alól. A fáradtsággal felépített rendszer hirtelen megint összedől. Na de az ember hogyan juthat el az aggodalomtól a bizalomig?
Az Úr Jézus Krisztus meg akarja szabadítani az embert az aggodalmaktól és az ellenőrzési kényszertől. Arra hív bennünket, hogy az aggodalmaskodás helyett bízzunk. A bizalom megerősíti bennünket abban, hogy ne keringjünk állandóan saját gondjaink körül. A Biblia egyetlen másik szövegét sem érte azonban annyi kritika, mint ezt, amelyik az aggodalomról szól. Valóban reális kérdés ez, teszi fel a lelkiíró. Nem kell gondoskodnunk a jövőről. Nem felelőtlenség, ha nem törődünk a holnappal. Ernst Bloch úgy véli, hogy a szöveg a kereszténység gazdasági naivitását mutatja meg. De mit akar ma Jézus mondani nekünk ezzel az intésével, hogy ne aggódjunk? Az alternatív életstílusnak ad létjogosultságot, amely a polgárság szemére hányja a munka túlhanyag hangsúlyozását és a vagyon hamis felértékelését. Ez is lehet egy kérdés. Akkor kaphatunk képet arról, hogy a bennünket hajtó nyugtalanságot okozó aggodalomra Jézus igéje hogyan adhat választ. Ha pontosan megvizsgáljuk a szöveget, a görög aggodalom, merimnas szó, aggódó vagy valamiről való aggodalmaskodó gondoskodást jelent. Továbbá arra is utalhat, hogy valaki nagyon izgul valami miatt, valami szorongással telve vár, fél valamitől. Gyakran viseli magán a valami miatt szomorúság vagy a szenvedés színezetét is. A görögök a kínzó és gyötrő aggodalomról is beszélnek, amely uralja az embert. Ennek a fajta aggódásnak mindig köze van a félelemhez. A félelem keltette cselekvés, a jelen való lét miatti gyakorlatban alkalmazott félelem. A félelem az oka annak is, amikor az emberek Sziszifuszhoz hasonlóan mindent kontrollálni akarnak. Félnek a belső káoszuktól, és ellenőrzésük alá szeretnének mindent vonni. Ám éppen az ellenkezőjét érik el. A káosz áttöri a kontrollt, és minden aggódás sikertelennek bizonyul. Erre a szorongó, önmagunkért való aggódásra gondol Jézus ebben a beszédben, és két képben ad nekünk választ. Először is a madarak képével, akik nem vetnek és nem aratnak, ez a férfinek a munkájára utal. A mezők liliumainak képével, akik nem fáradoznak és nem fonnak, a nők asszonyokra jellemző munkára utal. A munka mindkét fajtája jó, ám az ember bele tudja magát hajszolni a munkájába. Ahelyett, hogy az Isten gondoskodásába vetett bizalommal dolgozna, teljes félelemmel úgy véli, minden tőle, a saját munkájától függ. Végeredményben az attól való félelem hajtja, hogy rosszul jár, hogy nem tud eleget birtokolni. Ez a félelem átjárja a munkáját, akadályoz abban, hogy örömét lelje benne, és teljes odaadással kreatív lehessen. Ilyenkor a munka már csak az aggodalom és a félelem kifejeződése. Hajszolja és állandó nyugtalanságba tartja az embert. Na de mi a félelem elleni szer? Teszi fel a lelkiíró a kérdést. Megélni a pillanatot. Érthető, hogy az ember aggódik az életéért és a jövőért, mert a jelen való lét ebben a világban veszélyeztetett. Ám létbizonytalanságának nem szorongó aggodalmaskodáshoz, hanem bizalomhoz kell vezetnie. Bízni abban, hogy maga Isten gondoskodik róla. Sziszifusz a halhatatlanságot akarta elérni.
Valószínűleg ez áll minden kontrolláló kényszer hátterében. Az ember nem szeretne beletörődni a halandóságba. A halhatatlanságot szeretni elérni, mindent ellenőrzés alatt tartani, még az életét is. Jézus másik utat mutat nekünk, arra hív bennünket, hogy most a pillanatban éljünk, ahogy a madarak és a liliumok is most egyszerűen a pillanatban élnek. Ez egy másik valóságra, Isten országára irányítja a figyelmünket. Ezért elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok, mondja az Úr Jézus. Ez nem a földi élet biztosításáról, hanem arról szól, hogy Isten uralkodik bennem. Ha Isten uralkodik bennem, akkor eltűnik annak a félelme, hogy nekem kell mindent uralmam alatt tartanom, hogy az életem felett is én akarjak úr lenni. Ha csak önmagamban és félelmeim körül keringet, egész életemet felfalja az aggodalom és a nyugtalanság, telve állandóan az óvintézkedések új útjait fogom kutatni. A tekintetemet Isten országára vettem, az viszonylagossá teszi az aggodásomat. Bármilyen magas szintű biztosítást is kötök betörés ellen, megakadályozni mégsem tudom annak bekövetkeztét. Bármilyen sokat is fizetek életbiztosításra, egyetlen nappal nem tudom meghosszabbítani vele az életemet. Nincs biztosítékom az egészséges életre és a magas életkorba. Isten kezében vagyok. A lényeg az, hogy eljön Isten országa, és Isten uralkodik bennem is. Ha Isten uralkodik bennem, akkor szabad leszek a gyötrő aggodalomtól, akkor Isten megszabadít engem ennek a világnak a bálványaitól, amelyekbe szorongva kapaszkodom, és azoktól, amelyek addig nem hagynak megnyugodni, amíg nem leszek egészen az övék. Felfedezném a kincseket a mennyben, erre is meghív az Úr Jézus Krisztus, de hogyan? A szorongó aggódalom elhomályosítja a lelket. Erről Homérosz így ír a Sziszifuszt jellemezve, csurgott sok verítéke fejét a kavargó por borította, írja az Ödüsszeiában Homérosz. Az aggodalom oda vezet, hogy erőfeszítéseket teszünk, ám a megerőltetéstől verejtékezni kezdünk. A fejünket köd borítja. Csak illúzió, hogy a kezünkben tudjuk tartani az életünket. A vágytól elködösült fej értelmetlen kiadásokba és óvintézkedésekbe fog hajszolni minket. Jézus meg akar szabadítani bennünket a szorongó aggodalomtól, azért, hogy észszerűen vállaljunk felelősséget önmagunkért és családunkért. Az igazi művészet az, hogy gondoskodunk a jövőről, és közben az aggodalomat újra meg újra elengedjük. Azt kell megtennem, ami a feladatom, és aztán bizalommal át kell adnom magam Istennek. Gazdasági vezetőként 36 éven át kellett gondoskodnom arról, írja Anselm Grün, hogy az apátság megbízható anyagi alapokon álljon, és a munkatársak biztos munkahelyet remélhessenek. Ám azt is megtapasztaltam, milyen veszélyeztetettek a földi kincsek. Gazdasági munkám során új értelmet nyert számomra Jézus igéje. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, és ahol betörnek, és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset magatoknak, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, ahol nem törnek be, és nem lopják el a tolvajok. Ahol a kincsed, ott van a szíved is, mondja Máté evangéliumában. A pénz és azok az épületek, amelyeket a pénz segítségével építettünk, hamar elpusztulhatnak.
A pénz elveszíteti az értékét, a kölcsönöket nem fizetik vissza. Semmi sem biztos. Ekkor Jézus a mennyben levő kincsekre irányítja a figyelmünket. Valószínűleg a jó cselekedetekre gondol. Ám a kincs lehet a lélek belső gazdagsága is. A kincs a valódi önmagunkat jelképezi. Ezzel a kincsel kell törődnünk. Ez a kincs azonban, mondja Jézus, a szántóföldben elásott kincsről szóló példabeszédben, lelkünk szántóföldjében rejtőzik. Be kell piszkítanunk a kezünket, hogy eljussunk hozzá. Azaz át kell ásnunk belső káoszunk szennyén, hogy lelkünk mélyén felfedezzük a kincset. Ahelyett, hogy szorongva aggodalmaskodunk, és biztonságunkért aggódunk, legyen fontos számunkra Isten országa. Ez a kép azt jelenti, hogy Isten uralkodik a szívemben, és valódi lényem felé fordít. Afelé, az egyszeri kép felé, amelyet Isten alkotott magának rólam. Isten országa bennem, a lelkem mélyén rejlik, vagy ahogy Jézus Máténál mondja, szívem rejtett szobájában. Ha befele haladok, lelkem rejtekébe, akkor ott felfedezem Istent, aki bennem uralkodik, és ott szabad leszek aggodalmaskodásaimtól. Ha érintkezésben vagyok a csend neke helyével, akkor életem helyes irányba tart. Akkor fogok igazán élni lényemnek megfelelően, igaz és becsületes módon. A csend a belső helyén véget érnek a gondok. Ide nincs belépésünk. Itt szabad vagyok minden kényszertől, hogy kontrolláljam önmagam és az életem. Amikor eljutottam a csend belső terébe, a bennem lévő Isten országába, akkor valóban együtt mondhatom Avilai Szent Terézzel, elég egyedül Isten. Akkor megtapasztalom, hogy többé semmire sem kell aggódnom, és semmiért sem kell. Akkor már nem kell azzal törődnöm, hogy teljesítem-e az emberek elvárásait és igényeit, mert az emberek nem tudnak belépni elvárásaikkal és ítéleteikkel ebbe a térbe. Ebbe a belső szobába félelem sem hatolhat be. Egy pillanatig megtapasztalhatom, hogy megvan mindenem, amire szükségem van az élethez. Itt elmúlik a gazdasági jövő miatti félelmem, és nem azt jelenti, hogy nem kell felelősségteljesen kezelnem pénzügyeimet. Ám létezik bennem egy hely, amely érintetlen ettől, ami igazi szabadságot és békességet ad nekem. Ebben a térben egyetlen gond sem gyötör. Teljesen mindegy, mi fog történni velem, tudom, Isten bennem van. S ahol Isten, a titok bennem lakik. Ott otthon érezhetem magam. Ott a világ minden védtelensége és bizonytalansága ellenére Isten körülölel és tenyerén hordoz. Isten az egyedüli szabadulás az ember aggódásából. Jézus a gondatlanságról szóló szavaival utat mutat nekünk, hogyan váljunk szabaddá az önmagunkért szorongó aggódásunktól, valamint a biztonság utáni és az élet minden eshetőségével szembeni óvintézkedés utáni vágytól, tovább attól a késztetéstől, hogy minden kontrollálni akarjunk. Az út a szabadsághoz a csend belső terén át vezet, amelynek segítségével felfedezhetjük, hogy bennünk rejlik Isten országa. Ott, ahol Isten országa fontos számunkra, szabadok vagyunk a vágytól. Ott bensőleg megnyugszunk. Ezt a fajta szabadságot kívánom én a kedves rádió hallgatóknak, hogy ezt tapasztaljuk meg, hogy Isten országa bennünk van. Innen folytatjuk majd a következő adásban. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket,
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Majoros Attila látja el. Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogy az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be a szentségírásba, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, te megtanítottad az apostolaidat imádkozni, és a világba küldted őket, hogy folytassák művedet. Köszönetet mondok neked, áldalak életük minden egyes pillanatáért, amikor másokat tanítottak imádkozni, miként te tanítottad őket imádkozni. Köszönet neked mindazokért, aki ma folytatják művedet, az apostoloktól kapott küldetést. Töltsd el az imádság lelkületével a Szentatyát, a püspököket, a papokat, a szerzeteseket és a szerzetesnőket, a szülőket és a hitoktatókat, hogy képesek és készek legyenek Szentlélekkel eltelve imádkozni, és erre másokat is megtanítani. Van, aki már nem óhajt imádkozni, van, akinek csak az ajka imádkozik, szíve azonban messzire elkóborolt tőled. Van, aki azzal mentegetőzik, hogy nincs ideje, valójában azonban a hite és az irántad való szeretete csappant meg. Áraszd ki az imádság lelkületét híveid szívében, Urunk. Amen.

Uram, tudom, hogy akkor is meghallgatod imáimat, amikor azok korántsem tökéletesek. Add, hogy teljesen veled tudjam tölteni ezt az időt, amit imádságban neked szánok. A te kegyelmed határtalan, és mindig van valami, amit te el szeretnél mondani nekem. Bár méltatlan vagyok, mégis fogedd el azt az alázatos imámat, amit neked szánok. Segíts, hogy fejlődni tudjak életem egyik olyan területén, melyet eddig elhanyagoltam. Amen.

Uram, köszönöm neked az időseket, akik áldásai életünknek. Kérlek, adj nekik erőt és egészséget, hogy minél tovább velünk lehessenek. Segíts, hogy a fiatalabb generációk is megbecsüljék és tiszteljék őket. Adj nekik békét és nyugalmat az életük alkonyán. Kísérd el őket kegyelmeddel, és adj nekik erőt a betegségek elviseléséhez. Adj türelmet és megértést az ápolóiknak is. Amen.

Úr Jézus, aki Szent Joakim és Szent Anna lánya, Szűz Mária által születtél a világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre, oltalmazd meg őket, add, hogy családjainkban a hit szilárd oszlopa legyenek, őrei a nemes gondolatoknak, őrei a vallás hagyományoknak. Tedd őket bölcs és bátor tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit. Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét. Soha ne feledkezzenek el róluk, és ne zárják ki őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük. Amen.

Uram, amikor életadóvá tettél, kezünkbe adta gyermekeink életét. Megörvendeztettél kedvességükkel, szenvedéssel, tisztítottad szívünket. Amikor értük, miattuk aggódtunk, azt hittük, hogy ennél már nincs is nagyobb öröm az életben. Hálát adunk neked, amikor kezedből elfogadott gyermekeinket, neked visszaadhattuk a szentségek vételekor. A te segítségeddel jutattuk el őket a felnőtt kor kezdetére. Nyugtalan szívvel bocsátattuk útjára, amikor apját, anyját elhagyva élete társát megkereste, és színed előtt örök hűséget esküdött neki. Öröm és fájdalom keveredett a boldogságunkba. Mégis, csak most érezzük, hogy milyen nagy boldogságot és jutalmat tartogattál számunkra, unokákat. Vér a vérünkből, hús a húsunkból, lélek a te lelkedből engeded, hogy javára legyen szeretetünk és sohasem ártalmára. Mindig azt tegyük, ami jó és hasznos számára. Engedd, hogy minden áldozatot örömmel vállaljunk érdekében. Ami szánkról lesse el szent nevedet és az imádság szavait. Köszönjük, hogy unokánkban új kedvet, reményt adtál, és a mennyország előízét éreztetted meg velünk. Amen.

Jóságos Istenem, csodállak téged, hogy végtelen türelemmel életed utolsó órájában még a kereszten is ajándékkal tudtál válni a számunkra. Alázattal arra kérlek, erősítsd meg a kedves nagyszülői korba jutott testvéreimet, hogy életük utolsó éveiben ne számon kérjenek, zsémbesen ítélkezzenek, hanem nagylelkűen ajándékod adva, ők maguk is a te drága ajándékaiddá válva éljék életüket. Segíts, hogy ne vészhozó komor felhőként nehezedjenek unokáik életére, hanem e mai sötét világban lehessenek számukra a ragyogó hajnalcsillag, egy biztos fény az alagút végén. Amen.

Mennyei atyám, köszönöm neked, hogy nagyszüleimen keresztül számtalan jó téteményben részesítettél. Fizesd meg neki, kérlek, a sok jóért, amit velem az első naptól kezdve tettek, és segíts, hogy hálás lehessek mindig nekik. Áld meg munkájukat és fáradozásukat, tarts meg őket jó egészségben, vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban, és őrizd meg őket minden rossztól. Áld meg a testvéremet is, és minden rokonomat. Ne engedd, hogy családtagjunk egy tagja se vesszen el, hanem egyesíts mindannyiunkat újra az örök atyai házadban. Amen.

Hálát adunk neked, Uram, megváltó szeretetedért. Hálát adunk a mennyei atyánknak azért, hogy téged, egyszülött fiát értünk adott. Felfoghatatlan számunkra ez a szeretet, hiszen mi el sem tudnánk képzelni, hogy mit tennénk enélkül. Add, hogy kegyelmedből hittel el tudjuk fogadni ezt a szeretetet, és meglássunk téged, a hozzánk közel lépő Krisztust. Te emberré lettél miértünk, és vállaltad a szenvedést is. Add, hogy mindig magunk előtt lássunk téged a nehézségekben, és beléd kapaszkodjunk reménységgel. Küldd el szent lelkedet, hogy családjaink a te utadon járjanak. Kérünk, tarts meg minket, hogy ezután is kövessünk téged, a juhok pásztorát. Jézus Krisztus, te azért jöttél, hogy megtaláld és megmentsd az elveszettet. Segíts, hogy egész családunkkal hozzád ragaszkodjunk, és meghalljuk hívó hangodat. Amen.

Mennyei atyánk, az idősekért fohászkodunk hozzád, akik életükkel és példájukkal előttünk járnak, s hozzád vezető úton, akik bátran hordozták keresztjüket életükön át, sok vihart és szenvedést megélve, kiknek arcában bevésődtek a megpróbáltatások barázdái, és sohasem tértek le az általad rendelt útjukról, akik életet adtak az élet és életüket gyermekeiknek és munkájuknak, szánva éltették szent értéseidet, és adták tovább hitüket és szeretetüket, kik majd előttünk járnak a hozzátérésben a mennyei hazába, hazatérésben a mennyei hazába, és még ott is próbál pártfogóink lesznek majd trónusodnál. Áld meg őket, ahogyan mi is áldjuk őket áldásos életükért, hogy földi édesanyái és édesapái voltak gyermekeiknek. Hallgasd meg imáinkat. Amen.

Uram, köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcad, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmullasztottam. Köszönöm, hogy te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, hogy több okom van a halálra, mint a panaszra. Ments meg az irítségtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden tudás látszattól és mindent jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől és az örökös zsörtölődéstől, a rút önzésétől, ami mindent elborító keserűségtől és hiába valóság nyomasztó érzésétől. Amen.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt és a kezdetről oda át. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, csak ne érezzem, csak ne tehernek magam, és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és hogy jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam szereteted melegét. Uram, maradj az, aki mindig voltál, megbocsátó édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba hagyjam dicséretedet. Tartsd meg és növeld hitemet, szólj Uram, még hallja a te szolgád. Ámen.

Uram, kérlek, adj erőt és türelmet az időseknek, hogy el tudják viselni betegségeiket és fájdalmaikat. Kísérd el őket szeretettel és áldással, és adj erőt az ápolóknak is, hogy türelemmel és megértéssel tudjanak gondoskodni róluk. Add meg, Uram, az időseknek azt a kegyelmet, hogy a korukkal járó nehézségeket vele tudják elhordozni, és panasz helyett inkább ajánlják fel szenvedéseiket családtagjaik és saját maguk üdvösségére. Amen.

Uram, hiszek benned, segíts nekem különösen akkor, amikor már feladnám. Uram, remélek benned, mert mindenkor hűséges vagy az ígéretedhez. Uram, szeretlek, segíts abban, hogy elképzelésed szerinti kedves gyermekedként élhessek. Istenem, mélységes hálával jöttem hozzád. Köszönöm neked az élet ajándékát, a hitet, a családomat, és ezt az alkalmat, amikor veled lehetek. Amen.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott, köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik, add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben. Amen.

0: Légy áldott Jézus mindazokban, akik szívesen imádkoznak, akik időt szakítanak arra, hogy magukban, a családjukban, különböző imacsoportokban és az egyházban testvéreikkel együtt imádkozzanak. Segíts nekik, hogy növekedjenek az imádságban, érezzék mindig, hogy közel állsz hozzájuk, váljanak lelkileg egyre érettebb emberekké. Óvd meg őket a gonosz lélektől és minden kísértéstől. Óvd meg őket a lelki gőktől, attól, hogy másokat lenézzenek. Hadd, hogy egyre jobban megismerjenek téged, és megnyíljanak a szent lélek előtt. Imádságuk legyen számunkra az öröm forrása. Áld meg azokat is, akik imádkoznak ugyan, de nem látják imájuk gyümölcsét, s ezért egyre jobban elfáradnak, kételkedni kezdenek az ima hatékonyságában. Áld meg azokat is, akiknek a szíve már elmélyedt az imában. Szent lelked óvja és vezesse őket. Jézus, add, hogy egyre többen imádkozzanak egyházodban, és óvd meg az imádkozókat a rájuk leselkedő veszélyektől. Jézus, te mondottad, hogy bármit kérünk hittel a te nevedben, megkapjuk. Hiszek neked, ezért most arra kérlek, gyógyítsd meg ima életemet, hogy szent lelked szüntelen imádkozzon bennem. Háríts el minden akadályt, hogy szívből tudjak imádkozni. Éleszd fel az imádságos lelkületet családjainkban, közösségeinkben, az egész egyházban, és hallgass meg minket. Gyógyítsd meg testünket, lelkünket. Áld meg a betegeket és a maga tehetetlen embereket. Dicsőíts meg bennük nevedet, add nekünk a te békéd, te a kérsz és uralkodol örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Menj, béli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, az Isten megtestesült igének vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, az új és örök szövetség vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, aláltusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tovis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek ledőzője,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a vértanok erőssége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a bűnbánok reménysége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szívek béke és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az örök élet záloga,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
1: üdvözíts minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, s vére által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk, üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcsének örvendessünk az égben, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesed.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te a csodálatos úrtáli szentségben kényszenvedésed emlékezetét hadtad ránk. Hadd kérünk, tested és véled szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsei szüntel élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atyával és Szent Lélekkel egységben is,

0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Engesztelésül az Isten káromlásokért és az istentelen beszédekért mondjuk együtt, áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus neve.
1: Áldott legyen Jézus neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
1: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele.
1: Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele.
0: Áldott legyen a szűzis anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást Börgusz Péter atya plébános vezette, a kántori szolgálatot Majoros Attila látta el. A technikát Antal Katalin és Antal János biztosította. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, áldott estét kívánunk. A mikrofonnál Szevenyi Lajos hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. Az erekjék története. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencián folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, a Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúció alapján. Hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított a Szentatya, aki a Szent Mise két része, az ige liturgia és az eukarisztia egymást kiegészítő jelentőségéről beszélt.
1: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo,
0: amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelteknek Krisztus misztikus testét akarta elmagyarázni, Szent Pálnak a korintusiakhoz írt leveléből merített. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Majd hozzátette, ez a ti misztériumotok, amit kaptok. Erre ámennel válaszoltok, mint ahogy ámennel feleltek arra, hogy Krisztus teste. Rögtön azután, hogy felidézi Jézus utolsó vacsoráját, a liturgikus konstitúció ilyen ágostonos felhangokkal beszél az eukarisztiáról. A keresztények számára az Úr asztalához járulni azt jelenti, hogy tanulnak Isten igéjéből, erőt merítenek az Úr testének terített asztaláról, és hálát adnak Istennek. Igéjében és az eukarisztiában megkapva Krisztus testét, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Az eukarisztia így az eljövendő ország szentsége. Az úti kenyér, mely az égi haza felé vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten lesz minden mindenben.
1: L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui.
0: A liturgiára összegyűlt közösség a szeplőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlja föl, és önmagát is, egyé válva Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével. Krisztussal egyesülve az eukarisztia megtanítja magának az Úr Jézusnak az életvitelét, melyet az önátadás jellemez. Ez az ajándék az egység dinamikájába vezet be minket, ami hathatós ellenszere a gerjedő megosztottságnak, ami aláássa világunkat, közösségeinket, családunkat, szívünket. Leó pápa így folytatta katekézisét. Amikor részt veszünk az eukarisztián, hallgassuk meg Isten szavát, és táplálkozzunk az Úr asztalánál, ahol ő maga ajánlja föl magát az Atyának. A Szent Mise két része, az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája oly szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy egy Isten tiszteleti cselekményt alkot. Ami az igét illeti, nem pusztán a Szentírás intellektuális tudásának elsajátításáról van szó, hanem arról, hogy megkapjuk élő és ható szavát, amelyet Isten minden időben valamennyiünkhöz intéz. Azt a szót, ami táplál az eukarisztikus kenyérrel együtt, és ami a bűn hanyatlásából új életre vezet minket Krisztusban.
1: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
0: A II. Vatikáni zsinat azt kérte, hogy szélesebb körben nyissuk meg a Biblia kincseit az emberek előtt, hogy a hívek bőségesebben részesüljenek Isten igéjének asztalából. A liturgikus reform ezért hozta létre a lekcionáriumot, mely tartalmazza a liturgikus olvasmányokat. Ez az élő hagyomány legtisztább forrásából merít, ami összehangolja a hagyományhoz való hűséget a törvényes fejlődés iránti nyitással. Leó pápa ezután felolvasott a liturgikus konstitúcióból. Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretet jegyesére az egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Kedves testvérek, hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított végül katekézisében 14. Leó pápa.
2: Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. 14. Leó pápa június 20-án szombaton lelkipásztori látogatást tett a lombardiai Pavia városában és a San Pietro in Ciel d'Or bazilikában Szent Ágoston sírja előtt imádkozott, mint hogy a 8. századtól kezdve ott őrzik a nagy püspök és egyházdoktor földi maradványait. De hogy is került az észak-afrikai Hippo városából éppen Páviába Szent Ágoston erekéje? Kérdezzük és válaszolunk a szent viszontagságos történetére. Ahogy életében zarándok Peregrinus volt Sanctus Aurelius, úgy holtában is az maradt. Pontosan tudjuk, hogy Szent Ágoston 430. augusztus 28-án halt meg az afrikai Hippo városa püspöki székhelyén, épp akkor, amikor a várost minden oldalról ostromolták a betolakodó vandálok. Neve közismert volt az egész római birodalomban, így sok püspök számos tanítványa volt jelen a halálánál, majd temetésén is. A Szent István vértanú diákonusról nevezett püspöki székes egyházában temették el, ahol évtizedeken át ünnepelte a szent misztériumokat, és nagy hittel, erővel hirdette Isten igéjét. A vandálok ostroma még majd egy éven át tartott, többek között éppen azért, hogy a híres szent testét megkaparintsák, de a gondviselést ezt nem engedte, így a vandálok végül visszavonultak, elhagyták a bevehetetlen falakat. Bonifácius gróf, Hippo városának rendíthetetlen védelmezője, még 2 évig őrizte a várost és a szent sírját, majd 432-ben elhagyta Hippót és visszatért Rómába. Bonifác távozása után Hippó lakói abban reménykedve, hogy megérkezik a sokat ígért segítség Konstantinápolyból, illetve Rómából, egy ideig még fenntartották védelmi vonalaikat. Mikor azonban a segítség nem érkezett meg, és a betolakolók újabb komoly fenyegetést jelentettek, a polgárok nagy többsége végül arra a fájdalmas döntésre jutott, hogy önként elhagyja hazáját, és máshol keres menedéket. Ilyen körülmények között Héraklejosz, Hippo új püspöke, más püspökök, Ágoston rendi szerzetesek és a helyi papság tanácsára úgy döntött, hogy biztos helyre juttatják a szent erekéit és értékes könyvtárát, benne a felbecsülhetetlen értékű levelekkel és kéziratokkal, amelyeket nagyobb részt gyors írók rögzítettek Szent Ágoston beszédei alatt. Végül Szardínia szigetét választották menedékül az ilyen nagy kincs számára, ám nem ismert megbízható dokumentum, amelyből teljes bizonyossága megállapítható lenne a Szent Doktor erekéi átvitelének az éve. Más források, többek közt Béda Venerabilis arról tudósítanak, hogy Szent Ágoston ereklyéi továbbra is Észak-Afrikában maradtak volna, és csak az iszlám hódítás kényszerítette a helyi egyházat a translációra, az ereklyék átvitelére. A Szárd-sziget déli részének Kajári városa fogadta be a szentestét, és építette tiszteletére ott egy kápolnát. Mint hogy a hódító iszlám egyre inkább terjeszkedett, eljött az idő, amikor már Szardíniában sem volt biztonságban, így tovább kellett vándorolnia a 700-as évek elején. A 8. század első felében járunk. A szaracénok második erőszakos mediterrán betörési hullámának idején. Ekkoriban Liutprand, a longobárdok 17. királya egy átgondolt tervet szült az egész itáliai félsziget egyesítésére az ő uralma alatt. Az eredetileg ariánus keresztény hitű longobárdok, akik pedig tagadták Krisztus eredeti istenségét, ekkora már rég katolikus hitet értek, miután 568-ban betörtek Itáliába, éppen a pannoniai provincia a mai Magyarország felől. Közben ariánusként súlyos harcokat folytattak a latin katolikusokkal és a Ravenna székhelyű bizánci exarchátussal. Liutprand a katolicizmus bajnokának szerepében önmagát Christianus ac Catholicus Princeps, keresztény és katolikus herceg névvel illette. Tény, hogy segítette Róma püspökét igaz határozott politikai célokkal. Ebbe a nagy koncepcióba illeszkedik a szándéka, hogy vallási és politikai súlyának hangsúlyozására megszerezze a Longobárd királyság fővárosa Pavia számára az adott korban legtekintélyesebbnek tartott Szent Ágoston ereklyéjét. A Rómának súlyát Szent Péter ereklyéjé jelentik, Páviáét pedig éppen Szent Ágoston ereklyéjé képviselték volna. Mindez persze nem csak politikai szándék volt, hanem lelki buzgalom is, és nem csekély mértékben anyagi áldozat, mert hogy Liutprandnak sokat kellett fizetnie súlyos aranyagot a szaracénoknak. Liutprand kortársa, az angliai tiszteletre méltó Béda, aki a De Temporum Ratione Liber című művében írja, Liutprand megtudván, hogy a szaracénok kifosztották Szardíniát, és meggyalázták azokat a helyeket, ahova Szent Ágoston püspök csontjait egykor átvitték, elküldte az embereit, hogy visszaszerezzék azokat. Ezért nagy összegű aranyat fizetett, majd Ticinumba, ez Pávia latin neve, szállította, és ott helyezte el a nagy atyának kiálló tisztelettel. Ez az angol földön született híradás megerősíti, hogy Liutprand grandiózus vállalkozásának a híre gyorsan elterjedt távoli területekre, így a távoli Angliába is. Meglepő viszont, hogy egy ilyen jelentős eseményt a kereszténység számára abban az időben, amelyben egy király, egy püspök és egy szent holtteste szerepelt, nem jegyeztek fel ünnepi forrásokban, amelyek a longobárd királyhoz kíséretéhez és az említett vállalkozás színhelyéül szolgáló területekhez közel álltak. A korabeli források még azt sem említik, hogy hová helyezték. A temetkezési hely pontos meghatározásához a késő karolin korig kell várnunk, Adone Vienne püspökének vallomására, aki megemlíti, hogy a szent holttestét Páviában temették el, a Cella Aurea, aranycella néven ismert kolostorban, amelyet maga Liutprand épített és díszített föl cum digno honore, méltó tisztelettel, és amelyből a 8. században épített protoromán templom is kapta a nevét San Pietro in Ciel d'Or. 16. Benedek pápa Szent Ágoston sírja előtt 2007-ben köszöntötte Robert Francis Prévost atyát, az Ágoston rend akkori generálisát, a mai pápát. 14. Leó pápa látogatása, lévén, hogy ő maga is szerzetesi fogadalma erejében Szent Ágoston rendjének a fia, a legtermészetesebb a maga nemében, amivel lerúgta tiszteletét a nagy alapító előtt. Valójában ezzel elődje 16. Benedek pápa példáját követte, aki pápasága harmadik esztendejében 2007. április 22-én vasárnap este kereste fel Augustinus sírját, amikor az esti vesperás imádságot együtt imádkozta az egyházmegye papjaival és szerzeteseivel a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Pár gondolat az emlékezetes ima est homíliájából. Páviában tett látogatásom zarándoklat formáját ölti, kezdi beszédét Benedek pápa. Ebben a formában képzeltem el eredetileg is, azzal a vágyammal, hogy Szent Ágoston földi maradmányait megtiszteljem, és kifejezzem egyrészt az egész katolikus egyház tiszteletét az egyik legnagyobb egyház atya iránt, másrészt személyes odaadásomat és hálámat annak az embernek, aki teológusként és lelkipásztorként, de mondhatnám, még inkább emberként és papként létfontosságú szerepet játszott az életemben. Benedek pápa a helyi püspök köszöntése után így folytatta. Szeretettel üdvözlöm a Szent Ágoston rend generális elöljáróját, Robert Francis Prévost atyát, a rendi tartományfőnököket és az egész Ágoston rendi közösséget. Benedek pápa egy igazi lelkipásztori látogatás keretében az esti imádság során éppen a dr. Grácié, a kegyelem doktorának a sírja előtt akart egy jelentős üzenetet hagyni az egyház útjára nézve, amely Isten igéje és a nagy hippói püspök személyes tapasztalatának találkozásával fakad. A vesperás olvasmány a zsidókhoz írt levélből Krisztust, az örök főpapot állította eléjük, mint az új szövetség egyetlen és tökéletes áldozatát, akiben a megváltás műve beteljesedett. Szent Ágoston erre a misztériumra szegezte tekintetét, és megtalálta benne a keresett igazságot, aki Jézus Krisztus. A megtestesült ige, a feláldozott és feltámadt bárány, a szeretet Isten arcának kinyilatkoztatása minden ember számára. A szeretet tanítmány első levele ezt a szeretetet pontosítja. Abban áll a szeretet, hogy nem mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatú bűneinkért. Ez az evangélium lényege, a kereszténység központi magja. Ennek a szeretetnek a fénye megnyitotta Ágoston szemét, és lehetővé tette számára, hogy találkozzon az ősi és örökké új szépséggel, ahogy írja vallomásában, amelyben egyedül talál békét az emberi szív. Az üzenet pedig, amelyről beszéde elején szólt Benedek pápa, valóban egészen különleges volt. Kedves testvéreim, folytatta. Itt Szent Ágoston sírja előtt szeretném átadni az egyháznak és a világnak első enciklikámat, amely pontosan ezt a központi evangéliumi üzenetet tartalmazza. Deus caritas est. Isten szeretet. Ez az enciklika, különösen az első része, nagymértékben Szent Ágoston gondolatainak köszönhető, aki szerelmes volt Isten szeretetébe, aki énekelt róla, elmélkedett róla, hirdette minden írásában, és mindenek előtt tanúságot tett róla lelkipásztori szolgálatában. Meg vagyok győződve róla, vall Benedek pápa homíliájában, hogy a II. Vatikáni zsinat és tiszteletre méltó elődeim, 23. János, 6. Pál, 1. János Pál és 2. János Pál tanításainak nyomdokaiba lépve, a mai emberiségnek szüksége van erre a Krisztus Jézusban megtestesült lényegi üzenetre. Isten szeretet. Mindennek itt kell kezdődnie, és mindennek ide kell vezetnie. Minden lelkipásztori cselekedetnek, minden teológiai beszédnek. Ahogy Szent Pál mondja, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Minden karizma elveszíti értelmét és értékét szeretet nélkül, amelynek köszönhetően ehelyett mindegyik hozzájárul Krisztus misztikus testének építéséhez. Adja meg a gondviselő Jóisten, hogy 14. Leó pápa összes erődjének nyomdokain járva őrizze és vigye tovább azt a lelki örökséget, amelyet 16. Benedek pápa letett Szent Ágoston sírja elé.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és neki zúdult a háznak. De nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. Azt hiszem, mindannyiunk számára egyértelmű, hogy milyen házról beszél itt Jézus. Semmiképpen sem egy olyan lakóházról, amit kőből, fából vagy téglából építettek fel az emberek, hanem arról a lelki házról, ami gondolatokból, érzésekből, vágyakból, reményekből, napi feladatainkkal kapcsolatos gondokból rakódik egymásra. Életünk házának fundamentumáról van szó. Mert ahogyan egy lakóháznál is az a legfontosabb, hogy milyen az alapja, úgy az életünk alakulásának, stabilitásának is ez a leglényegesebb kérdése. Mire épül? A napsütéses békés időszakok mellett mindannyiunk életéhez hozzátartoznak a viharok is. Számolnunk kell azzal, hogy előbb vagy utóbb fújni fog a szél, esni fog az eső, jönni fog az árvíz. Hiszen életünk során mindnyájan szembe találjuk magunkat különféle kihívásokkal, csalódásokkal, reménytelennek tűnő helyzetekkel. Ilyenkor attól függ, hogy kibírjuk-e a vihart, hogy milyen az életünk alapja. Életed legbiztosabb fundamentuma Isten igéje kell, hogy legyen. Pontosabban annak megcselekvése, megélése. Nincs egyetlen olyan élethelyzet sem, amire ne kapnál választ, útmutatást az Isten szavában. Azonban csak az az ige válik szikla alappá az életedben, amit komolyan veszel, amire ráállsz. Íme néhány példa annak kapcsán, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban. Amikor kilátástalan helyzetbe kerülsz, amikor például nem tudod, hogy miként oldódnak majd meg a pénzügyi nehézségeid, tudatosítanod kell, hogy az életed, a jövőd Isten kezében van. És nála van megoldás mindenre. Számára nincs lehetetlen. Ezért ilyenkor nem kiborulnod kell, hanem leborulnod a mindenható előtt, megvalva, hogy ő gondoskodni fog rólad. Amikor pedig mélyen megbánt valaki, és megérdemelni, hogy te is hozzá hasonlóan bánj vele, ne a bosszúállás mellett dönts, hanem a rosszat jóval győzd le, mert erre kapsz biztatást az igében. Ezt jelenti az ige életre váltása. Mindent odavinni az Úr elé. Mindent tőle várni. Mindent neki tetsző módon tenni. Vállalod ezt az életformát Krisztus iránti szeretetből?

Ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely megnyilvánul rajtunk. Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára.

0: Magasztaljuk Istent, akitől népének üdvössége származik, és mondjuk, Urunk, Te vagy az életünk. Áldott vagy, Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki nagy irgalmaddal élő reménységre újjáteremtettél bennünket, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.
1: Urunk, Te vagy az életünk.
0: Aki a képedre és hasonlatosságodra teremtett embert Jézus Krisztusban újjáalkottad, tégy bennünket fiadhoz hasonlóvá.
1: Urunk, Te vagy az életünk.
0: Irigységtől és gyűlölettől megsebzett szívünket, árazd el a Szent Lélek ajándékával, a szeretettel.
1: Urunk, Te vagy az életünk.
0: Adja mai napon a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak örömet, és minden embernek kegyelmet és üdvösséget.
1: Urunk, Te vagy az életünk.

0: Istenünk, add meg nekünk az üdvösség igaz ismeretét, hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezétől, hűségesen szolgáljunk neked életünk minden napján. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Ölve hírén, ima az emberiségért. A világot, Uram, te teremtetted, s benne mindenki a te gyermeked lett. Fehér bőrű vagy indián vagy néger, te megváltottad, Uram, hulló vérrel. Uram, testvérek vagyunk itt mindnyájan, miért van hát annyi harc a világban? Uram, add, hogy tudjunk jobban szeretni, a másét ne kívánja többé senki. Ó, legyen több jóság, s kevesebb vétek, Uram, találjon meg mindenki téged. Haragnak, gyűlöletnek legyen vége, jöjjön el a te országod, a béke. Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Jézussal számolj, ne a magad gyengeségével és a sátán erejével. Tartja egy szólásmondást.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet. A mennyek országában nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram. Csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram. Hát nem a te nevedben profétáltunk? Nem a te nevedben üztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők! Mert mindaz, aki meghallgatja a szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatásra hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik. Ezek az evangélium.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Ködös Mária Rádió hallgatók! Jézus a hegyi beszéd végén nagyon komoly kérdést tesz fel nekünk. Elég-e beszélni a hitről, vagy meg is kell élni azt? Az Úr világosan válaszol, nem a szavak, hanem az Atya akaratának teljesítése vezet az üdvösségre. Sokszor könnyű kereszténynek mutatkozni. Eljárunk templomba, imádkozunk, vallásos kifejezéseket használunk. Ezek mind értékes dolgok, de Jézus figyelmeztet, a hit nem csupán külső megnyilvánulás. A valódi hit átformálja a szívet, a gondolkodást és a cselekedeteket. A keresztény ember nem csak beszél a szeretetről, hanem szeret. Nem csak beszél a megbocsátásról, hanem megbocsát. Nem csak hirdeti az evangéliumot, hanem igyekszik azt szerint élni. Ezután Jézus a két ház példázatát mondja el. Az egyik ember sziklára építette házát, a másik homokra. Amikor jött az eső, a zárvíz és a vihar, csak a sziklára épített ház maradt meg. Mindannyian építjük életünk házát. Kérdés, hogy mire építünk. Ma sokan a pénzre, a sikerre, a népszerűségre, vagy a technika adta kényelemre építik életüket. Ezek azonban olyanok lehetnek, mint a homok. Egy betegség, egy csalódás vagy egy veszteség megingathatja őket. A szikla maga Krisztus. Aki az ő szavára építi életét, annak lesz ereje a nehézségek idején is. Nem azt ígéri Jézus, hogy a hívő embert elkerülik a viharok. A sziklára épített házat is éri eső és szél. De a különbség az, hogy nem omlik össze. Krisztusba vetett hit megtart a szenvedésben, a bizonytalanságban és az élet legnagyobb próbái között is. Egy idős pap mondta egyszer, az élet viharaiban nem az számít, milyen magas a ház, hanem hogy milyen mély az alap. Valóban, a hit mélysége nem a hangos szavakban, hanem a csendes hűségben mutatkozik meg. A mindennapi imában, a szeretet apró tetteiben, a becsületes munkában, a türelmes családi életben. A mai evangélium arra hív, hogy vizsgáljuk meg életünk alapjait. Mire építek? Krisztus szavára vagy a világ mulandó értékeire? Ha Jézus az alap, akkor a viharok jöhetnek, de nem tudják összedönteni életünk házát. Kérjük az Urat, adja meg nekünk a bölcs ember lelkületét, hogy ne csak hallgassuk az ő tanítását, hanem meg is valósítsuk azt. Így életünk sziklára épül, és egykor örömmel hallhatjuk tőle. Jöjjetek, Atyám áldottai, nektek adom az nektek készített országot. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus,

0: Amen.
1: Urunk Istenünk,
0: Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
1: Imádkozzunk hivatásokért.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
1: Imádkozzunk megújulásért.
0: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük Szent Fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel köszöntöm Önöket június 25-én. Ezen a napon nézzük meg, milyen események történtek. Előbb nézzük meg a névnaposokat. Ma a Vilmos, a Viola, a Vilma és a Maxim névnapok vannak. Nézzük meg az eredetüket. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek latinosított Wilhelmus formájából származik. Elemeinek a jelentése akarat plusz védősisak. A Viola a latin eredetű virágnév, sok nyelven vált női névvé. Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. A Vilma német latin eredetű név, a Wilhelm a rövidülése. Német férfi név, női párja, jelentése erős akaratú és védelmező. Isten éltesse mindazokat, akik ma ünneplik névnapjukat vagy születésnapjukat. Nézzük meg ma, milyen események történtek. 139 éve megszületett Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. 35 éve Horvátország és Szlovénia kinyilvánította függetlenségét Jugoszláviától. 418 éve nyílt katonai fenyegetéssel arra kényszerítették első Rudolf magyar királyt, hogy mondjon le trónjáról. 353 éve halt meg D'Artagnan lovag, francia nemesember és katona kormányzó, aki létező személy volt. 174 éve megszületett Antonio Gaudi katalán építész, a Sagrada Familia székesegyház fűződik az ő nevéhez. 150 éve indián törzsek legyőzték az amerikai hadsereg lovassági alakulatát a Little Bighorn-i csatában. Száznegyvenkét éve született Gyóni Géza, evangélikus teológus, hallgató, költő, újságíró. 118 éve született Keresztesi Mária, magyar színésznő. 109 éve, 33. születésnapján orosz hadifogságban halt meg Gyóni Géza, az előbb említett teológus, hallgató. 102 éve született Várhelyi Endre, basszus, opera, énekes.

81 éve született Nyári Gyula, zenész, fotóművész. 51 éve született Linda Edna Cardellini, amerikai színésznő. És 16 éve halt meg Körösényi Tamás, Munkácsi Mihály díjas szobrász és éremművész. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai esemény. Naptárunkban maradjanak továbbra is velünk, folytatódik az ébresztő műsor.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Boldog Montaui Dorottya, reklúza. Poroszországban született 1347-ben. Dorottya olyan évszázadban élt, amikor úgy látszott, hogy a középkori hit ereje elapadt, és a viszonylag egységes középkori életrend felbomlott. Olyan korban, melyben a kereszténység középpontját mélységesen nyugtalanította a pápák avignoni fogsága, épp úgy, mint a peremvidéket a földrengésszerű mozgalmak, Wycliffe Angliában, Hussé pedig Csehországban. Előtte csillagként ragyogott Siénai Szent Katalin, svéd Szent Katalin, és akit mintaképként Dorottya még e kettőnél is jobban szeretett és tisztelt, svéd Szent Brigitta, akinek erekjés szekrénye előtt térdelhetett a montaui lány, amikor a szent erekjéinek szülőföldjére vitelekor egy ideig Danzigban állomásoztak. Dorottya Poroszországban nőtt föl, Marienburg árnyékában, abban az időben a német lovagrend egyik leghíresebb nagymestere, erős kézzel és sikeresen uralkodott, és az egykori szegény országot virágzó jóléttel ajándékozta meg. Dorottyának ezért kemény fáradtságába került, hogy a danzigi polgárház jómódú kényelméből kitörjön, és megvalósítsa azt a szegénységet, amelyet az evangélium boldognak mond. Dorottya apja Willem Schwarze holland földműves és gátépítő volt, akit korának vándorlási kedve a Rajna torkolatától a Visztuláig űzött Montau falujába. Dorottya 9 testvére között itt nőtt föl egy kis parasztgazdaságban. Már gyermekként szokatlan kegyelmeket kapott, és kemény vezeklésre érzett ösztönzést, úgyhogy a háta saját szavai szerint olyan volt, mint ekevassal hasogatott szántóföld. 1363-ban, 16 évesen férjhez adták egy tehetős danzigi karcsiszárhoz, Adalberthez. A hirtelen haragú idősebb kézművest zavartba ejtette és dühítette fiatal feleségének különleges, számára érthetetlen jámborsága. Megkísérelte tehát, hogy a maga módján többnyire bántalmazásokkal megváltoztassa feleségét. Sikertelenül. Dorottya belső világa mindinkább elmélyült. 1364-ben, nem sokkal esküvője után élte át első látomását. A megfeszített szólt hozzá a keresztről, mely lángoló szeretetet ébresztett bennem. A házasság vértanúság lett számára. 9 gyermeket szült, és szerető édesanyjuk volt. Később elmondta gyóntatóatyának, Marienwerderi Jánosnak, hogy a templomban legmélyebb elragadtatása közben is érzékelte a leghalkabb gyermeksírást is, amely otthon a kamrájukban hangzott föl, és hazasietett, hogy megvigasztalja a gyermeket. 4 gyermeke egészen kicsikorában halt meg, további 4-et az 1383-as évi pest is ragadott el, így csak legkisebb lánya Gertrud maradt életben, aki később Bencés apáca lett Kumban. Dorottya türelmes szenvedése lassanként kissé megváltoztatta férjének makacs lelkületét is. Gyermekeik halála után elhatározták, hogy nagy zarándokutat vesznek együtt. Aachenen át délre vonultak a szüzanya híres zarándok helyére, a svájci Einsiedelben lévő Winsterwaldban. Télen ismét Danzigban tűntek föl, de csak azért, hogy egy sokkal fontosabb utazást készítsenek elő. Adalbert eladta házát és műhelyét. 1385-ben a kis család ismét az országutat rótta. Ezúttal ponyváskocsin utaztak, s velük volt az 5 éves Gertrud is. Útonállók törtek rájuk, elrabolták kis vagyonkájukat, melyet azért vittek magukkal, hogy új otthont építsenek. Ez volt az a pillanat, ami eldöntötte Dorottya további sorsát. Az Einsiedelben tett zarándokút ugyanis elviselhetetlenné fokozta vágyát a szemlélődő élet után, ezért most nyíltan előállt a kéréssel, hogy férje, aki a rablás miatt vissza akar térni Danzigba, utazzon egyedül haza, őt pedig hagyja ott a Winsterwaldi remeteségben. Adalbert beleegyezett. Leírhatatlan volt Dorottya újjongása, végre visszanyert szabadsága miatt. Amikor azonban a házas pár Enzidán plébánosa elé lépett, hogy különbálásukat szentesítse, a férfi megbánta korábbi beleegyezését, a plébános pedig megparancsolta Dorottyának, hogy kísérje vissza férjét Danzigba. Egyetlen zokszó nélkül engedelmeskedett. Ami ezután következett, az a szenvedések sorozata volt. Visszaút Danzigba Dorottya a térdig érő hóban gázolva gyalog, férje, aki megbetegedett, és a gyermek lovon, fáradtságos szálláskeresés, nyomorúságos hajlék a Katalin templom mellett egy kunyhóban, a szomszédok gúnyolódása, amely rossz indulatba csapott át, és Dorottyát boszorkánynak, eretneknek nevezték. Adalbert nem gyógyult, felesége hősies hűségére pedig a régi ingerültséggel reagált. Olyan szegények voltak, hogy Dorottyának időnként össze kellett koldulnia a megélhetésükhöz szükségeseket. Ettől a külső nyomorúságtól látszólag függetlenül, és mégis titokzatos összefüggésben bele bontakozott ki benső élete. 1389-ben nagy lelkűségének egy ritka hangulatában Adalbert egy zarándok csoporttal Rómába küldte Dorottyát. Mire visszatért, férje meghalt, és már el is temették. Kislányát elhelyezte egy kolostorban, javai maradékát elajándékozta, és áttelepedett Marienwerderbe, ahol a dóm kanonokja a jóságos János pap szolgálatába fogadta. A tudós férfi a Prágai Egyetemen töltött 20 évi tanítás után szülővárosában belépett a német lovagrendbe. Szigorúan próbára tette Dorottyát. Miután meggyőződött jámborságának őszinteségéről és különleges kegyelmi állapotáról, eloszlatta azt a kínzó gondját, hogy öncsalás és ördögi sugalmazás játékszere. Dorottya 1393-ban reklúza lett, azaz bezárkózott a dóm falához épített cellába. Kérésére naponta megáldoztatták, ami akkor hallatlan dolog volt. Dorottya szeretettel fogadott itt mindenkit, aki tanácsért vagy segítségért fordult hozzá. Az éjszakákat imádságban töltötte. Nagyrészt azért vezekelt és imádkozott, hogy érjen véget a nagy egyház szakadás. 1394. június 25-én reggel halva találták cellájában.

Mai nap gondolata viennei Szent Jánostól. Az oltárszekrény a keresztények élés kamrája. Gyermekeim, túl nagy a mi jólétünk. Milyen kár, hogy csak az égben tudjuk majd megérteni.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, és hívom önöket, hogy nézzük át együtt, mi az, amit hallhatnak, mi az, amit kínálunk mi itt a Mária Rádióban a délelőtt folyamán. Nem sokára a nap az igézőt hallják, majd a Kraszna Béltekről közvetítjük a Szent Misét, a Szent Mise után megszokott módon Gábor Anna a hét plébániájának a bemutatásával, bemutatójával jelentkezik. 9 órától fogadom az önök ima szándékaikat, ezt követően pedig a világosság rózsafűzérét fogjuk imádkozni, és a Jézus szíve litániát. 10 órától Puskás Attila atya műsorát hallják, a Szellő című adást, 10 óra 30 perctől pedig Szilágyi László kollégám elhordoz, nézzük meg, hogy mi van a házunk táján, 11 órától pedig az Életige műsorunknak az ismétlése lesz hallható, 11 óra és 30 perctől Dávid Gyöngyi terít nekünk asztalt. 12 órától szentmisét közvetítünk Krakkóból, majd 13 órától a szeretett láng rózsafűzérét fogjuk imádkozni, melyet a békéért mondott ima követ. 13 óra 30 perctől a zenés köszöntővel jelentkeznek Csíksomjóról a kollégák, 14 órától pedig Férfiak a Bibliában Karácson Tibor atya műsorát hallják. A szokott módon 14 óra 30 perctől folytatódik a Szentírás olvasás szintén Tibor atyával, majd ezt követően a Medjugorjei üzenetnek az ismétlése, 14 óra 40 perctől pedig ima szándékokat fogadnak szintén Csíksomjóról, és az Irgalmasság rózsafűzérére hívnak, és hívjuk mi is önöket. A szokott módon 15 óra 15 perctől a koncertot hallják, majd az igézőt, és a nap katekézisével jelentkezik Timár Sándor Asztrik atya 16 óra és 5 perctől. Óra 40 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását ismételjük meg, 17 órától pedig rózsafűzért imádkozunk a Mária Rádió világcsaládjával, ezúttal Medjugorjéból, Bosznia-Hercegovinából lesz a közvetítés, majd a rózsafűzér után Marosvásárhelyre kapcsolunk a Keresztelő Szent János templomba, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Mindnyájuknak jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok továbbra is. Dicsértessék Jézus Krisztus!

nincs már semmi ítéletre méltó azokban, akik Krisztus Jézusban élnek. Hiszen a lélek törvénye, melyet Krisztus Jézusban való élet ad, felszabadított téged a bűnnek és a halálnak a törvénye alól. Ez a remény, amit ez az idézet ad, és ez az imádságos lelkületre hívás az, ami engem megfogott, és ami nagyon fontos, hogy mindig mindenkinek legyen egy olyan mondat, ami megfogja a lelkét, ahogy nekem ez az idézet megfogta, amikor esetleg elakadunk valahol. Ebben tudunk tovább lépni a hitéletünkben, és egy olyan módon való megerősítést kapunk, ami ahhoz elegendő mindenképpen, hogy az életszentség életállapotunknak megfelelő formájában tovább vigyük a hitünket magunkban és a családunkban egyaránt. Amikor elkezdtem a hitoktatást, amihez kegyelem is kell természetesen, kell egy nagyon mély átélés, akkor azt segítjük elő, hogy az újjászületett ember szülessen meg. Volt egy tanítványom, aki nem nagyon találkozott a hittel. Az édesanyja jött hozzám azzal, hogy próbáljuk meg. Ő nem hívő, de ő szeretné, ha ez a gyerek, ez egy hívő, rendes ember lenne. Ő segít ebbe. Ez a kislány igyekezett mindenben követni az órákat. Aktívan közreműködött. Minden órán felkészültem, jelent meg. És a végén a bérmálás szentségét is megkapta. Ezt az indítást örömmel és jó szívvel fogadta, az biztos. Én remélem, hogy a hit élete továbbra is épül és gyarapszik. Én bízom benne, imádkozom, értek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmiség közvetítünk a krasznabeljteki Szent László plébánia templomból. A szentmisét főtisztelendő Tatár Zoltán helyi plébános mutatja be, és a kántori szolgálatot Semperger Klára végzi. Megkérünk mindenkit, kapcsolódjunk be a szentmisébe!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: szeretettel köszöntelek benneteket. A mai szentmisén imádkozunk a rózsafüzé élő és elhunyt tagjaiért. A mai evangéliumban hallani fogjuk, hogy nem mindegy, hogy mire építkezünk, sziklára vagy homokra, mert nem mindenki jut be a mennyországba. Aki homokra építkezik, az a ház hamar összedől, hamar tönkre megy. És így az élet is hamar elesik, hamar szomorú lesz, aki homokra építkezik. Mi Krisztusra kell, hogy építkezünk, és pedig úgy, ahogy ő élt, éljünk mi is úgy. Hogy tiszta szívvel imádkozzunk, bánjuk meg bűneinket.

0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket áhítató szeretetedre tanítasz. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a Királyok második könyvéből. 18 esztendős volt Joákin, amikor uralkodni kezdett, és 3 hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának, Nahesztának hívták, és a jeruzsálemi Elnátán leánya volt. Azt cselekedte, ami gonosz az Úr előtt, egészen úgy, ahogy atya, Joákim cselekedett. Ebben az időben Nabukodonozor, babiloni király katonái felvonultak Jeruzsálem ellen, és körülzárták a várost. Majd maga Nabukodonozor, babiloni király is hadba vonult a város ellen szolgáival együtt. Erre Joákin, Júda királya, anyával, szolgáival, főembereivel és udvari tisztjeivel együtt kiment eléje, de Babilon királya uralkodásának 8. esztendejében elfogadta őt. Azután elhurcoltatta Jeruzsálemből az Úr házának minden kincsét, a királyi palota kincseit, levagdaltatta azokat az aranyborításokat, amelyeket Salamon, Izrael királya készítetett az Úr temploma számára, ahogyan az Úr mondta neki. Azután fogságba hurcolta egész Jeruzsálemet, az összes főembert, a sereg összes vitézét, 10 000-nyi férfit, minden kovácsot és lakatost, úgyhogy nem maradt senki sem a föld szegény népén kívül. Joákint is elhurcolta Babilonba, meg a király anyját, feleségeit és udvari tisztjeit, de még az ország biráit is fogságba vitték Jeruzsálemből Babilonba. Minden fegyverfogható férfit szám szerint 7 000-et, 1 000-nyi kovácsot és lakatost, minden fegyverforgatásra alkalmas férfit Babilonba küldött fogságba Babilon királya. Joákin helyett atyai nagybátyját, Matanyát tette királyá Babilon királya, és nevét Szedekiásra változtatta. Ez az Isten igéje.

0: Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk? Nem a te nevedben üztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? Én akkor kijelentem nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők. Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokasság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldom éget, Krisztus!
0: Krisztusban kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, és itt jelenlevők. A mai evangélium témája nem más, mint az, bármennyire is irgalmas és szerető az Isten, és bármennyire is azt szeretné, hogy mindenki a mennyországba jusson, de ennek ellenére sajnos nem mindenki jut be a mennyek országába. Nem azért, mert Isten irgalmatlan, vagy személyválogató, vagy korrupt, hogy le kell őt fizetni, és csak azt engedi be, aki adja a stexet, a pénzt. Nem. Ő igazságos. Ő igazán szeret bennünket, annyira, hogy elfogadja a szabad akaratunkat. Nem kényszerint. És csupán egy egyszerű feltétele van annak, hogy a mennyországba jussunk. Tehát egyszerűen egy feltétel van. Egy kritérium, és pedig az, hogy Jézus kövessük, az ő útján járjunk, azon az úton, melyet megmutatott nekünk. Ezt mondta a mai evangéliumban Jézus. A mennyek országában nem jut, a mennyek országában nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. És mi ez a mennyei atya akarata? Ha egy a mi atyánk, ha egy a mi Istenünk, akkor mi egymás testvérei vagyunk, és ezért egymással szeretetben kell, hogy éljünk. Hogy akarunk a mennyországba jutni, ha nem törekedünk itt egymást szeretni? Mert Isten azt szeretné, hogy mindnyájan ott legyünk. Az is, akit talán én utálok, akire haragos vagyok. Isten számára mind gyermekei vagyunk. És egy édesanyja is minden gyermekét egyformán szeret. Aztat is, amelyik csintalanabb. Igen, oly sokat prédikálunk, beszélünk a szeretetről, és mégis oly sokszor elfelejtjük megélni. Oly sokszor nehéz megélni. Megbocsátani az ellenségnek, megbocsátani annak, aki rosszat tesz. Igen, nem elég beszélni a szeretetről, hanem meg is kell élni. Valóban sziklára építkezni, ne csak mondani, és aztán homokra építeni életünket. Mennyire élem meg a szeretet törvényét? Mennyire tudom embertársaimat szeretni, embertársaimnak megbocsátani, a haragot elűzni szívemből? Sziklára építkezni ezt jelenti, hogy bármi is történik, én a szeretetre mondok igent. De nem csak mondom, hanem meg is teszem. Ahogy Jézus tette, buzdított és sokat beszélt a szeretetről, de e szerint is élt. Csak gondoljunk a keresztfára. Mennyit szenvedett Jézus? Ütötték, ostorozták, gúnyolták, fizikai és lelki sebek. De ő mégiscsak szeret. Nem bosszú álló, nem szállt le a keresztváról és nem vett el a római katonákat, a zsidó írástudókat. Nem. Csendben maradt, szeretve, szenvedve, imádkozott értük, akik éppen megölik. És ez a szerető magatartás vezet el a feltámadáshoz. Ez a csendes szenvedés, ez a csendes szeretet vezet el az örök élethez. Ez a szeretet útja, mely elvezet a mennyei atyához. Elvezet az örök otthonban. Befejezésképpen egy kedvenc kis történetet mondanák el, mely lehet már ismerős, hisz magamban sokszor elmondom, amikor nehéz szeretni. Két szerzetes vándorlott. Egy folyó partjához éltek, és ott az egyik szerzetes észrevette, hogy az egyik skorpió fuldoklik. Nem tétovázott, rögtön lehalolt, és kivette a vízből. A skorpió köszönet és hála jeléül megcsípte az embert. Az ember leeltette a skorpiót, mely ismét a vízbe esett. A szerzetes újból kimentette, és újból egy marást, egy csipést kapott hálából. A skorpió ismét a vízbe esett. De a szerzetes harmadjára is megmentette. Társa, aki ezt látta, érthetetlenül nézte. Hát miért teszed? Nem látod újból és újból beléd mar, megcsíp? Szerzetes válasza. Az én kötelességem, hogy segítsek az embertársaimon és az élőlényeken. Én életet mentsek. Az ő kötelessége, mert skorpió, hogy mar, hogy csípjen. De én akkor is segítek rajta. Kedves testvérek, sokszor talán az életben is ilyen szeretni. Néha, mint a skorpiók, bennünket is csípnek, marnak. De mi nem skorpiók kell, hogy legyünk, hanem irgalmas Jézusok, akik a csípésre is szeretettel válaszolnak. Akik néha talán csendben maradunk, de imádkozzunk azokért, akik távol vannak a szívünktől, akik skorpiók az életünkben. Mi legyünk életmentők, legyünk Jézusok, akik sziklára építkeznek, mert tudjuk, hogy itt a világon csak átutazók vagyunk, turisták. Itt minden véget ér, de nem mindegy, hogy hogyan. Ezért fontos, hogy nap mint nap mondjunk igent a szeretetre. Ezért a mai szentmisén imádkozzunk, hogy tudjunk szeretni, tudjunk megbocsátani, ha haragos van a szívünkben, ő érte főképpen. Mert szűk az a kapu, ami a mennyországon átvezet. Ez a szűk kapu nem más, mint a szeretet kapuja. Amen. Testvéreim, ahogyan házépítéskor mélyre ásva keressük a szilárdtalat, hogy biztonságos, időtálló legyen otthonunk, úgy kell életünket is Krisztusban megalapoznunk. Ilyen lélekkel imádkozzunk hozzá.
2: Segíts bennünket a hiteles keresztény életre. Add, hogy mindig híven teljesítsük parancsaidat, melyeket egyházad által ismerünk meg. Add, hogy élethelyzetünkkel soha ne éljünk vissza, hanem azokat a ránk bízottak javára használjuk. Ments meg minket a kevésség, elbizakodottság és a büszkeség szellemétől. Segíts minket, hogy a megpróbáltatásokat is beléd vetett bizalommal, lelkileg megnyugodva fogadjuk kezedből. Elhunyt testvéreinket vedd fel örök boldogságodba.
0: Jézusunk, segíts és oltalmazz minket, hogy az egyház szikla alapján állva imádkozzunk és dolgozzunk, amíg el nem hisz bennünket égi országodba, ahol élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el az engesztelés és dicséret áldozatát, add, hogy ennek erejéből megtisztulva szívünk odaadása és kedves áldozattá legyen előtted, Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a seregedben.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Köszönjük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, szentséges atyánk, mennek és földnek ura, Krisztus, a mi Úrunk által. Te igéd által teremteted a világot, és mindent méltányosan elrendezel. Testélet igédet közvetítőnkül adtad, ki elmondta nekünk szavaidat, és követésére meghívott minket. Ő az út, aki elvezet hozzád. Ő az igazság, aki szabaddá tesz minket. És ő az élet, aki örömre gyújtja szívünket. A neved dicsőségére alkotott embereket, fiad által az ő kereszten kiontott vérével megváltottad. És a Szentlélek pecsétjével megjelölteket, egyetlen családban egyesítetted. Ezért most és egészen a világ végéig az összes angyallal együtt a te dicsőségedet hirdetjük, és örömmel, ünnepelve zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybe gyűlt minket, magyarázza a szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyen számunkra a mi úrunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet. Hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér éltetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el dicsőségedbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát, bemutatjuk neked. És add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fia testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Ebben a szent misztériumban részesülve mindenható atyánk, éltessen minket a szent lélek, és add, hogy fiadnak képmására alakuljunk. Erősíts meg minket a közösség kötelékében, Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel, a többi püspökkel, papokkal, a diákónusokkal és egész népeddel együtt. Add, hogy egyházadban minden hívő figyelje az idők jeleit, és az evangélium szolgálatára szenteljen magát. Segíts, hogy megértsük a körülöttünk élő emberek szükségeit, hogy mi, akik az öröm és a remény részesei vagyunk, gyászukban és bánatukban hirdetni tudjuk nekik az üdvösség hírét, és velük együtt előbbre jussunk a te országod útján. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget él, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal és a véltanukkal, Szent Lászlóval és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretettel kiárat a szívünkbe a Szentlélek által, ezért merjünk így imádkozni. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: Jézus.
0: Engesztelődjetek is szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Könyörögjünk. A szent test és vér áldott tápláléka, megújít minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel, újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük. Krisztus, a mi Urunk által. Kívánok mindenkinek egy szép, csodás, mosolygos, örömteli napot. Éljünk így. Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A legszentebb áldozatot bemutattuk, éljünk békében. Urunk Istenünk,
1: eltalálunk.

Szent misét közvetítettünk a krasznobélteki Szent László plébánia templomból. A Szent misét főtisztelendő Tatár Zoltán helyi plébános mutatta be, és a kántori szolgálatot Semperger Klára végezte. A Mária Rádió nevében mindenkinek szép napot kívánok a közvetítők, Kisfunkenhauser Katrin és Karen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kraszna Bélteket, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Kraszna Béltek községközpont Szatmár megyében, a megye déli részén Erdőttől délre a Kraszna folyó mellett fekvő település már az őskor óta lakott helynek számít, amit az itt talált leletek is bizonyítanak. A település etnikai összetétel fele-fele arányban elmagyarosodott svábok és románok. 1086-ban a hagyomány szerint Szent László király táborozott a helyen, mikor a besenyők ellen harcolt. 1412-ben az ónódi cudarok elkobzott birtokait drágfiai Sándri és György kapták, kik ettől kezdve bélteki drágfiaknak nevezték magukat. 1556-tól Béltek a drágfiak kihalása miatt királyi birtok lett. 1681-ben az országgyűlés a bélteki vár felépítését kívánta, és azt, hogy a rendek Béltek várát végvárnak tekintsék, de a vár azonban nem épült fel. A Rákóczi szabadságharc után a bélteki uradalom is gróf Károlyi Sándoré, majd 1772-ben gróf Károlyi Antalé lett, aki királyi adományt kapott a bélteki uradalomra és a mezővárosra is. A károlyiak az itt lakó reformátusokat kiléptették a szomszédos Dobra hegységbe, és helyükbe 1730-ban Württembergtől hozott svábokat telepítettek. Később hozzájuk a közeli résztelekről áttelepült frankok is csatlakoztak. Ők honosították meg a szőlőtermesztést a környéken. 1862-ben nagy tűzvész volt a településen, ekkor egy-két ház kivételével az egész város és a templom is leégett. A templomot gróf Károlyi Alajos építette újjá, 1913-14-ben pedig megnagyobították a Foyerk Ernő tervei alapján. Az 1900-as évek elején legnagyobb birtokosa a gróf Károlyi család volt. A műemlék római katolikus templom egyidős az erdődi várral, mindkettőt Drágfi Bértalan, Erdély későbbi vajdája építette 1482-ben. A jelenlegi római katolikus templom mai formáját 1914-ben kapta, de a felszentelése csak 1919-ben történt meg, miután a férfiak hazatértek a háborúból, illetve a fogságból. Úgy a régi, mint az új templom védőszentje, Szent László. A templom részében gótikus stílusú, szentélye sokszögzáródású. A megnagyobbításkor neogótikus stíluselemekkel bővült. A templom főoltárán látható, amint Szent László király felajánlja kardját a szűzanyának. A templom mellékoltárai, szűzanya, Jézus szíve, valamint a kereszt hajóban a Lourdi Szűz Mária oltára. A főoltáron négy szobor látható, Szent István és Szent Imre, Asztrik és Adalbert püspökök. A jelentősebb méretű középkori szentélyt nem bontották le, az ma mellékkápolnaként a Foyerk-féle templom közepéből ágazik el kelet felé. A régi szentély belsejében a 2011-es falkutatáskor előkerült még néhány további középkori részlet is. Az északkeleti sarokban láthatóvá vált az egykori szentségtartó téglából falazott fülkéje, a déli falon pedig szintén téglából falazva egy szegmensíves, lezárású ülőfülke került elő. Az összes ablak nagyjából azonos méretű és kialakítású, formájuk miatt biztos, hogy középkori részletekről van szó. Rézsüs, könyöklő párkányukról profilozott bélletek indulnak felfelé, s felül csúcsívesen záródnak. A bélteki templom gótikus stílusjegyeket mutatott és mutat részben ma is. A poligonális záródású szentély a szélesebb hajóhoz csatlakozik, nyugati homlokzata előtt torony áll, amely a második emelettől kezdve nyolc szögletűvé válik. A templom tornya középkori, de a külsejét részben átalakították. A tornyon három szinten jelennek meg az ablakok, legalul a nézetes részen, majd a nyolcszögű szakasz vékonyabb párkánya alatti és feletti szinten. A templom egyetlen, viszonylag jól datálható középkori részlete a szentély záradékablakának mérműve. A mostani orgona két orgona ötvözete, A régi és a 70-es években egy 100 templomból származó orgona, amelyet először Sepsiszentgyörgyi templomban akartak felállítani, de mivel nem fért be, az akkor plébános dr. Gyukodi Mihály kérésére Mártonáron püspök úr krasznabérteknek ajándékozta. A templomban van eltemetve Prépostvári Bálint is, akinek sírfeliratát Szirmai Antal őrizte meg. Prépostvári Bálint tumbájának töredékei a templom főoltárának előlapja és hátlapja. Krasznabértek filiái Gyöngy, Szatmár megye délkeleti részén Krasznabértektől északnyugatra található, és Ákos filia községközpont Nagykárolytól 31 kilométerre a Kraszna jobb partján fekszik. Havonta egyszer tartanak szentmisét a hónap első vasárnapján. A következő filia Nántű, Tasnádvárostól délkeletre fekszik, minden hónap második és negyedik vasárnapján szentmisét tartanak. Oldallagosan ellátott filia még Kraszna Sándor falva, Szatmár megye déli részén Krasznabértektől keletre fekvő településen pedig minden hónap harmadik vasárnap tartanak szentmisét. A krasznabérteki templom és filiái a szatmári római katolikus egyházmegye erdődi esperesi kerülethez tartozik. A búcsút június 27-én tartják, Szent László ünnepén, az örökös szentségimádási nap július 4. vasárnapja. A krasznabérteki plébánia honlapjáról, valamint más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve a hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A csíksomlyai férfi térden álló rózsafűzér ima közösség szeretettel és testvéri bizalommal hív minden keresztény elkötelezettségű fiút és férfit szombaton, június 27-én, 8:30-kor a csíksomlyai kálváriához, a Jézus hágóhoz, egy szervezett kalákára.
1: Gyertek, és tisztítsuk meg közösen a Jézus hágót. Amire szükség van, lapát, ásó, csákány, gerebje, láncfűrész és minden egyéb hasznos eszköz, amely segítheti a munkát. A kaláka után 12 órától egy közös szentmisén veszünk részt a csíksomlyói hegy tetején lévő Szálvátor kápolnánál.
0: Találkozzunk szombaton, június 27-én, 8:30-kor a csíksomlyói borvíznél, a barátok feredőjénél. Légy bátor, légy férfi, várunk szeretettel. Tegyük rendbe együtt a szent helyünket.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, és a következő negyed órában fogadom az önök ima szándékaikat, ima kéréseiket. A szokott módon lehet hívni, írni nekünk 0259 420 555 vagy 0359 420 555. Az SMS számunk 0758 420 555. Lehet írni a honlapunkra is, a www.mariaradio.ru címre, ezen belül pedig az ima szándékra kattintva. Arra kérem a kedves hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, akkor a háttérben a rádiót ne feledjék el kikapcsolni. A mai imában nem feledkezünk meg a betegekről, ágyhoz-házhoz kötöttekről, azokról, akik szerettei koporsója mellett kell álljanak ezekben a napokban. De ma is imádkozunk a háború megszűnéséért, háborúk, mert nagyon sok háború van. Imádkozunk Leó pápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért, a katolikus anyaszentegyházunkért, a közeledő papszentelésért, papszentelésekért, hiszen több helyen van, és hálatelt szívvel fogunk imádkozni minden kedves önkéntesért, adományozóért. És köszönjük az értünk mondott imát is, úgy látom, hogy van egy telefonáló. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Halló? Élőadásban van, Halló? Hogy... Igen, élőadásban van.
1: Halló?
0: Igen, én jól hallom önt, csak kéne mondani az ima kérést. Várom, hogy ossza meg velünk.
1: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai szent olvasót felajánlom az unokáim vizsgáinak a sikerét, a betegségünk följavulásáért, Leó pápáért, a háború meg

0: üzenetet is megosztok. Markus gyógyulásáért, jó orvosi eredményért és a daganatos betegségből való teljes felépüléséért kérem a Szent Rózsafüzért. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Magukkal imádkozom, mi szeretném, és felajánlani az összes happy rózsafüzéreket és a szentmiséket, a férjem nyugvásáért és az egész halottaimért, azokért is, akikért nem imádkozik senki, a testvéremért a családjával együtt, a gyermekeimért a családjukkal együtt, jó önmagamért, a gyógyulásomért, és Gyimesbükkben a keresztanyám gyógyulásáért, Annacskáért, és minden betegét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Köszönjük szépen a hívását! Önnel együtt imádkozunk. A mai rózsafüzéreket, imákat felajánlom az államvizsgázó lányomért, a Uram, hallgass meg imámat, áldott szép napot kívánok. Mi is imádkozunk a vizsgázókért továbbra is, családi békéért, férjem szabaduljon meg az alkohol rabságából, és sikeres vizsgáért imádkozom, Katalin írta. Rózsafüzért felajánlom drága kicsi családomért, gyermekem, gyermekeim sikeres vizsgájáért, Jézusom, bízom benned. A mai rózsafűzért felajánlom a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, családom egészségéért, halottaim lelke üdvéért, a betegekért, önökért, megfelelő időjárásért és két gyermekem fontos szándékáért. Jézusom, bízom benned, egy édesanyja írta. És telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
2: amen. A rózsafűzőt fel szeretném ajánlani Máté Jánosét és a többi testvéreimét, és drága leányomért, Gercú Csilláét. A Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat és csendes pihenőt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Adjon örök nyugodalmat az Úr. Ezt a Szent Rózsafüzét felajánlom a világ összes papjáért. Írta egy hallgató, ezt a rózsafüzét felajánlom a három fiamért és a családjaikért, férjemért és a maga és magamért. Drága szűzanyám, légy velünk! Imád kérek vizsgázó keresztfiamért és unoka öcsémért, hogy sikerüljön a vizsgájuk. Ezt a rózsafüzért felajánlom a lányomért és a fiam megtéréséért. Egy édesanyja írta. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Halló. Sajnos nem válaszolt, vagy megszakadt. Közben érkeztek e-mailben is ima szándékok. Nagyváradról írja egy kedves hallgató, az egész heti rózsafüzéreket felajánlom a szűzanya szándékára, hálából minden kapott kegyelemért, bűneink bocsánatáért, gyermekeinkért, békéért és az összes hívekért. Hálából ajánlom fel a napi imákat, valamint további segítséget kérek családom minden élő tagjának szeretetet, megbocsájtást, lelki békét, unokaöcsémnek egy jó társat, édesanyámnak egészséget, édesapámnak lelki boldogságot. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Rádió.
0: Szeretettel köszöntöm.
3: Halló.
0: Igen, köszöntöm Margit néni.
3: Halló, dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen. Halottalak,
3: mindig én drága. Aztom, Margit néni vagyok, Csíkszeredából.
0: Köszöntöm.
3: Tündikén máma, mivel Irma névnap.
0: Igen.
3: Szeretném ajánlani a drága anyósomot ebbe a rózsafűzérbe. 62-ben én

0: Szerintem a nagy családba 15-et szült, 10 megmaradt, 80-ba itt hagyott. A drága jó Úristen még a porát is nyugtassa körülötte László, Vilma, Nikó, Malumpa, anyósomot. Naposom mellettem László Miklós, 5-öt is a jó Isten nyugtassa. Mi egy gyermek, én három elment tisztatták lelki teremtőinek, én volt a második. Minden családom tagjaim, felajánlom, egészség, békesség, szeretnék Anna néniét ülkébe, és minden halottam értünk, egy kicsit elfogultam már. Drága asszony, nyugodjon békébe az Úr Jézus szemelébe.
1: Úgy legyen, köszönjük szépen Margit néni a hívását, a Jóisten adjon örök nyugodalmat, anyósának minden elhunytnak, és önnek pedig vigasztalást. Kérem a Szent Szűzanya megsegítő kegyelmét, oltalmat, fiam nehéz munkahelyi gondjaira, anyagi áldásért imádkozom, a munkája után, valamint egészségért. Rózsafüzért felajánlom szeretetért, bűneim bocsánatáért, halottaim, bűnei bocsánatáért és a gonosz távozásáért.
2: Halló?
1: Halló, itt a Mária Halló. Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké,
2: amen. Ezt a heti szent imánkat, rózsafüzéreket, miséget fel szeretnék ajánlani Gergely Csabának, a születésnapja volt, és ma 5 hónapja nyugszik a csíkszentcsimoni temetőbe. Adjon a Istennek örök nyugodalmat, és az örök világos.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, önnel együtt imádkozunk. Felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért, valamint gyermekeim megtéréséért. Halló, itt a Mária Rádió. Mindörökké, amen.
3: Rózsafűzőt szeretném ajánlani, halladó kapott kegyelmet itt a boldogság a szűzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a szűzany oltalmát az üközben járását, gyermekem gyógyulásait, az egészségét, munkájait, a családom egészségét, minden bocsánatáit, a gonosz távozásáit és önökét, Isten fizesse mindenki segítőmáját. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. A rózsafüzért felajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen az imákat, írta egy kedves hallgató. Ezt a rózsafüzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, szüleink nyugalmáért, Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Keresik a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafüzért fel szeretném ajánlani a családomért, egészségért, békességért, a problémák megoldásáért, a gonosz távozásáért, az ellenségeinktől való oltalomért, ugyanakkor felajánlom a halottaink lelküdvéért. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Együtt imádkozunk önnel. A rózsafüzért felajánlom hálából és Zsolt fiam teljes megtéréséért és gyógyulásáért, édesanyám is minden beteg gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned. A mai összes szentmisét és rózsafüzért minden imád felajánlok unokám sikeres vizsgájáért, a férjem megtéréséért, a fiam és családjáért, a lányom és az ő családjáért, magamért, a hozzám tartozó halottaimért, a Mária Rádió összes dolgozóiért és bűneink bocsánatáért, nem utolsó sorban a világ békéért. A rózsafüzért önökkel imádkozom és felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomjói Szűz Mária, takarj be védő palástoddal, és imádkozom halottaimért, az örök világosság fényeskedjék nekik. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk önöket, hogyha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzák velünk a világosság rózsafűzérét, melyet Nagyváradon kedves önkénteseink fognak vezetni. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! Imádkozzuk együtt a világosság rózsaphőzért, amit felajánlunk mindenkinek a szándékára, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
1: Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem által, és az Úr van te veled. Áldott te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem által, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrize.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem által, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsapűzér első szent titka, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
2: Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második szentitok, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Mi atyánk, aki a menyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mikében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik szentitok, aki meghirdette Isten országát.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: őket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Negyedik szentitok, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemeltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözléd, Mária, kegyelemeltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözléd, Mária, kegyelemeltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözléd, Mária, kegyelemeltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözléd, Mária, kegyelemeltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözléd, Mária, kegyelemeltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözléd, Mária, kegyelemeltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözléd, Mária, kegyelemeltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözléd, Mária, kegyelemeltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözléd, Mária, kegyelemeltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképp

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ötödik szentitok, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó, Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzért királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bunakbajnak, eloszlatni van hatalmat. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőj imáid gyermekinek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
2: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világba, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Kedves hallgató, köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Kívánunk Önöknek Istentől megáldott szép napot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Kedves rádióhallgatók, nem is olyan rég úrunk születésének a főünnepét ünnepeltük. Utána hálát adtunk az óesztendő végén, mindazért a kegyelemért, amelyet az Úrtól kaptunk. Január 6-án, Úrunk megjelenésének az ünnepén megünnepeltük, hogy Úrunk kitárulkozott, megjelent nekünk, megmutatta az ő dicsőségét. És akkor itt állunk most, és föltesszük a kérdést, hogy mit kell nekünk tennünk, miután ő itt van közöttünk, értünk megszületett emberekért, megtestesült. Hogyan kell nekünk viselkednünk? Hogyan kell nekünk élnünk vele, aki megszületett, és aki a legméltóságosabb oltári szentségben köztünk maradt? Bízom abban, hogy Jézus Krisztus jelenléte mozgásba lendít bennünket, és abba az irányba indít bennünket, hogy ne éljük mindennapjainkat úgy, mintha ő nem lenne jelen. Igyekezzünk felzárkozni, kérjük a Szent Lelket, hogy tegye minket alkalmassá arra, hogy hogyan áldozzuk fel magunkat. Föltevődik a kérdés, hogy mit áldozzunk fel. A világi apostol mások megszenteléséért és üdvözítéséért feláldozza idejét. Mennyire érdemszerző az, ha fel tudjuk használni azt az időt, amelyet az élvezetnek, nyugalomnak, szórakozásnak szántunk. Különösen abban a korban, amelyben az élvezet mindennél jobban kísért. Itt nincs szó arról, hogy elvegyük az állapotbeli kötelességek teljesítéséhez szükséges órákat és perceket. Mielőtt arra gondolunk, hogy a felebarát üdvösségével foglalkozzunk, legyen bár az számára a világ legnagyobb java, előbb azt kell Istennek adnunk, amit tőlünk kíván. Megszületett. Itt van közöttünk. Adjuk meg neki azt, amit tőlünk kíván. Legyünk bölcsek. Kérjük a Szent Lelket, mutassa meg ezt az utat nekünk. Előfordul, hogy azokat, akik buzgolkodni akarnak, a sok személyes munka leköti. És hogy mindannak eleget tegyenek, amit vállaltak, vagy apostoli munkájukat forgácsolják szét, vagy fontos hivatásbeli kötelességüket mulasztják el. Az apostolkodásnak sokféle formája és módja, ideje és eszköze van. Ki azt válassza ki, amely életkörülményei

Ira, gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Ha a világ gyűlöl benneteket, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatoknál. És az Úr ezt már megjövendőlte. Az apostol előre tudja. Nem harcolhat Jézus Krisztusért anélkül, hogy a szent nevéért szerzett gyűlöletnek ki ne tegye magát. Ettől nem kell félnie, túl kell tennie magát ezen. Vajon azok, akik tisztán emberi célokért küzdenek, nem mutatnak-e teljes közömbösséget, sőt megvetést az iránt, amit róluk emiatt gondolhatnak? Lénárt bíboros Rómából visszatérve előadta az ifjú világi apostolok előtt 11. Pius pápa nyilatkozatát, amelyet a kommunista tanúkért lelkesedő orosz ifjúság buzgalmáról tett előtte. Ezeknek az ifjaknak van eszményük. El vannak tőle ragadtatva. Ha kell, tudnak szenvedni, sőt még életüket is kockára teszik, hogy azt megvédjék. Ez az erő. És nincs nekünk szebb eszményünk. Ha minden katolikus lelkesedni tudna érte, és megvalósításáért képes lenne valamit szenvedni, sőt, ha szükséges, életét is oda tudna adni érte, akkor csak a miénk lenne a győzelem. Biztos a miénk lenne a győzelem. Nincs itt szó életkockázatról, egyszerűen csak arról, hogy tudjunk szembenézni a gúnyos mosollyal és gyűlölködéssel. Minden nagy és merész vállalkozásnál voltak emberek, akik megvetették a lemosolygást. Nem gúnyolottak eleget Kolumbusz Kristófon és egész felfedezési tervén, és legújabban nem mosolyogtak-e stratoszféra repüléseken. 1894-ben, amikor egy banketten az autó óránkénti 50-es kilométeres sebességet ünnepelték, Michalen András a 100 kilométeres sebességre ürítette poharát. Egyik szomszédja erre elég hangosan megjegyezte, hogy ő is meghallja. Idézem, az ebéd végén mindig van valaki, aki kelleténél többet ivott és butaságokat mond. Az idő és a hírnév feláldozása mellett ott vannak az apró áldozatok, hogy a védelmezett ügy diadalmaskodjék. Így fel kell áldozni a könnyű és szórakoztató olvasmányokat, az internetezést, hogy helyettük komolyan tanulmányozzuk azokat a kérdéseket, amelyeknek biztos és alapos ismeretével felvértezve nagyobb hódítást végezhetünk. Egy német újságíró, aki Szovjet-Oroszországban járt, leírta, mennyire meglepődött, amikor hosszú szibériai utazása alatt látta, hogy az első és második osztályon utazó németek, amerikaiak és franciák csak regényeket olvastak. A harmadik osztály fapadjain ülő oroszok, főként ifjak pedig közgazdaságtant és propaganda íratokat tanulmányoztak. Kicsiny, de sokat jelentő áldozatot hozok, amikor például minden nap lemondok egy szenvedélyemről, hogy az apostoli mű létrejöttét elősegítsem, vagy apostoli egyesületem havi tagságdíját kifizessem. Bizonyos számadatok nagy ékes szólással beszélhetnek. A dohány egyed áruság Franciaországban 1931-ben 1600 millió frank többletet mutatott fel az előző évekhez képest. A statisztikai adatok szerint a Zájné megyében minden lakos évenként
1097 cigarettát szív el, és ebben nincsenek beleszámítva azok, akik pipáznak, vagy maguk sodorják a cigarettát.

felett át. Minden személyre körülbelül évi 160 frank kiadás esik. És még panaszkodom, hogy a pénztáros követelődző és a pénztárcám sovány. Persze vannak egyéb szenvedélyek is, amikről le lehetne mondani. Aztán ez a kis részlet nem veti-e fel az önmegtagadás egész problémáját? Talán semminek látszik az a napi egy cigaretta, de mégis milyen nagy jelentősége van? Fölteszem a kérdést. Le tudom-e magamat győzni? Igen vagy nem? És éppen ezekben a kis dolgokban. Ha igazán kicsin dolgok, megkezdhetném mindjárt. Nagy terveim és vágyaim vannak, nagy lelkű elhatározásokra vagyok képes, szenvedni akarok a mesterért, keresztet akarok hordozni vele, és ilyen apró áldozatokat nem tudok meghozni. Mennyire hasonlítok arra személyre, akit Duhamel egyik regényében így jellemzett, idézem, odaadna az életét, de nem ezt a szelet bárányhúst. Így van ez. De Isten bizonyára sohasem kívánja életemet. Ő inkább szeretné ezt a csekélységet. Évi 100 frankomat, amely füstbe megy. Nincs hozzá bátorságom. Türelem. Gyakoroljam magamat. Merjek elkezdeni. Az ajtó küszöbe a legmagasabb hegy a világon, mondja egy dán közmondás. Igaza van. Nem a nem füstölés a nehéz, hanem annak a megkezdése. Mint hogy nem az imádkozás nehéz, hanem a hozzákezdés. Végeredményben az első lépés kerül valamibe. Bizonyos, hogyha az első lépést megtettük, még nem tettünk meg mindent. Az erény feltételezi, hogy gyakorlását energiával kezdjük, álhatatossággal folytassuk és bátorsággal fejezzük be, de ez már nagy dolog, ha vízbe ugrottunk. Valamely feladatot megkezdeni annyi, mint a felét, talán a harmad részét elvégezni. Csak egy példát vettünk, de ezer annyit találunk a mindennapi életben. Az apostolkodó egyetemi hallgatók gyűlésén az egyik diák a következő humoros előadást tartott a barátainak. Idézem. Mikor fognak jönni a híres apostolok, akik mindent megváltoztatnak? Amikor igazi emberek és keresztények lesznek, bizonyára akkor jönnek az apostolok. De kik lesznek azok? Ifjak, akik képesek a hősiességre, egészen a vértanúságig? Igen, de olyan ifjak, akik elég bátrak, hogy kiugorjanak az ágyból, amikor szól a csengő. Ifjak, akik képesek újra életre támasztani a régi, aszkétikus szabályzatokat. Igen, de olyanok, akik eléggé hisznek a megváltásban és az oltári szentségben. És néha a hétköznap is elmennek a szentmisére, és nem csak hónaponként, hanem többször is áldoznak. Ifjak, akik képesek arra, hogy a nép között a hit misszionáriusai legyenek? Igen, de olyan ifjak, akik más dologgal vannak elfoglalva, mint azzal, hogy black bottomot táncoljanak, lovagoljanak, te a délutánokra járjanak, vagy a kávéházban töltsék idejük jó részét. Mindenki vizsgálja meg, hogy mely pontban fontos számára a lemondás? Az a lényeges probléma, hogy akarok-e apostol lenni, vagy nem? Ha igen, előre. Napóleon császár könnyelmű, hanyagi és pumpa kedvelő Jeremos öcsének kemény leckét ad a katona mesterségről és az uralkodó szerepéről. Idézem, láttam egyik napi parancsát, amelyre Németország, Ausztria és Franciaország gúnykacajban tört ki. Nincs maga körül egy jó barát sem, aki néhány igazságot mondana magának?
Ön király, a császár testvére. Ezek a háborúban nevetséges kiváltságok. Katonának kell lenni, újra meg újra katonának lenni. Táborozni kell az előőrsüknél, éjjel-nappal lovon lenni, vagy pedig a szerályban maradni. Maga úgy visel háborút, mint egy satrapa. Jó Isten, én tőlem tanulta ezt. Én tőlem, akinek 200 000 főből álló seregem van, és aki a csapatok élén vagyok. Magának nagy igénye, szellemessége, néhány jó tulajdonsága van, de el van kényeztetve az önhittségtől, túlzott beképzeltségétől, és nem ismeri a dolgokat. Viselje a háborút, mint egy fiatal katona, akinek dicsőségre és hírnévre van szüksége, és igyekezzék kiérdemelni azt a rangot, amelyet elért. Eddig az idézet. Javítsa ki néhány szót, és alkalmazzam magamra az esetet. Ha Jézus Krisztus hódítója akarok lenni, le kell mondanom a satrapa életről, a könnyű életmódról, a mindenféle örömök kereséséről. Mert a világ üdve más embereket kíván. Boldogok azok, akiket a férfias nevelés áldozatosságára alakítottak. Akik nem kaptak ilyen nevelést, adják meg önmaguknak. Ismerjék meg a vasat és az acélt, az önmaguk fölött aratott győzelem egészséges, atlétikai örömét, írja Claudel. Hogy a nagyszerűség programhoz apostoli képességet szerezzenek, gondoljanak azokra a szavakra, amelyekkel a súlyos sebesült Darnu lelkesítette magát. Ivézem, az áldozatok ékszerek, melyeket Isten ad neked, hogy testvéreidet üdvözítsd. Te csak köveket adsz neki, te hamis pénzverő vagy. Hogy a gyémántoknak végtelen értéket adj, ahhoz nem elég a belenyugvás. Nosza, használd fel ezeket a ragyogó napokat, hogy alamizsnát adj a szenvedő szegényeknek. Ne veszíts el egy szemet sem. Adj oda mindent. Légy nagy lelkű. Amikor Isten megparancsolta Mózesnek, hogy sátort építsen, az izraeliták a próféta lábai elé aranyat, ezüstöt, bronzot, bársonyt, lent, bőrt, mindenféle fát, olajat, illatos fűszereket, különböző drága köveket vittek. Mindezekből, mondotta az Úr, szentélyt készítsetek nekem, és közöttük fogok lakni. Ha a kereszténység templomát akarjuk építeni, kell, hogy minden apostol elhozza az ő nagylelkű áldozatának bőséges hozzájárulását. A felajánlott dolgok különfélék lehetnek, sőt ajánlatos is, hogy azok legyenek. Számuktól és minőségüktől függ Isten országának felállítása. Nos, kedves rádióhallgatók, az Úr Jézus megszületett, megjelent, kitárulkozott. Ő érte kell lelkesednünk és ápolnunk magunkban az apostolkodás tüzét. Mit ért el üdvözítőnk látható működése alatt az emberekre gyakorolt külső tevékenységével? Nagyon keveset, majdnem semmit. Az apostolok nem értik meg őt, vagy legalábbis nehezen. A tömeg csodákat követel, az egyik napon Hozsannát énekel, a másik napon Barabást élteti. A nép vezérei nyugtalankodnak miatta, gyanakodnak rá, és végül keresztre feszítették. Bekövetkezik a mester látható eltűnése, és a megváltás hajnala pirkad. Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok, mondja az üdvözítő. Bocsáss meg, Uram, ha kijavítalak, de mondd meg nekem, hogy a földről felemeltetve miket vonzottál magadhoz. Oly kevés dolgot.
Az apostolok elfutnak, a katonák kockajátékot űznek, a tömeg fejét csóválva megy le a Golgota sziklás ösvényein. Herodes folytatja lakomázását, Pilátus mindenen túl teszi magát, egyedül a százados ismer el téged. Ez valóban Isten fia volt. A százados, néhány asszony és János. De ez a nagy győzelem. Elképzelhető, sőt valószínű, hogy apostolkodásunk idején a sikertelenségek keserű poharából is iszunk. De azt mondja az üdvözítő, tekintsd az enyémet. Hiszed, hogy Júdással nagy sikerem volt? Az az ifjú, aki a tökéletes élet után vágyakozva lelkesedéssel jött hozzám, hallgatott a tanácsomra. Nem szomorúan elment. Talán azt képzeled, hogy amikor az oltári szentséget a zsidóknak bejelentettem, elragadtatva lábaimhoz borultak, hogy hálát adjanak érte. Semmiképpen sem. Kemény beszéd ez, mormogták a legtöbben. És ott van a meggyógyított bélpoklosok és inaszakadtak hálátlansága, és azoknak a szűk látóköre, akik közelebb jutottak hozzám. Türelem. Hogy a falazat egyik napon a magasba emelkedjék, ahol szükséges, hogy a föld mélyébe kövek legyenek beágyazva. Tekintsd a liziói dombot, amelyen Szent Terészke bazilikája emelkedik. Mennyi követ kellett előzőleg az alapzatba lerakni, mire a földből kiemelkedhet a falazat. A tervek megvoltak, de a valóság kijavította. A föld csúszni kezdett, és sok tonna betont kellett betemetni, különben semmi sem tartotta volna magát. A talaj mindig csúszik, a lelkek is oly ingók, mielőtt rászánják magukat a cselekvésre, mennyi ismeretlen nagy lelkűséget és buzgóságot kell az alapokba betemetni. De egyik napon, gondviselésemtől meghatározott órában csodálattal látták, mint emelkedik a magasba egy templom, egy bazilika. Egy katedrális megépítéséhez évszázadok kellenek. Azt hiszed talán, hogy a meginduló munkák irányító mestere látja a befejezést? Aki az alapköveket teszi, nem szükségszerűen ugyanaz, mint aki a falak köveit lerakja. És jól van ez így. Ha minden lélek magvető, vagy minden katedrális építő látna a befejezett munkát, talán nagy büszkeség fogná el. Gyakran megóvom őket ettől a veszélytől. Néha még keményebb eset adódik elő. Szilárd alapokat fektetnek le, soha semmit nem építenek rá, vagy egészen más dolgot, mint ami eredetileg tervezve volt. Én szeretem ezt. Én teljes alázatosságban felajánlott teljes adományt kívánok. Az alapzattal befedett talajon látszólag semmi sem emelkedik. De nekem nem arra van szükségem, ami emelkedik, hanem arra, ami el van rejtve. A mező egyik pontján eltemetett buzgóságokkal másodt a kegyelem csodáit fogom magasba emelni. A láthatatlan világban gyakran az használ legtöbbet, ami látszólag semmit sem használ. Az a sikertelenség, amelyet a sikerért minden tehetséget latba vető apostol készséggel elfogad, üdvözítőbb, mint sok diadal. A diadal egy kis büszkeséget hoz magával. Az alázatosság színarany, amellyel sokaknak adósságát meg lehet fizetni. Vest hát, gyermekem, a magot, fáradhatatlanul. Ne kívánt túlságosan megtudni, hogy mi lesz majd vele. Vetegetni, mondotta a buzgó lélek, és nem nézni, hogy hova esik a mag. Íme a teljesen önzetlen buzgóság.
Sőt, menj tovább. Köszönd meg előre Istennek sikertelenségeit, apostoli eredményeit. Ez bizonyságot tesz nagy hitedről. Talán veled is megesik az, ami velem megtörtént. Kétségtelenül a bal siker is tapasztalatod lesz. És hallottad, mint zúgolódtak és idegenkedve eltávoztak tőlem, amikor az oltári szentség nagy adományát előre kihirdettem. De ezen a hallgatóságon túl fedez fel az utolsó vacsora óta, az élő kenyér után sóvárgó megszámlálhatatlan tömegeket. Ismét bal siker. Mekkora győzelem. Hasonló sós érhet téged is. Beszélni fogsz, és akkor nem fognak rád hallgatni. De utána egyik hallgatód magába szállva megnyitja lelkét. Tevékenykedni fogsz, buzgóságod munkája nem fog azonnal kikelni, de egyik napon, amikor tudni sem fogod, valaki érzi, hogy hatást gyakoroltál rá, és élni fog általad. Adj hálát előre ezért a sokáig sikertelen és ragyogástalan termékenységedért. Uram, hallgatlak téged, és tanításodat apostoli életem apró részleteiben meg akarom valósítani. Az üdvözítők mindig sírból jönnek elő. Taníts meg engem, hogy háttérben maradjak. Taníts meg engem titokban dolgozni. Taníts meg engem elrejtve maradni.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kovásznán, a Tündérvölgyben, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a szentmiséket Kraszna Béltekről, illetve a marosvásárhelyi keresztelő Szent János plébánia templomból közvetítettük, és fogjuk ezután is. Nagyjából, azért mondom, hogy nagyjából, mert igen színes kínálat volt eddig is. Az előző napokban bekapcsolódhattunk a magyar nyelvű zarándoklatba, a Fekete Madonna vonatos zarándoklat szentmiséit hallgathattuk, és a mai napon is 12 órától Krapkóból közvetítünk majd szentmisét. Ez a zarándok vonatosoknak a szentmiséje lesz Krakóban. Este 6 órától Marosvásárhelyen kapcsolódunk be a szentmisébe, ahol ugye tegnap volt a búcsús szentmise. Pénteken reggel 8 órától Délvidékről közvetítjük a szentmisét a 4 magyar nyelvű Mária Rádió együttműködése keretében, majd este 6 órától ismét Marosvásárhelyről. Szombaton lesz a krasznabélteki Szent László király tiszteletére szentelt templom búcsús ünnepe, tehát 11 órától a szónok I.S. Csaba általános helynök Szatmárról, és ugyanaznap akkor este 6 órától ismét Marosvásárhelyről közvetítünk egy újabb szentmisét. Ezen a vasárnapon 3 szentmisénk lesz itt az Erdélyi Mária Rádióban. 10 órai kezdettel a krasznabélteki szentmisébe kapcsolódhatunk be, előtte 9:30-tól a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Utána 11 órától Kisbácsból közvetítjük a búcsús szentmisét Szent Péter és Pál tiszteletére. A meghívott szónok Böszörményi Géza piarista atya. És még este 6 órától lesz egy újabb szentmisény Marosvásárhelyről. Itt mindenképpen megragadom a lehetőséget, és megköszönöm a krasznabélteki plébános atyának és a Marosvásárhelyen szolgáló papoknak, ott vannak többen, főesperes atya, segédlelkész, és ott vannak még többen paptestvérek. Köszönjük szépen a közvetítés vállalását, köszönjük a kántori szolgálatot, a technikával való foglalkozást és minden mást is, mindenkinek, aki bármit is tett ezekért a közvetítésekért. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse a szolgálatot. És kisbácsi búcsús szentmisével beindul a közvetítés. Ugye Kisbács lesz a következő hét egyik helyszíne, illetve Aknasugatag a másik. Itt még hétfőn egy kicsit különlegesebb lesz a helyzet, ugyanis hétfőn Szent Péter és Pál apostolok ünnepén délelőtt 11 órától Gyulafehérváron papszentelési szentmise lesz a Székesegyházban. Ezt közvetítjük. Este pedig még 7 órától még krasznabéltekre visszatérünk, és ott kapcsolódunk be az esti ünnepi szentmisébe. És akkor igazából keddtől kezdődik a 7-2 plébániáján a közvetítés. Kedden este 7 órától lesz Kisbácsban a szentmise, reggel 8-tól Aknasugatagon. Szerdán, csütörtökön, pénteken reggel 7-től Kisbácsban, este 7-től Aknasugatagon. Szombaton pont egyik helyszínen se lesz szentmisénk, délelőtt 11 órától a Szatmári Székesegyházban papszentelési szentmise lesz, azt közvetítjük, este 6 órától pedig hónap első szombatja lévén Csíksomlyóra kapcsolunk, és ott a Mária köszöntőbe kapcsolódunk be. A jövő héten vasárnap, július 5-én délelőtt 11 órától a Kisbácsi szentmisébe kapcsolódunk be, előtte a rózsafűzért is imádkozzák 10 óra 20 perctől. Jövő vasárnap este 6 órától pedig primíciás szentmisénk lesz, mégpedig Aknasugatagról. Hát Aknasugatagnak nagyon örülök, azért is, mert egy paptestvér lesz onnan, ugye felszentelve jövő héten szombaton, és az első ünnepi szentmisébe mi is bekapcsolódhatunk.
de Aknasugatag azért is különleges helyszín, mert onnan még nem volt soha Mária Rádiós közvetítés, és ezúttal összejön, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Zárójelben megjegyzem, azt tervezem, hogy erre a primiciás szemlésére elmegyek, és ezen részt veszek, annak végén persze majd leszerelem a mobil stúdiót, és átviszem majd Érkörtvélyesre, ahonnan másnaptól lesz a közvetítés. Igen, és ha már itt vagyunk, tehát július 6-ától 12-ig terjedő héten Lövéte lesz az egyik helyszín, Érkörtvélyes a másik. Azon a héten lesz két primíciánk, annak a két testvérnek a primíciája, aki Gyulafehérváron szentel majd az érsekatya. Az egyik 11-én szombaton délben 12 órától Csobotfalván, a másik pedig Lövétén 12-én délben 1 órai kezdettel, tehát ezekbe bekapcsolódhatunk. Július 13-ától kezdődő héten az egyik helyszín a nagyváradi stúdió kápolnája helyett most az újjáépítési munkálatok miatt a nagyváradi Szent József templom. A másik helyszín pedig egy különleges helyszín lesz, egy szlovák falu itt a Bihari hegyekben, Nová Huta. Innen természetesen nem tudunk, nem is közvetítettünk soha szentmiséket, nem is fogunk, igazából a helyi közösség szlovák anyanyelvű, és hát ezért nem közvetítettünk, nem is fogunk onnan közvetíteni a szlovák nyelvű szentmisét, azt úgysem értenénk. Viszont ott van egy lelki gyakorlatos ház, nagyon szép vidék, a hegy tetején körülbelül 1000 méter magasságban van a falu, és minisztráns tábor lesz, és ennek a minisztráns tábornak a szentmiséjébe kapcsolódunk majd be a rádió hullámhosszán keresztül. A minisztráns tábor pénteken véget ér, úgyhogy ezt kiegészítjük még Sárköz Újlakról, ami a azt követő hét plébániája, mármint az egyik, tehát július 20-ától Sárközújlak, illetve már nem is 20-ától, hanem már az előző hét pénteken és vasárnapján is Sárközújlak lesz az egyik helyszínünk, a másik helyszín pedig Kadicsfalva, Betlenfalva, ez két templom, egy plébánia, Kadicsfalván búcsú lesz. Július 27-től kezdődő héten Alsó Csernáton lesz az egyik helyszín, itt is búcsú lesz majd, és Tasnád Szántó lesz a másik helyszín, ott gitártábor lesz azon a héten. Augusztus 1-én pedig elkezdődik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál, a Mladi Fest, ami azt jelenti, hogy sok mindent fogunk onnan közvetíteni, ahogy ezt már megszokták a kedves hallgatók. Vannak imádságok, vannak katekézisek, tanúságtételek, szentmiség, szentségimádások, rózsafűzérek és minden más. Nagyon szép program. A szentmiség augusztus 1-től 5-ig minden este 8 órától lesznek onnan, itteni mi időnk szerint 8 órától lesznek ezek a szentmisék. Az egyik misé hétnek a végén, és a másik hétnek az elején lesz. Augusztus 3-ától még tart a fesztivál, ez a hét még itt szervezés alatt áll, hogy honnan is lesznek a közvetítések. Augusztus 10-től kezdődő héten pedig az egyik helyszínünk már megvan, ez Felsőbánya. Ez egy nagyon különleges helyszín, újból egy ilyen helyszínre bukkantam, hál' Istennek, ahol nem volt még közvetítés soha a Mária Rádióban, és hát azért is különleges, mert most nemrég lett újból felszentelve a templom, egy hatalmas felújítás alatt állt egy ideig a templom. Érdemes meghallgatni majd a szentmiséket és a hét plébániáját is utána, hogy természetesen Aknasugatagra is gondolok, ez a két helyszín nincs is olyan nagyon messze egymástól, Máramaros megyében. Aknasugatagon a plébános atya egy monográfiát írt a helységről,
láttam a Facebookon, ki volt téve a borítója, a templom van rajta. Igen, ilyen különleges dolgok is vannak. Felsőbányán pedig egy hatalmas, gyönyörű templom van, ilyen székesegyház méretű, és nagyon szépen fel van újítva, és a templom köré nem keresztúti stációkat tettek, hanem a rózsafűzér titkairól stációkat, a 20 stációt van Felsőbányán a templom körül, hát ide is mindenképpen el kell, hogy menjek. Már csak azért is, mert először van onnan közvetítés a Mária Rádióba. A másik helyszínt még arra a hétre keresem. Hát igen, nagyon örülök ezeknek a helyszíneknek, ahonnan még nem volt soha közvetítés, de nagyon hálás vagyok azoknak a plébános atyáknak is, ahol rendszeresen vissza tudunk járni, hiszen ezt a 20 évet, amit idén ünneplünk, ugye, hogy megért az Erdélyi Mária Rádió, ezt többek között ezeknek a plébános atyáknak köszönhetjük, akik vállalják a közvetítéseket, hiszen a Mária Rádió sokszínű programjának mégis a lényege a mindennapi szentmiség. Az elmúlt vasárnap Szilágysomlyon vettem részt a délelőtti szentmisén, amit közvetített az Erdélyi Mária Rádió. Aki hallgatta, az tudja, hogy mi is történt ott. Pontosan előtte még a filiába is elmentem Szilágy nagyfaluba. A szentmise végén egy kicsit beszéltem a rádióról, hát nem kellett annyit beszélni, mert tudják, ismerik a Szilágy nagyfalubeliek a Mária Rádiót. Vittem oda is különböző Mária Rádiós tárgyakat, Szilágysomlyóra is természetesen velem volt mind a két helyen. Szebené Lajos önkéntesünk innen Nagyváradról segítségemre volt a beérkezett adományokról, majd kedden fogok beszámolni a Jelenünk és Jövünk című műsorban. Én még aznap délután Érkeserűbe is ellátogattam, és ott is, oda is vittem magammal Mária Rádiós tárgyakat. Erről is beszámolok majd, mármint főleg az anyagi részéről a Jelenünk és Jövünk című műsorban, tehát jövő héten, kedden, 30-án. Érdekes kisebb közösségekbe is ellátogatni. Én nagyon szívesen elmegyek nagyobb közösségbe is, teletemplomokba is, meg olyan templomokba is, ahol csak néhányan vannak az aratnivalósok. Ugye Jézus is elmegy az egy bárányért is, még a 99-et is ott hagyja, hogy elmenjen az egy bárány után. Én is nagyon szívesen elmegyek kis szórvány közösségekbe is, és örülök, hogy egy vasárnapon három ilyen közösségben eljuthattam. Hát nem mindegyik kis közösség, Szilágysomlyon ott azért tele volt a templom, Nagyfaluban és Keserűben kevesebben voltak, annál lelkesebbek voltak, viszont örülök, hogy találkozhattam az ottani hallgatókkal. Persze Somlyón is öröm volt találkozni a hallgatókkal. Igen, a következő hétvégére nem terveztem semmit. Én igazából, amikor ezt a műsort önök hallgatják, csütörtökön már szabadságon vagyok, még a hétvégén és hétfőt is beleértve. Kedden már visszatérek, amint mondtam, a Jelenünk és Jövünk című műsorban. Remélem, hogy beleférek, mert sok mindenről van, amiről beszámoljak. A következő akciót már mondtam, megemlítettem, július 5-én Aknasugatagra, az este 6 órától kezdődő primíciás szentmisére tervezek menni. A végén majd le kell szereljem a mobil stúdiót, és átvigyem akkor másnap Körtvélyesre, ahonnan másnap kezdődik a közvetítés. Ezek a terveim itt a közeli jövőre, és már dolgozgatunk a következő újságnak a tartalmán, elkezdtünk dolgozni. Bár itt a nyár, a munka azért nem lett kevesebb, de nem panaszkodom, mert
jól mennek a dolgok, Istennek legyen hála. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik imádkoznak a Mária Rádióért, akár velünk együtt mondják az imákat, amik a rádióban vannak, vagy felajánlanak imákat értünk, nagyon szépen köszönjük. Az ima is nagyon fontos a háttérben. Igen, adományokból él és tartja fenn a rádió magát, de az imádságok is legalább olyan fontosak, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte, Isten fizesse, és hallgassa meg mindazoknak az imáját, akik értünk is imádkoznak. Nagyon szépen köszönjük, és továbbra is számítunk az ima háttérre. Hát körülbelül ezek itt az újdonságok az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Visszatérve akkor a mai napra csütörtökön 12 órától Krakkóból közvetítjük a magyar zarándokok szentmiséjét. Este 6 órától Marosvásárhelyről közvetítjük a szentmisét, holnap reggel 8 órától Délvidékről, este 6-tól Marosvásárhely. Szombaton búcsú szentmise lesz Szent László tiszteletére 11 órától Krasznabéltekről. Vasárnap pedig 10 órától lesz egy szentmisén Krasznabéltekről, 11 órától búcsú szentmise Kisbácsból, és még egy szentmise ugye lesz szombaton is, és vasárnap is este 6 órától a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomból. Hétfőn Szent Péter és Pál apostolok ünnepén 11 órától Gyulafehérvárról közvetítjük a Székesegyházból a papszentelési szentmisét, és este 7 órától még Krasznabéltekről lesz szintén egy ünnepi szentmise. A hét azután következő részében nagyjából este 7 órától lesznek a esti szentmisék, a reggeliek pedig kedden 8-tól, szerdán, csütörtökön, pénteken pedig 7 órától. A jövő héten szombaton 11 órától lesz még egy papszentelési szentmise Szatmár Németiből, a Székesegyházból, és lesz az első primíciánk itt a rádióban ebben az évben 5-én vasárnap este 6 órától. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: A csíksomlyai férfi térden álló rózsafűzér ima közösség szeretettel és testvéri bizalommal hív minden keresztény elkötelezettségű fiút és férfit szombaton, június 27-én, 8 óra 30-kor a csíksomlyai kálváriához, a Jézus hágóhoz egy szervezett kalákára.
1: Gyertek és tisztítsuk meg közösen a Jézus hágót, amire szükség van: lapát, ásó, csákány, gerebje, láncfűrész és minden egyéb hasznos eszköz, amely segítheti a munkát. A kaláka után 12 órától egy közös szentmisén veszünk részt a csíksomlyói hegy tetején lévő Szálvátor kápolnánál.
0: Találkozzunk szombaton, június 27-én, 8 óra 30-kor a csíksomlyói borvíznél, a Barátok feredőjénél. Légy bátor, légy férfi, várunk szeretettel. Tegyük rendbe együtt a szent helyünket.

0: Életige. A Fokoláré Lelkiség műsorát hallják a Mária Rádióban.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Fokoláré Lelkiség Életige műsor júniusi adásában. Amint a májusi műsorunkban említettük, a következő hónapok műsorainak bevezetőjeként Chiara Lubichnak, a Fokoláré Lelkiség alapítójának lelki gondolataiból válogatunk, melyeket 1987-88-89-ben intézett az egyház e művének legelkötelezettebb tagjaihoz, hogy ezzel is segítse őket az egység lelkiségének megélésében, s így együtt törekedjenek az életszentség, az Istennel való egység megvalósítására. Ezek a gondolatok az úgynevezett kollegamentókon hangzottak el, mely egy telefonos konferencia beszélgetés a mozgalom különböző csoportjai között az egész világon, melynek során híreket is közöltek a mű életéről. Ez a gyakorlat ma is folytatódik, természetesen a mai technika magas szintjén, vagyis nem csak telefonos, hanem internetes videókapcsolat által a mű mindenkori elnök és társelnökével. A mai gondolat 1987. január 22-én hangzott el, mely ma is aktuális, hiszen a gyönyörű természetet látva mi is dicsőíthetjük, álthatjuk Istent, a világ mindenség teremtőjét. Isten végtelensége. Ez alkalommal az utóbbi napok egyik kis tapasztalatát szeretném megosztani veletek. Pihenésképpen megnéztem egy dokumentumfilmet a természetről. Ellentétben más tévi adásokkal, melyek a világgal töltik meg a lelket, és üresen hagyják az ember szívét, ezért kell nagy okosság a kommunikációs eszközök használatához. Ez a film nagy hatást gyakorolt a lelkemre. Szemlélve a világegyetem végtelenségét, a természet rendkívüli szépségét, hatalmasságát, önkéntelenül is mindennek a teremtőjéhez fordultam. Olyan erős volt ez az élmény, annyira új, hogy szerettem volna azonnal térdre borulni, s imádni, és dicsőíteni Istent. Szükségét éreztem annak, hogy ezt tegyem, mintha most ez lenne az egyetlen hivatásom. Mintha most nyílna ki a szemem, megértettem, mint még soha, ki az, aki ideálunknak választottunk, jobban mondva, ki az, aki választott minket. Olyan nagynak láttam, annyira hatalmasnak, hogy szinte lehetetlennek tűnt, hogy ő gondol ránk. Néhány napig bennem maradt ez az élmény az ő végtelenségéről. Most ezek az imádságok, szenteltessék meg a te nevet, és dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, egészen mást jelentenek számomra, a szív szükségét fejezik ki. Kedveseim! Ottarino alig 3 hónappal Lionello távozása után hagyott itt bennünket. Mindketten befejezték szent utazásukat. Ugyanúgy művünk sok más kedves tagja is. Mi most a feladatuk az égben, ahová reményünk szerint mindannyiunk segítsége miatt is jutottak? Legfontosabb feladatuk, mint a mennyország minden lakójáé, hogy áldják Istent, dicsőítsék és imádják. Most, amikor látják őt, nem lehet, hogy ne dicsőítsék minden lehetséges módon. Mi még úton vagyunk. Amikor az

Kövessük őt az ajkunkkal és a szívünkkel. Élesszük újra bizonyos napi imádságokat, melyeknek éppen ez a célja. Dicsőítsük őt egész létünkkel is. Tudjuk azt, hogy minél inkább megtagadjuk magunkat keresztre feszített és elhagyott Jézus példájára, aki teljesen semmivé lett, annál inkább kiáltjuk az életünkkel, hogy Isten a minden, és így áldjuk, dicsőítsük és imádjuk őt. Ha így teszünk, a régi ember is meghal bennünk, és az ő halálán az új ember él, az új teremtmény. Íme egy másik mód, hogy gyakorlattá váltsuk a hónap igéjét, mely pontosan az új teremtményről beszél, Krisztusról bennünk. Mint általában most is előttünk áll két hét, ha Isten megadja, hogy megéljük ezt. Keressünk sok pillanatot a nap folyamán arra, hogy imádjuk Istent, hogy dicsőítsük őt. Tegyük ezt elmérkedés közben, szentséglátogatáskor, vagy a szentmisében. Dicsőítsük őt a természetben gyönyörködve, vagy a szívünk mélyén. Mindenek előtt azonban halljunk meg saját magunknak, és éljünk Isten akaratának, a felebaráti szeretetnek.

0: Most hallgassuk nyitott szívvel a júniusi életigét, melyet Máté evangéliumából választottak, és a hozzáfűzött magyarázatot.
1: Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
2: Máté evangéliumának ebben a fejezetében Jézus éppen kiválasztja az apostolokat, név szerint szólítva meg őket, és különleges hatalmat ad nekik a tisztátalan lelkek felett, azok kiűzésére, és megadja nekik minden betegség és erőtlenség gyógyításának ajándékát is. Jézus eligazítja őket, hogy hol és hogyan teljesítsék kezdetben a küldetésüket. Világos az üzenet, amelyet hirdetniük kell. Közel van a mennyek országa. A felszólítás, hogy útközben hirdessék a rájuk bízott üzenetet, egyrészt hangsúlyozza, hogy az igazi tanítvány elsősorban a közelség hirdetője, másrészt pedig azt, hogy az úton való együtt haladásuknak is ige hirdettéssé kell válnia. János evangéliumában ugyanis az új parancs átadása után Jézus azt mondja: arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.
1: Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
2: A mennyek országa Jézus üzenetének szíve. A rokon értelmű Isten országa kifejezést az Ószövetségben Istennek az emberi történelem feletti uralmára, kormányzására és üdvözítő tevékenységére használták. Ő a világ

0: világ és mindenek előtt Izrael népének ura, a népé, amely Dávid király egy leszármazottját várta, aki majd helyreállítja Izrael szerepét a népek között. Az új szövetség Jézust Dávid leszármazottjaként, tehát királyként mutatja be. Egy földi királysággal ellentétben a mennyek országa, a béke és az igazságosság országa, ahol gondot viselnek a szegényekre, ahol a megbocsátás és a megbékélés uralkodik, amely életet és világosságot hoz minden nemzetnek. Ez egy olyan ország, amely már elkezdődött a világban és az emberek szívében, de amely Jézus visszatérésekor valósul majd meg teljes mértékben.
1: Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
0: Jézus azt hirdeti, hogy ez az ország időben közel van, a küszöbön áll. A példabeszédekből, mint például a mustármagról, vagy az egész tésztát megkelesztő kovászról szóló elbeszélésből megérthetjük, hogy ez titokzatos és alázatos, de kitartó módon működik az idők folyamán. A közel szónak térbeli értelme is van. Amikor a tanítványok, akik Jézus lelkének jelenlétét hordozzák, közelednek az úton, akkor Isten országa közeledik, és amikor Márk evangéliumában Jézus azt mondja az írástudónak, nem vagy messze az Isten országától, valószínűleg nem csak azt akarta mondani, hogy elkezdted megérteni, hanem azt is, hogy nem vagy messze tőlem.
1: Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
0: Az ingyen egy olyan kifejezés fordítása, amely az eredeti görögben ajándékot jelent. Rávilágít arra, hogy amit az apostolok kaptak, azt nem azért kapták, mert megérdemelték. Ennek a forrása Isten nagy lelkűsége, és az a tény, hogy egy különleges küldetésre lettek kiválasztva. Kiara Lubik ezt írja. Isten országát tehát be kell fogadni. Ez egy ajándék, amelyet Istentől kapunk, ugyanis semmilyen emberi erőfeszítés, aszketikus próbálkozás, tudós tanulmány vagy kutatás nem képes bevezetni bennünket Isten országába. Maga Isten az, aki elénk jön, aki kinyilatkoztatja magát fényével, vagy megérint kegyelmével. Semmilyen érdemünk nincs, amellyel dicsekedhetnénk, semmink sincs, ami feljogosítana Isten hatalmas ajándékára. Az országot ingyen kínálják neked, idézet bezárva. Ez a meghívás pedig arra indít, hogy ma is folytassuk a küldetést, amelyet Jézus az apostolokra bízott. Szóval és tettel hirdessük Isten országának közelségét, és közösen mondjuk el minden embernek a remény üzenetét, hogy ebben a zaklatott és bizonytalan világban Isten mérhetetlenül szereti őt, Isten mindannyiunkat mérhetetlenül szeret.
1: Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.

0: Ez az életige arra indít, ahogy a magyarázatban is hallottuk, hogy ma is folytassuk a küldetést, amelyet Jézus az apostolokra bízott. Szóval és tettel hirdessük Isten országának közelségét, és közösen mondjuk el minden embernek a remény üzenetét, hogy ebben a zaklatott és bizonytalan világban Isten mérhetetlenül szereti őt, Isten mindannyiunkat mérhetetlenül szeret. A következő tapasztalatban szereplő barátunk nem csak szavaival, hanem viselkedésével, tetteivel is Isten végtelen szeretetére irányítja a körülötte lévők figyelmét.
1: Több mint 100 alkalmazottal dolgozó vállalat igazgatójaként, ha erős egyéniség is volt, mégis gyermekként fogadta el Isten országát. Bizonyos, hogy azon a reggelen, amikor hirtelen, zihálva ébredt, nem gondolt arra, hogy szívinfarktus éri. Úgy rémlett, hogy már csak néhány perce van hátra. Az erős fájdalmak ellenére nyugodt, békés maradt. Kevés erejét összeszedve feleségéhez fordult. Minden az Isten szeretete. Csak arról van szó, hogy teljesíteni kell az ő akaratát, alávetni magunkat az ő felséges hatalmának. Hálás vagyok Istennek, hogy gyarlóságom ellenére e földön élhettem. Majd a lányával is beszélt, s lelkire kötötte, hogy mindig, mindenek fölött Isten országát keresse ebben az életben. 4 óra hosszat tartó kezelés és különböző kísérletezések után végül kórházba szállították az intenzív osztályra. Időnként fájdalomtól eltorzult arcán szelíd mosoly jelent meg, elárulva azt a mennyei örömöt, mely a beteget elárasztotta. A mentőautó ápolói is észrevették ezt. Egyikük meg is jegyezte, hogy soha nem látott még hozzá hasonló haldoklót. Néhány nap múlva a súlyos veszély elmúlt, de Alfred doktor továbbra is új kapcsolatot igyekezett teremteni 8 szobatársával, akikkel együtt feküdt. Oda is bevitte azt a légkört, amelyben élt. Otthonába visszatérve azután rájött, hogy ő már búcsút mondott ennek a világnak, amely most mint újdonság hatott rá. Olyan hely ez, ahol elég egyszerűen az isteni akarat szerint cselekedni, és lelkében érezte Isten közelségének eltörölhetetlen békéjét, amelyet Isten országa magával hoz.

0: Júniusi életigénk életünk legnagyobb ajándékára mutat, kedves Mária Rádió hallgatók, és pedig a végső beteljesülés miben létére. Ez nem más, mint a mennyek országa, vagyis Isten országa. Életünk végső célja az Isten országába való eljutás. Isten minden embert az üdvösségre teremtett. Mindenkinek szól ez a mérhetetlen nagy ajándék. Magunktól képtelenek lennénk oda eljutni, ezért történt a kinyilatkoztatás. Jézus tanítása alapján azonban jól megközelíthetjük és megérthetjük, mit kell tennünk, hogy oda eljussunk. Azt is megérthetjük, hogy nem valami távoli és felfoghatatlan dologról van szó, hiszen amennyiben evangéliumi módon élünk, már itt a földön megízleljük és megtapasztalhatjuk ennek lényegét, melynek jellemzői a szeretet, az igazságosság, megbocsátás, megbékélés. Amiután erről tudomást szereztünk, vagyis részesültünk az apostoli tanításban, megkereszteltek az egyházban, és részesültünk a Szentlélek ajándékaiban, már csak rajtunk múlik, hogy az életet választjuk-e, mely lelkünk örök életét jelenti, vagy sem. Pál apostol e lényeges kérdésben a korintusiaknak írt első levelében így fogalmaz. Mi bölcsességet hirdetünk, nem ennek a világnak a bölcsességét, Isten titokzatos, rejtett bölcsességét, amelyet Isten öröktől fogva megdicsőlésünkre rendelt. Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát. Így érvényes az írás szava, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a lélek által. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő lelket, hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk. Idézet bezárva. Ha tehát e bölcsesség birtokába jutottunk, nekünk is hirdetnünk kell Isten országát szóval és tettel, de nem csak, hanem ahogyan élünk, már annak ige hirdetéssé kell válnia. Ha életünk minden napján tudatosan akarunk élni, mindig szem előtt tartva a végső célunkat, az üdvösséget, akkor egyre természetesebbé válik ez a törekvésünk, és készek leszünk mindent ehhez igazítani életvitelünkben. Járjon közbe értünk a Szentlélek, hogy a mi életünkben is valósággá váljon e jézusi tanítás, menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Az életige műsort hallották benne
1: Kolumbán Mártát,
0: Veres Saroltát
2: és Kolumbán Imrét.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki most az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának műsorát hallgatja. Asztalt terítünk Teszemesz József Ferenc technikus társam segítségével, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Ha most valaki kilátogat a piacra, olyan színkavalkádot lát, hogy szinte megszédül tőle. Roskadásig az asztalok a nyár slágereivel. Fejes saláta, uborka, cukini, paradicsom, paprika, új krumpli, aztán sárga barack, cseresznye, megy, őszi barack és bogyós gyümölcsök. Persze a teljesség igénye nélkül soroltam, és akkor még nem is beszéltem a zöld fűszerekről. A bazsalikomról oregano, amit szurokfűként ismernek sokan, a kakukkfű, ami néhányunk tudatában vadcsomborként jelenik meg, a rozmaring, lehetnek a konyhának gyöngyszemei is mindezek a zöld fűszerek, hiszen remekül illenek sok zöldséghez, mint például a paradicsom és a húsok is. És ki ne felejtsem a borsika füvet, amit mi itt Székelyföldön csomborként ismerünk, és isteni ízesítője káposztás ételeinknek. Nem mellesleg az itt felsorolt zöldségek, gyümölcsök, fűszerek egytől egyig gyógyító hatással is bírnak. Egy kis munkával például fermentálhatunk káposztát, uborkát, csomborral, kaporral. Igazi gyógyszer a gyomornak, a gyomor jó baktériumait éltetik, ezáltal az immunrendszerünk erősödik. A mai műsorunk mégis megosztó lesz. Vannak, akiknek nagyon tetszenek a most elhangzó receptek, vannak, akik megköveznének érte, ha lehet, joghurttal, kefirrel, paradicsommal a babot elrontani, hát lehet, egyesek számára nekem ezekkel feljavítani lehet. De tegyünk csak egy próbát például a paradicsomos babsalátával. Mindenek előtt megjegyzem, hogy számomra a kedvencek kedvence a zöld bab, és általában a szemes bab is. Levesnek, főzeléknek, hússal és anélkül, mégis a most következő recept levett a lábamról. Hozzávalók 1 kiló hüvelyes zöld bab, lehet lóbab is, sőt, azzal írja a recept, 50 dek a paradicsom, 20 dek a szárzeller, 1 hagyma, 1 kis csokor petrezselyem, 4-5 kanál fehér borecet, só, bors, 1 gereszt fokhagyma, 8-10 kanál olaj, lehetőleg olívaolajat használjunk, vagy valami jó minőségűt mindig a salátákra. Az 1 kiló hüvelyes lóbabhoz kell 50 dek a paradicsom, 20 dek a szárzeller, 1 hagyma, 1 kis csokor petrezselyem, 4-5 kanál fehér borecet, sóbors, 1 gereszt fokhagyma, 8-10 kanál olaj. A lóbabot kifejtjük, a szemeket, ami körülbelül 30 deka lesz, forró vízben, 1 percig pároljuk, majd hideg vízzel leöblítjük. Természetesen a lóbabot felcserélhetjük 40 dekányi mélyhüttöttel, esetleg zsenge szemekkel. A lóbabról már készítettem műsort, itt hallhatták ebben az asztalterítünk műsorban. Magyarország elég nagy mennyiségben termeszt, így Románia felé is értékesít, tehát fellelhető a kereskedelemben. 40 deka szemes bab kell ehhez a salátához. A paradicsomot mosás után kicsumázzuk, és 8 részre vágjuk. A szárzeller, azaz a halványító zellert vékonyan felszeleteljük, a fehér hagymát apróra vágjuk, a petrezselyem zöldjét pedig durvára aprítjuk. Az öntethez az ecetet sóval és borssal elkeverjük, az olajat habverővel belekeverjük, az úzott fokhagymával együtt, a babot a paradicsommal, a zellerrel, a hagymával és petrezselyemmel beleforgatjuk az öntetbe, és már is kész a salátánk. A szárzellert is, hogy említem,
hát nagyon könnyen hozzá lehet jutni a nagy üzletekbe, és elmondom, hogy ha délután érkezünk, általában már le van egy kicsikét árazva, és egészen a pénztárcánkhoz illő ára van. Úgyhogy vásároljuk, és együk, mert nagyon-nagyon finom. Ha nem salátákba használjuk, akkor egy mártogatóssal is nagyon finom. A tarka nyári saláta igazi élvezet lehet a nyári melegben. Próbálják ki, hogy igazat adhassanak nekem. Hozzávalói 25 deka vegyes saláta, ez lehet római fejes rukkola, 20 deka paradicsom, 20 dekányi uborka, ez egy kisebb kígyóborkának felel meg, egy-egy piros és sárga húsú színű paprika, egy kötés újhagyma, só, bors, 4-5 kanál fehér borecet, 2 evőkanál mustár, hogyha bátrak vagyunk és a gyerekek nem esznek belőle, csak mi magunknak készítjük, akkor csípős mustárt is használhatunk. 1-2 teáskanál méz és 6 evőkanál olaj, például repceolajat is használhatunk. 1 csokor zöld fűszer, ami lehet petrezselyem, tárkony, snidling vagy akár bazsalikom is. A hozzávalókat megismétlem. 25 deka vegyes saláta, 20 deka paradicsom, egy szép darabka kígyó uborka vagy 20 deka a másikból, egy-egy piros és sárga paprika, egy kötés újhagyma, só, bors, 4-5 kanál fehér borecet, 2 evőkanál mustár, 1-2 teáskanál méz, 6 evőkanál olaj, 1 csokor zöld fűszer. Mondtam az előbb is, hogy ez lehet az, amit mi nagyon szeretünk, a petrezselyemtől a bazsalikomig, a tárkonytól a snidlingen át, bármi, nagyon finoman ízesíti ezeket a zöldségeket. És amit még el szeretnék mondani itt, hogy a mustárt, mondtam, a csípős mustárt tegyünk bele, hogyha érdemes tartani otthon klasszikus mustárt, olyan mustárt is, amiben mustármagok vannak, és csípős mustárt is, így nyáron a sok sütéssel, a finom salátákba el lehet használni, hogyha megkezdtük, esetleg tegyük be a hűtőbe, és így, amit a recept kér, akkor olyan mustárt tudunk elővenni. Így szól az elkészítése a tarka nyári salátának. A salátákat megtisztítjuk, megmossuk, szárazra rázogatjuk, és összetépdessük. Nos, hosszú időn át nem tudtam megbékélni a saláta körüli felhajtással, nevezetesen legnagyobb bajom a szárítással volt. De már nincs bajom. Ezzel sem. Hallgassák meg, hogy miért. Ilyenkor mindig abban a reményben vagyok, hogy nagyon fiatal hallgatóim is vannak, akik még gyakorlatlanok, és talán tanulnak most ebből, hogy miért is kell a salátát megszárítani mosás után, amikor úgyis egy öntet kerül rá. Hát miért is szükséges a saláta szárazra törlése? Jöjjön a válasz. Az íz és az állag miatt. A salátának általában olaj, ecet a keveréke. Mivel a víz taszítja az olajat, így ha a levél vizes, az öntet lecsúszik róla. A tál alján gyűlik össze majd. A száraz levelekre viszont rátapad, így minden falat ízes, zamatos lesz. Másik ok az eltarthatóságban rejlik. A felesleges víztől, nedvességtől a saláta gyorsan összeesik, emellett a nedvesség a baktériumok melegágya is. Ha vízesen tesszük el, a levelek megbarnulhatnak, elrothathatnak. A szárazra törölt saláta papír törlőbe tekerve vagy zárható dobozban tárolva több ideig friss marad a hűtőben. Azt mondják, hogy még egy hétig is több, sőt, tovább is. Én nálam a saláta nem tart ki egy hétig, úgyhogy én ezt még nem próbáltam. De töröljük szárazra, és tegyük dobozba, ha megmaradnak a saláták.
Használhatunk saláta centrifugát is ehhez a művelethez, gyakran kapni nagyobb üzletláncoknál is, de kíméletesen nyomkodva egy tiszta konyharuhán papírtörlővel ez a módszer is megállja a helyét. A salátákat mindenképp meg kell mosni. Főként igaz ez, ha az áruházból vásárolt, és nem is mi termesztettük. Legfőbb okként a tárolásukhoz szükséges permetszert emelném ki, mivel a saláta levelek általában szép nagyok, több permetszer kerülhet rá, mint egy apró zöldség gyümölcsre, ezért is jól mossuk meg, nem mindig csak a földre meg a csigákra gondolunk, hanem bizony ez a legnagyobb ellenségünk a permetszer, ezért kell jól megmosni. A saláta levelek tépkedése azért történik, nem pedig késsel vágjuk, mert a fém késpenge roncsolja a növényi sejteket, és az oxidáció miatt a vágási élek mentén a saláta hamarabb megbarnul. Még egy fontos meglátás, a saláta leveleket csak tálalás előtt forgassuk össze az öntettel, különben a levelek elveszítik ropogóságukat. Természetesen tudják már önök is, hogyha elég egy kis só rákerüljön, a saláta már is úgy mondjuk, hogy összeesik. S ha már így kibeszéltük a salátát, lássuk csak annak a tarka nyári salátának a receptjét. Ha elkészítettük a 25 deka vegyes salátát, hogyha előkészítettük, akkor a paradicsomokat úgy 20 deka paradicsomokat negyedelünk, az uborkát félbevágjuk, és így szeleteljük fel, a paprikákat apróra vágjuk, azért írja, hogy egy piros és egy zöld vagy sárga, hogy szép tarka legyen a salátánk, az újhagymát pedig vékony karikákra szeleteljük. Az öntethez az ecetet, 4 evőkanál vizet, sót és borsot, a mustárt és a mézet egy tálba összekeverjük, az olajat habverővel adjuk hozzá, akkor jól elegyedik. A jól lecsepegtetett zöldfűszert finomra aprítjuk, itt azért nem mondom, hogy a petrezselymet, mert ha önök éppen tárkony snidlinget vagy akár bazsalikomot tesznek bele, akkor azt tegyenek. Tehát a jól lecsepegtetett zöld fűszert finomra aprítjuk, és az öntethez keverjük. A zöldségeket a tálba tesszük, összeforgatjuk az öntettel, és azonnal tálaljuk. Salátánkat tovább gazdagíthatjuk pirított magvakkal, például tök, napraforgó vagy fenyőmaggal. Mindenképp egy-két kanállal jól áll neki. És ehetjük finom pirítós kenyérrel. Nagyon finom lesz. Most pedig, kedves hallgatók, megpihenünk egy kis zenehallgatással.

Kedves hallgatók, önök az Asztal terítünk című műsort hallják. Könnyű nyári ételek a terítéken, nagyjából hús nélkül, és ezzel is folytatom, de időközben arra gondoltam, mégis ehhez a sok salátához egy grillezett csirkemell is dukálna. Lássuk csak! A grillezett csirkemell hozzávalói 4 bőrös csirkemell filé, úgy darabonként legyen 15 deka, ez egy személynek bőven elég lesz, főleg ha körettel, salátával esszük. Egy kis csokor kakukkfű is kell, 4 evőkanál citromlé, egy-egy késhegynyi csilipaprika és római kömény őrölve, 1 evőkanál juharszirup és 1 evőkanál olaj. A juharszirup mézzel vagy barna cukor plusz víz, ezzel, ha szirupot főzünk, akkor kiváltható. A barna cukor az legyen 1 csészényi, és a víz pedig 1 fél csésze. Ehhez a mennyiséghez bőven elég. A kakukkfüvet, leveleit lecsípdedjük, összekeverjük a citromlével, csilivel és a római köménnyel, a szárazra törölt csirke mellett megkenjük a citromos keverékkel, a maradékot a szirupba öntjük az olajjal, félretesszük, a húst pedig hűtőbe 1 órán pácolni hagyjuk. A csirkemelleket egy olajjal megkent alufóliára helyezzük, ha nyílt tűzön sütjük, hanem grill serpenyőbe, meg-megforgatva sütjük, majd a vége felé a bőrös oldalát megkenjük a szirupos fűszerrel, míg a hús megpuhul, a bőr pedig ropogós nem lesz. Ettől a finom sziruptól nagyon szép ropogós lesz a csirke bőre. Grillezésnél fontos, hogy bőrös legyen a csirkehús, főleg a csirkemell, csak így marad szaftos, ellenben kiszáradna. A műsorban említett salátákon kívül illik mellé egy gyümölcsös ajvár is. Az ajvár paprikából, padlizsánból és fokhagymából készült mártás, amit leginkább húsok mellé kínálnak. Hideg mártásként majonézzel vagy tejföllel, kefirvel is összeszokták keverni sültek mellé. Mondok hamar egy receptet is. 3 húsos piros paprika, 1 padlizsán, 1 húsos paradicsom, 1 hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 5 evőkanál olaj, 1 evőkanál citromlé, 1 teáskanál piros paprika, enyhén csípős, és lehet füstös is. Jó, hogyha beszerzünk egy kis csomag olyan piros fűszerpaprikát, ami ízesített, tehát füstös íze van. És sóbors kell még hozzá. Az ajvárhoz 3 húsos piros paprika, 1 padlizsán, 1 húsos paradicsom, 1 hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 5 evőkanál olaj, 1 evőkanál citromlé, 1 teáskanál piros paprika, legyen enyhén csípős, só és bors. Lerben megsütjük a félbevágott, kicsumánzott paprikát, villával megszurkodott padlizsánt is, közben a paradicsom héját lehúzzuk a szokásos módon, karikára vágjuk, vagy kockára, a vörös hagymát apróra vágjuk, kevéske olajon megpároljuk a fokhagymával együtt, majd a paradicsomot is hozzáadva gyenge tűzön még 15 percig pároljuk. A padlizsánt és a paprikát héjától megszabadítjuk, összetúrmixoljuk pár, úgy 4 kanál olajjal vagy egyéb finom olajjal, közben apránként hozzáadjuk a paradicsomot is. Az ajvárt citromlével, piros fűszerpaprikával, só és borssal ízesítjük, és 1-2 órát hideg helyre állítjuk, csak utána fogyasszuk el. Grillezett és sült húsokkal kiváló. S hogy ne érje szó házunk elejét, álljon itt egy desszert is. Mentás dínyesörbet, 75 deka sárga dínye, vagy akármilyen ilyen zöldes dínye, nem tudom én így a fajtájukat megmondani, de
inkább sárga dinnyét használjunk, egy citromot, egy szál mentát, 7,5 deka porcukrot, 75 deka sárga dinnye mellé jöjjön egy citrom, egy szál menta, és 7,5 deka porcukor, a citrom helyett használhatunk lájmot is, ennél a receptnél. A dinnyét pucoljuk, magjait eltávolítjuk, a gyümölcshúst feldaraboljuk, a citromot lereszeljük, majd kifacsarjuk. Egy deciliter víz plusz a zöld citrus héja, a leve és menta levelek, ezt felforraljuk, gyenge tűzön pár percig főzzük, úgy körülbelül 3 perc elegendő. Tehát egy deciliter víz, a citromnak a héja, a leve és a menta levelek, és a 7,5 deka cukor is. A menta leveleket kivesszük, a dinnyé kockákat pedig beletesszük, újból felforraljuk, majd hagyjuk kihűlni. Ha kihűlt, turmixgéppel pürésítjük, és tálba tesszük. De olyan tálba, ami bírja a fagyasztó hidegét. Legalább 4 órára, közben időnként megkevergetjük akár a fagylaltot. Végül poharakba tesszük, menta levéllel díszítjük. Hallom, sokan főznek menta szirupot is, s ha van kéznél, mindenképp csurgassanak rá, vagy keverjenek bele egy keveset. Na, erre a desszertre kis unokahúgom is vevő lenne, aki a műsorban elhangzott ételek felsorakoztatása után azt kérdezné, nincs valami jendes ételed? Remélem, önöknek tetszettek, ebben a nyári melegben bizony jól jön a könnyű és könnyen elkészíthető étel, minél kevesebb hússal. Józsa Ferenc technikus társam nem igazán osztja véleményemet, ezért megígérem, következő műsorunkban több rendes ételre számíthatnak. Most pedig búcsúzzunk a Székely Udvarhelyi stúdióból, jó munkát és hozzá jó kedvet, hiszen munka van bőven a nyár ízeiből, zárjunk télire is az üvegekbe, mélyhűtőkbe egy kicsit. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk Krakkóból, a Szent II. János Pál pápa bazilikából. A szentmisét dr. Kovács Gergely érsek celebrálja, a prédikációt Bátor Botond Pálos szerzetes tartja. A kántori szolgálatot Pálmai Árpád egyházzenész látja el. Közreműködik Petrás Mária, Kossuth Díjas népdalénekes. És a technikában segítségemre van Majoros Attila kollégám, aki ott van a helyszínen. Ha tehetik, kapcsolódjanak be az ünnepi szentmisébe. Lélekben zarándokoljunk el mi is Krakkóba.

Excellenciás püspök atya, hálás szívvel köszönöm meg a pápai Szent István vértanú római katolikus plébánia hívő közössége nevében. Dzsivis bíboros úr nagy lelkűségét, hogy adományozott plébániánk, templomunk számára egy erekét, Szent II. János Pál pápa vérerekét. Magyarországon nagy tisztelet övezi Szent II. János Pál. A hagyományos lengyel-magyar barátság talán ő benne ölt a leginkább testet. És hiszük, hogy most már égi közbenjárásával segíti a lengyel és a magyar népet. Hálás szívvel köszönjük.

0: Zapraszamy w postaci jeszcze tylko, bo oni chcą się dziękować.
1: Excellenciás püspök úr, főtisztelendő Tomás atya, a magyar zarándokok nevében szeretnék köszönetet mondani. Első ízben vagyok itt, de a zarándoklat folyamán számtalanszor hallottam azoktól, akik már vettek részt zarándoklaton, hogy mindig milyen szeretettel fogadják a magyar zarándokokat. Kérem, tolmácsolják köszönetünket Dzsivis Biboros úr felé, amelyhez szabadjon személyes üdvözletemet is hozzáfűzni. Római éveim alatt többször találkozhattunk és ismerjük egymást. Köszönetképpen egy kis ajándékot szeretnék átadni. Főegyházmegyénkben Mártonáron emlékév van, negyedik elődöm, aki megjárta a kommunista börtönöket, de nem tudták megtörni, gerincesen, rendíthetetlenül kitartott Isten mellett, hite mellett. Ezt az emlékérmét szeretném átadni köszönetként, hálaként.

Nagy tiszteletű érsek atya, püspök atya, káplánok, mindenek előtt zarándok testvéreim. Mostani jubileumi 10. vonatos zarándoklatunk hamarosan a végéhez közeledik. Én nagy szeretettel üdvözlöm önöket, benneteket itt Krakkóban, a lengyelek Rómájában. Azon a helyen, ahonnan II. János Pál pápa is elindult. Ezért is vagyunk itt. Hálás szívvel emlékszem vissza a közös imádságokra, a közös találkozásokra, beszélgetésekre, és kívánom, hogy jövőre ugyanitt, ugyanekkor újfent találkozzunk. Isten fizesse meg!

Krisztusban szeretett zarándok testvéreim, általában az ünnepi szentmiség elején nem szoktam bevezető gondolatot mondani, arra gondolván, hogy elég a szentbeszéd. Biztattak is, és nézek Budai Lászlóra, hogy mégis mondjak pár gondolatot, amit örömmel teszek meg. Először is azt mondom el, hogy ez a miseruha, amely most rajtam van, Ferenc pápának készült, ő misézett benne, tehát valamiképpen ő is itt van most velünk. Szent II. János Pál pápához pedig rengeteg személyes emlékem is fűződik. Nehéz ezekből a legkiemelkedőbbeket, a legmeghatározóbbakat kiemelni. Római éveim alatt sokszor találkozhattam vele, a sok azt jelenti, hogy évi 4-5 alkalom. És leginkább, ami megragadott, az az ember. Első vagy második találkozásunk után már emlékezett rám, többet nem kellett bemutatkoznom, és volt olyan is, hogy nem tudtam még köszönni se, ő már mondta, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Volt, amikor azzal köszöntött, hogy éljen Magyarország, de volt, amikor azt is mondta, hogy viva la Transzilvánia. Amikor valaki olyan sok emberrel találkozik, azt hiszem, hogy egyik legkitüntetőbb az, hogy megjegyezte a szemét. Sokszor kérdezték tőlem, II. János Pál pápával kezdted, majd még további két pápával folytattad, kit szerettél a legjobban? És azt mondtam, hogy mindegyiket egyformán. Mindahogy egy édesanyja sem tesz különbséget a gyerekei között, egyformán szereti őket, akkor is, hogyha mindegyikben van valami olyan jellemvonás, amely kiemelkedőbb. Én ezt a magam számára úgy fogalmaztam meg, hogy Szent II. János Pál pápával találkozni kellett. Látni a huncut mosolyát, és tudni azt, hogy mindenre van egy jó kis vicces válasza. Ez valóban így volt, vele találkozni kellett. Benedek pápát hallgatni kellett. Ő akkor volt igazán elemében, amikor professzor lehetett. Amikor a nehéz teológiai tételeket olyan közérhetően, egyszerűen el tudta mondani. Ferenc pápában megvolt mind a kettő, és számomra ott volt a spontaneitás. Amikor ösztönszerűen azonnal cselekedett, és a mai világban ezek voltak a scoopok, az, amit a Facebookon itt-ott meg lehetett osztani, gesztusaival tanított, nevelt bennünket. Hálás szívvel emlékezünk Szent II. János Pál pápára, itt, ebben a bazilikában. Meg vagyok győződve, hogy most huncutul velünk mosolyog. Itt van velünk, és áldását adja zarándoklatunkra, erre a szent misére. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Irgalmasságban gazdag Istenünk, aki Szent János Pál pápát egész egyházad elöljáról rendelted, engedd kérünk, hogy tanítása által oktatva megnyissuk szívünket Krisztusnak, az emberiség egyetlen megváltójának, üdvöt hozó kegyelme előtt, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy

olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Meglátja a föld minden határa, szabadítást szerez Istenünk. Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, ki kiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak, királlyá lett a te Istened. Figyelj csak, őrszemeit felemelik hangjukat, és mind újonganak, mert szemtől szembe látják, hogy visszatér az Úr Sionra. Újongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét, és megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet szeme láttára, s meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk. Ez az Isten igéje.

Amikor föltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Péter így szólt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki: legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte: Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: szeretsz engem, és ezt válaszolta: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta: legeltesd juhaimat.

Krisztusban, kedves testvérek, ennek a mai evangéliumnak a képe úgy van előttem, hogy Csenszóvában, Jasznagórán van fönt egy keresztút, akik a szabadidőben sétálgattak, talán láthatták Jerzy Duda Gracznak a festménye, amely megpróbálja megfogalmazni a jelen korra ráillesztve a különböző keresztúti stációkat. És az utolsó stáció, tehát a 14. stáció után még van egy-kettő, amely a feltámadás eseményét hozza, és ott lefesti, ahogy Péter ott van Jézusnál, letérdel a lábához, és úgy Jézusnak mint egy az ölébe odahajtja a fejét, nem teljesen, de egy kicsit úgy rá könyököl, és akkor annak a képnek a láttán visszacseng benned ezeknek a szavaknak a gyönyörűsége, hogy Péter, szeretsz engem? És Péternek meg kellett tanulnia a későbbiekben, hogy ez a szeretet hogyan és miképpen fog formálódni az ő életében. Szent II. János pápának a búcsújáró helyén, zarándok helyén vagyunk, Péter utódja. És számomra az ő élete azért annyira megragadó, mert már kisgyermek kora óta szembesül a fájdalommal és a szenvedéssel. Hiszen tudjuk, hogy 1929-ben, 9 évesen, első áldozó korában elveszíti édesanyját. Aztán 1932-ben orvos bátyját, Edmundot, 1941-ben édesapját is. Gyakorlatilag nem maradt senkije, aki közel állt volna hozzá a családból. Senki. Nem maradt senki, aki mellette lett volna örömben és bánatban. Senki. És mégis mit látunk az ő életéből? Mint hogyha pont az ellenkezője történt volna. Mert megtanulta a későbbi szenvedésekben is, hogy mit jelent szeretni. Amikor a fájdalmat méltóságá alakította át. Pontosan a legmélyebb fájdalmak azok, amelyek a legnagyobb erőhöz tudnak vezetni bennünket. És a legmélyebb sebeink azok, amelyek nem véletlenül érnek bennünket. Rajtuk keresztül a legrövidebb út vezet a legigazibb önvalónkhoz. Nem olyan rég hallottam, nagyon tetszett nekem ez az összekapcsolódás. Egyszer valaki azt mondta, hogy engem nem azt tesz tönkre, hogy rabszolga vagyok, hanem az, ahogy erről gondolkodom. Más valaki azt mondta, engem nem azt tesz tönkre, hogy a fél lábamra béna vagyok, hanem ahogy erről gondolkodom. Ha ezt most így nézzük, a félelmet, az embereket nem a tények teszik tönkre, hanem a tényekről alkotott véleményük. Karol Wojtyla lehetett volna egy életen át kesergő, panaszkodó, nyavajgó ember, hogy velem az történt 20 évvel, 40 évvel, 50 évvel ezelőtt. Milyen keserű volt a sorsom. Nem a tények tesznek tönkre, hanem ahogy gondolkodsz róla. Mert drága testvér, amikor soha ne felejtsd el, amikor a te életedben nehézséggel szembesülsz, amikor föl kell venned a keresztedet, az nem egy rád szabott kis kereszt, hanem az Krisztus keresztjéből való részesülés. Mert igazán egy kereszt van, Jézusé. Mikor felébredsz a hajnal, és rád szakad a valóság, hogy most azért veszed válladra Krisztus keresztjét,
mert ő az Atya szemébe nézett, és emberi bírásának határain járt. Talán nem is szeretetből veszed föl. Ebből terem az ember szívben a szeretet. Testvér, akkor tudod elkezdeni szeretni igazán a másikat, amikor szenvedsz érte. Akkor tudod igazán szeretni a közösségedet, hogyha küzdesz érte, és fájdalmakat mersz átélni. Nem csak kapni, hanem adni. És amikor adsz, az fáj. Nagyon sokszor fáj. Simon, amikor Cirenei Simon fölveszi a keresztet, kényszerből veszi föl. De ebben megszereti azt, akinek a keresztjét hordja. Ebben nagyon szép példát mutatott Szent II. János Pál pápa, hiszen gyerekkora után alatt átéli a II. Világháborúnak a szörnyűségeit. És amikor pápává választják, ott sem olyan könnyedén ment a dolog a mindennapi nehéz feladatok mellett. 1981. május 13-án egy olyan merényletet követnek el ellene, amit mindannyian tudunk, hajszálon múlott. A fatimai szűzanya oltalmazta meg őt, hogy nem halt meg, de azért egész életére rányomta a bélyegét. És 1991-től már az orvosa megállapította a Parkinson-kort, de ő mindvégig kitartott, végig hordozta a keresztet. Az emberek többsége menekül a fájdalomtól. Ezzel kapcsolatosan eszembe jut egy kedves történet, itt Lengyelországban történt. Már egy párszor elmondtam, mert annyira kedves. 5 éves kisgyerekek az óvodában megtanulják a betlehemes játékot. És többször elpróbálják, szerzetes nővér egy apáca az, aki betanítja nekik a szöveget. És hát a próbán minden flottul megy. Minden rendben van. És amikor jön a karácsony esti óvodás műsor, a betlehemes játék, hát tele van a terem. Ott vannak a szülők, nagyszülők, plébános úr, káplán, meg én nem tudom még kicsoda, vendégek. Hát gyerekek, persze, hogy meg vannak szeppenve. És ahogy elindul Szent József és Mária, hogy keresik a hajlékot Betlehembe, hogy hova mehetnének, volt egy kisfiú, akinek a szerepe az volt, hogy fogadós, és akkor ő neki ugye el kell utasítani a szálláskérőket. József kopogtat, befogadtok-e, és akkor a kisfiú szétnéz, ennyi ember előtt, hát Máriának, Józsefnek gondolja magát. Persze, tessék, gyere be! Fúha, szerzetes nővér bajban van. Nem így van a szöveg, kezdjétek újra! Hát a kisfiú, megint ugye jön Szent József, Mária, kisfiú, nem megy. Bemehetünk-e? Persze, gyertek be! Na kész, vége az előadásnak, mi lesz ebből? Másik 5 éves kisfiú, Szent József, kicsit gondolkodik, ránéz Máriára, és azt mondja, Mária, menjünk innét, ez nekünk sokba fog kerülni. Miért mondom el ezeket? Egyrésztről, drága testvérek, igazából az életünkben az emberek többsége menekül a fájdalomtól. Megpróbáljuk megúszni valamilyen formában. Az igazi fejlődés nem a fájdalomtól való menekülés, hanem most nézzük így ebben a szép gyerek példában, hogy a kicsi József mit csinál, ezt a helyzetet beépíti a történetbe. Vagyis a fájdalomnak be kell épülnie az életedbe. Mikor elutasítasz egy nehéz élményt, elutasítasz egy részt önmagadból, ami épp most kíván megszületni. Arra vár, hogy elfogadd és indulj el. A Szent Pápa
a következőket írja ezzel kapcsolatosan a Salvici Doloris pápai buzdításában. A szenvedés olyan mély, mint maga az ember. Éppen mert feltárja az emberi mélységeket, sőt, valamiképpen túl is mutat rajtuk. Úgy véljük, a szenvedés az ember transzcendenciájához tartozik. Az ember rendeltetése az, hogy számos területen meghaladja önmagát. Erről szól rejtett értelmű hivatása. E területek egyike a szenvedés. És ebben nagyon fontos, drága testvérek, hogy amikor már nem látod magad áldozatként, elkezdesz az élet szerzője lenni. Szerzőként látod, vagy inkább így fogalmaznék, hogy életed főszereplőjévé válsz, ahol persze Jézus az igazi rendező. Zárójelbe meg kell jegyeznem, hogy én mindig nagyon féltem a mártíroktól. Értsétek jól. Hogy úgy kell körülöttük járkálni, hogy nehogy véletlenül valami kis bomba fölrobbanjon. Amikor nem éled, nem úgy éled meg, hogy te áldozat vagy. Minden veszteség tehát, és minden fájdalom, minden kudarc azért történik, hogy kifejlesz egy olyan erőt, amiről nem is tudtad, hogy benned van. Mert hiszen Isten teremtette beléd, és Jézus Krisztus által mindig rátalálhatsz. Látom az imádkozó pápát az oltári szentség előtt, a mélyen, nagyon mélyen átélt szentmiségben, de látom azt az embert, aki szerette a természetet, sportolt, és nem hagyta, hogy a sötét gondolatok eluralkodjanak rajta. Tegyünk mi is így. A következőket írja, hogy erősítsen bennünket, olvasom. Nem gyengeségeink és kudarcaink összegzése vagyunk. Mi az Atya szeretetének összege vagyunk. És a valódi képességünk az, hogy fiának, Jézusnak képévé váljunk. Vagyis fölveszed az ő keresztjét, az egyetlen keresztet. A legbölcsebb emberek azok mindig mélyre ástak. Arra figyeltek, hogy mit tanított nekem a mai nap az Istenről kapott belső erőmről. Ilyen formán a fájdalom az nem az ellenséged, hanem a tanítód lesz. A Szent Pápa bölcsessége és nagy tudása a megszerzett ismeretek mellett legfőképpen abból fakadt, hogy tudta, az ő életének nehéz időszakai a legjobb tanítói voltak. Minden, amit átélsz, valamilyen célt hoz az utadba. Befejezésül ismét álljanak itt az ő tanító gondolatai. Ne hagyd el magad a kétségbeesésig. Nem teszünk úgy, mintha az élet csupán szépségekből állna. Tudatában vagyunk a bűn, a fájdalom, a szegénység sötétségének. De tudjuk, hogy Jézus legyőzte a bűnt. És saját fájdalmaink keresztül eljutott a feltámadás dicsőségébe. Mi pedig misztériumának fényében élünk, halálának és feltámadásának misztériumában. Mi a húsvét emberei vagyunk, és az Alleluja az énekünk. Amen.

0: Kérjük testvéreim Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
1: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Aki nyájadat Péterre és utódaiva bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősíts meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Aki életedet adtad juhaidért, öleld szent szívedre elhújt testvéreinket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bizott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Fogadd el, Urunk, hívő néped áldozati adományait, és engedd, hogy amit Szent II. János Pál pápa emléknapján hódolatból felajánlunk, abból örök üdvösséget merítsünk, Krisztus

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad körül szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent II. János Pál pápával és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, helyi püspököket, a püspökök testületét, a papságot, és egész megváltott népedet.
4: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
5: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben, velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsősége.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörök.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval.

0: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, szentséges asztalodnál megerősödve kérünk, hogy Szent II. János Pál pápa példájára buzgón valljuk meg azt a hitet, amelyet ő hirdetett, és tetteinkkel kövessük azt a szeretetet, amelyet ő gyakorolt, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Nagyon rövid a hirdetés, 12 óra 40-kor fogunk indulni az Isten irgalmasság bazilikához, addig lesz egy kis szünet, el lehet menni mosdóba, ne feledkezzünk meg róla, hogy ott is van, tehát ha valakinek nem sürgős, tehát oda hát a bazilikánál is van nagyon nagy lehetőség arra is, hogy ott mosdóba el tudjunk menni. Egy nagyon nagy kérésem lenne, hogy próbáljuk meg a csendet őrizni a kegyhelyen, itt is, meg oda át az irgalmasság bazilikában. Én, lehet, hogy én vagyok rá nagyon érzékeny, de nagyon fontos lenne, hogy ne bent, hanem kint beszélgessünk. Köszönöm szépen a megértést.
2: Az állás előtt szabadjon még egy személyes emléket megosztani. A szentmise elején azt mondottam, hogy bizonyára huncutul mosolyog a szent pápa és velünk ünnepel. Én ezt éltem meg és éltem át. A szent atya minden reggel magánkápolnájában misézett, és volt lehetőség a férőhely függvényében ezen részt venni, illetve koncelebrálni. Fiatal pap voltam, 4-5 éves, 98 vagy 99 lehetett, amikor édesanyám és húgom meglátogattak Rómába, bátorkodtam pár sort írni, hogy Szent Atya, amennyiben lehetséges, szeretnék koncelebrálni. Emlékszem, hogy az irodába csörgött a telefon, valaki olaszul köszönt és mondta, hogy Sono Don Stanislao, Dzsivis bíboros volt, és mondta, hogy másnap reggel, már nem emlékszem hány órakor legyünk a bronzkapunál, és amikor másnap reggel elmentünk a szentmisére, beöltöztem, ott izgultam fiatal papként, hogy a szentatyával koncelebrálhatok, odajött és azt mondta, hogy te fogod olvasni az evangéliumot. Hát én megijedtem rendesen, de nem tudom megosztani azt az érzést, hogy mit jelentett ott van a szentatya, és így olvasni fel az evangéliumot, de ami még inkább megmarad bennem, mint emlék, az a szentáldozás után imádkozó szentatya. Egészen közvetlenül közel a háta mögött lehettem, és bizony bevallom, meggyónom, hogy az oltári szentség helyett félszemem a szentatyám volt, és őt figyeltem, ahogy imádkozott. Ez számomra egy olyan ajándék, amelyet egy életre magammal viszek, és ma úgy éreztem egy kicsit, hogy ezt éltem meg újra, és azt is megmondom, hogy miért. A szentmise elején, amikor a híveket arra kérem, hogy akkor most tekintsünk önmagunkba, és vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, én mindig szeretek egy rövid csendet tartani, de olyan csönd, mint a mai szentmisén, nem tudom, hogy még éltem-e meg, most már lassan 33 éves pap vagyok. Egy pisszenés nem volt, egy pad nem recsent, egy köhögés nem volt. Ilyen szent csendet, ilyen bűnbánatot, az irgalmasságnak ilyen perceit, azt hiszem, hogy csak ajándékként tudunk megélni és elfogadni. Én ezt viszem magammal, és hiszem azt, hogy mindenki igazi kegyelmeket fog magával vinni. Most így fogadják az áldást.

0: meg és őrizzen meg titeket az Isten.
1: Amen.
0: Ragyogtassa rejátok arcát, és legyen hozzátok érgalmas.
1: Amen.
0: Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét.
1: Amen.
0: És áldjon meg benneteket a minden

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk Krakkóból a Szent II. János Pál pápa bazilikából. A szentmisét dr. Kovács Gergely ístrek mutatta be, prédikációt Bátor Botond pálos szerzetes mondott. A kántori szolgálatot Pálmai Árpád egyházzenész látta el, Petrás Mária Kossuth díjas népdal énekes közreműködésével. Én köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak, hogy velünk együtt imádkoztak. Köszönöm Majoros Attila kollégámnak, aki a helyszínen van és segítségünkre volt. A Jóisten áldását kérem mindannyiukra, nem sokára Csíksomjóra kapcsolunk. További jó rádiózást kívánok mindnyájuknak. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, imádkozzák velünk együtt a szeretett láng rózsafüzérit és litániáját, amelyet felajánlunk hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, Leó pápáért és az ő szándékáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, papi hivatásokért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóiért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a vizsgázó diákokért, a háború megszűnéséért, a világ békéért, a betegekért, betegápolókért, orvosokért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és akikért senki sem imádkozik. Ó, Mária, legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet, minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged, olcs szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad. Jöjj, Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon bennem most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk, öt szent csebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged, mert mindennél
1: szeretetre méltó vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által, áraz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekben.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra sérkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelítvényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: Szent József,
1: te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: Hallgass meg minket, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Uram!
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: A szeretet királynőjének köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, jár közben értünk Uradnál, áld meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk! Gyermeki bizalommal lábodhoz borulunk, és estbe kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten tiszteletre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amelyen Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk ára szeretett lángot kegyelmi hatását, mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.
0: Drága Jézusom, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Magnak.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért. Kívánva Istentől megáldott szép napot, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Csíksomlyói férfi térden álló rózsafűzér imaközösség szeretettel és testvéri bizalommal hív minden keresztény elkötelezettségű fiút és férfit szombaton, június 27-én 8 óra 30-kor a Csíksomlyói Kálváriához, a Jézus hágóhoz, egy szervezett kalákára.
1: Gyertek és tisztítsuk meg közösen a Jézus hágót. Amire szükség van, lapát, ásó, csákány, gerebje, láncfűrész és minden egyéb hasznos eszköz, amely segítheti a munkát. A kaláka után 12 órától egy közös szentmisén veszünk részt a Csíksomlyói hegy tetején lévő Szálvátor kápolnánál.
0: Találkozzunk szombaton, június 27-én 8 óra 30-kor a Csíksomlyói borvíznél, a Barátok feredőjénél. Légy bátor, légy férfi, várunk szeretettel. Tegyük rendbe együtt a szent helyünket.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai bibliai műsorunkban. Mai utazásunk során a Szentírás egyik legcsendesebb, mégis rendkívül jelentős alakjával ismerkedünk meg, Ábel személyével. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy Ábel csak mellékszereplő a Biblia nagy történetében. Néhány vers szól róla csupán a Teremtés könyvében, mégis az egész Szentíráson végig húzódik az emlékezete. Jézus is említi őt, az Új Szövetség pedig az első igaz emberként és az első vértanúként tekint rá. Ábel a bűnbeesés utáni világ gyermeke. Szülei Ádám és Éva már nem az Éden kertjében élnek, megtapasztalták az Istentől való elszakadás fájdalmát, a munka nehézségét és a halandóság valóságát. Ebben az új világban születik meg először Káin, majd utána Ábel. Érdekes a neve, a héber hevel szó leheletett párát mulandóságot jelent, ugyanezt a szót halljuk a Prédikátor könyvében is, minden hiúság, minden csak lehelet, mintha már a neve előre jelezné rövid földi életét. A Biblia elmondja, hogy Ábel pásztor lett. A pásztor alakja később különleges jelentőséget kap a Szentírásban. Pásztor volt Dávid király, és Jézus önmagát is jó pásztornak nevezi. A pásztor élete bizalmat, figyelmet és gondoskodást kíván. Nappal és éjjel őrzi nyáját, ismeri minden állatát, és kész megvédeni őket a veszélytől. Talán nem véletlen, hogy a Biblia Ábelt éppen pásztorként mutatja be. Ábel történetének központi eseménye az áldozat bemutatás. Káin a föld terméséből ajánl fel Istennek, Ábel pedig nyája elsőszülöttjéből és azok a legjobbából. A Szentírás így fogalmaz, az Úr tekintettel volt Ábelre és áldozatára. Miért? A Szentírás itt nem az ajándék fajtáját hangsúlyozza, hanem a szív állapotát. Az Új Szövetség választ ad erre a kérdésre. A zsidókhoz írt levél ezt mondja, hitáltal mutatott be Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Káin. Ábel áldozata tehát a hit áldozata volt. Nem egyszerűen adott valamit Istennek, hanem önmagát is belehelyezte ajándékába. Az első igaz ember. Az evangéliumokban Jézus különleges címet ad Ábelnek, az igaz Ábelről beszél. A bibliai értelemben az igaz ember nem hibátlan ember. Az igaz ember az, aki Istenre bízza magát, és kapcsolatban akar maradni vele. Ábel ezért válik az igaz ember jelképévé. Élete rövid volt, de szíve Isten felé fordult. A történelem első gyilkosságának áldozata Ábel. Ő az első vértanú. Nem azért hal meg, mert rosszat tett, nem azért, mert vétkezett testvér ellen, hanem azért, mert igaz volt. Ezért nevezi a keresztény hagyomány az első vértanúnak. Tehát a vértanú szó azt jelenti, hogy tanú.

Isten előtt semmilyen könny, semmilyen szenvedés, semmilyen igazságtalanság nem vészel. Az Új Szövetség többször említi Ábelt. Jézus az igazak sorának első tagjaként beszél róla, a zsidókhoz írt levél pedig a hit hősei között említi. Érdekes, hogy Ábel nagyon keveset mond a Bibliában, valójában egyetlen szava sincs feljegyezve, mégis beszél. A hite beszél, az élete beszél, a tanúság tétele beszél. A keresztény hagyomány szerint ma is beszél minden olyan emberhez, aki hűséges akar maradni Istenhez. Az egyházatyák különösen szerették összehasonlítani Ábelt és Jézust. Ábel az ártatlan pásztor, Jézus a jó pásztor. Ábel testvérének irigysége miatt hal meg, Jézus az emberek bűne miatt hal meg. Ábel vére a földről kiállt, Jézus vére a keresztről kiállt. Mégis van egy nagy különbség. Ábel vére igazságot kér, Jézus Krisztus vére pedig bocsánatot kér. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezért tekinti az egyház Ábelt Krisztus előképének. És mit tanít nekünk Ábel? Ábel arra tanít, hogy az ember értékét nem az élete hossza adja, nem a sikerei, nem a gazdagsága, nem a hírneve, hanem az, hogy milyen kapcsolatban áll Istennel. Arra is tanít, hogy a hit gyakran csendes, nem látványos, nem hangos. Ábel nem prédikált, nem vezetett népeket, nem épített városokat. Egyszerűen hűséges volt. És ez elegendő volt ahhoz, hogy neve örökre fennmaradjon a Szentírás lapjain. Ábel története rövid, de üzenete örök, és arra hív bennünket, hogy tiszta szívvel közeledjünk Istenhez, ne engedjünk az irigységnek és a gyűlöletnek, hanem maradjunk hűségesek a szeretet útján. Kérjük az Urat, hogy Ábel példájára tanítson bennünket az őszinte hitre, tiszta szívre, kitartó hűségre, hogy életünk mi is kedves áldozat lehessen Isten előtt.

Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg egy picit Ábel teológiai jelentőségét. A Szentírás egyik legtitokzatosabb és teológiailag leggazdagabb alakja, Ábel személye, habár csak néhány vers szól róla a Szentírásban, a Teremtés könyvében, az egyház kezdettől fogva úgy tekintett rá, mint az első igaz emberre. Tehát Ábel története nem önmagában áll, Krisztus egyik legfontosabb előképe. A bűnbeesés után jelenik meg és megmutatja, hogy a bűn hogyan terjed tovább az emberi történelemben. Ugye a paradicsomban az ember fellázadt Isten ellen, Kain és Ábel történetében pedig már ember fordul ember ellen. Tehát Ábel, mint igaz ember, az Ószövetség egyik kulcsfogalma az, hogy igaz ember. Az Ószövetség ezért nevezi Ábelt igaz Ábelnek. Jézus ezt mondja, hogy az igaz Ábel vérétől kezdve. Tehát Ábel az első ember a Bibliában, akit az igazság miatt üldöznek. És a teológia szerint itt jelenik meg először a történelem egyik alapvető drámája, a jó és a rossz, az igazság és az önzés konfliktusa. A zsidókhoz írt levél különleges helyet ad Ábelnek. A hit által mutatott be Ábel értékesebb áldozatot Istennek. Hát a keresztény teológia számára ez rendkívül fontos. Ábel nem azért kedves Isten előtt, mert állatáldozatot mutatott be, tehát nem az áldozatnak a tárgya a lényeg, hanem a hit. És a hit nem pusztán azt jelenti, hogy valaki hisz Isten létezésében. A hit bizalom, önátadás, engedelmesség. És Ábel teljes szívével Istenre bízza magát, ezért tekinti az egyház őt a hit első nagy tanújának. A katolikus hagyomány szerint Ábel áldozata előképe minden későbbi Istennek tetsző áldozatnak. Amikor a Szentmisében a pap imádkozik az adományok fölött, a római kánonban elhangzik, tekints kegyes és jó indulatú szemmel ezekre az adományokra, ahogyan elfogadtad szolgádnak, igaz Ábelnek ajándékát. Ez azt jelenti, hogy Ábel áldozata az egyház liturgikus emlékezetében ma is jelen van. Ábel a tiszta szívből fakadó Isten tisztelet jelképe. Tehát ő az első vértanú, nem azért hal meg, mert hibát követett el, nem azért, mert vétkes volt, hanem azért, mert igaz volt. Mert Káin számára Ábel létezése elviselhetetlenné vált, és a bűnös ember gyakran nem a rosszat gyűlöli, hanem a jót. Az igaz ember jelenléte ugyanis tükröt tart. Ábel tehát az üldözött igazak első képviselője. Ábel, mint Krisztus előképe, az egyházatyák különösen Krisztus előképeként szemlélik, és mit jelent ez? Az, hogy az Ószövetség egy személyében vagy eseményében már előre megjelenik valami abból, ami Krisztusban teljesedik be. Tehát, ahogy mondottuk, Ábel az ártatlan pásztor, Krisztus a jó pásztor. Ábel igaz ember, Krisztus a tökéletes igaz. Ábelt testvére gyűlölete miatt ölik meg, Krisztust a bűnös emberiség gyűlölete juttatja keresztre. Ábel nem védekezik, Krisztus sem. Mégis van egy lényeges különbség, Ábel vére igazságot kér, Krisztus vére irgalmat ad. Az üldözött egyháznak a képe is egyben Ábel, számos egyházatja Ábelben az egyháznak az előképét is látta. Az igazak közössége mindig kisebbségben van a világban, gyakran üldözik, gyakran félreértik, gyakran szenved, mégis Isten oldalán áll. Ábel ezért nem csupán egy ember, hanem a hívő emberiség szimbóluma. Mit mond Ábel a 21. század emberének? Azt, hogy Isten nem a külsőségeket nézi, hanem a szívet. Azt, hogy az igaz élet nem mindig jár földi sikerrel. Azt, hogy az ártatlan szenvedés nincs elfelejtve. Azt, hogy a hit értékesebb minden anyagi ajándéknál. Azt, hogy végső soron Krisztus győzelme már ott előre felragyog Ábel alakjában. Kedves hallgatók, Ábel rövid életet élt, mégis örök nyomot hagyott az üdv történetben. Ő az első igaz ember, az első vértanú, a hit első tanúja, Krisztus egyik legszebb előképe. Amikor Ábelre tekintünk, megtanuljuk, hogy Isten előtt nem a teljesítmény, nem a hatalom, nem a siker számít, hanem a hűséges, tiszta és bizalommal teli szív. Kérjük az Urat, hogy Ábel példájára bennünk is növelje az igaz hitet, az őszinte Isten szeretetet és a kitartást a jóban, hogy egykor mi is az igazak közösségéhez tartozhassunk Isten országában. Tibor atyát hallották,
dicsétessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ott hagytuk abban, hogyan fogja meg a halász a halakat, és mit jelképez ez a háló. A háló nem olyan, mint amikor a szárazföldi vadakat kilövik nyillal vagy puskával. A háló összegyűjti a halakat, a hálóval vonni lehet a halakat, és ez a szeretetnek a jelképe. Isten szeretete vonta ki a népek tengeréből, a pogányok közül vonta magához, szerette magához az embereket. Ez a halak kapuja azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nem csak a zsidókhoz jött. Bár a földi életében azt mondta, hogy nem küldettem, csak Izrael házának eltévedt juhaihoz. Akkor csak hozzájuk küldetett, mint szolga, de az áldozat az egész világért szól. Nem csak a zsidókat hívja, hanem üdve a föld végéig terjed. Minden népből, nyelvből, az ágazatból mindenkit hív, minden kedves ő előtte. A szeretetének a hálójával von bennünket magához, emel ki a népek közül a világból, a zavaros vizekből, a tengerből, hogy az övéi legyünk. És érdekes megfigyelni, hogy kik építették ezt a kaput. A halaknak kapuját pedig építették Hasenája fiai. Mit jelent magyarul ez a Hasenája? Hát nem lehet igazán megfejteni, csak egy betű eltéréssel találnak egy másik nevet, hogy Hasenua, és ez azt jelenti magyarul, hogy gyűlölt, háttérbe helyezett. Hát feltételezik, hogy ez a Hasená is hasonlót jelenthet, de szellemi értelemben ez így van, hogy a pogányok is háttérbe helyezett voltak, egy ideig Isten háttérbe helyezte őket, gyűlöltek voltak, de nem Isten előtt. És Jézus Krisztus, aki a halaknak a kapuja is, mindenképpen gyűlölt volt az emberek előtt. Utált, az emberektől megvetett volt. Fájdalmak, férfia, betegségek ismerője, mint akik elől orcánkat elrejtjük, és Isten előtt ő, akit az ember nem becsült, aki az emberek előtt utált volt, az az Isten előtt a legszebb volt. Ez az én szeretett fiam, aki bennünk kedvem telik. Tehát, kedves hallgatók, Jézus Krisztus az egyetlen lehetőség az atyához bejutni, úgy a zsidóknak, mint a pogányoknak, nincs más út, ő az egyetlen kapu, ő az egyetlen ajtó. És egy néhány gondolatot szeretnék még a harmadik kapuról elmondani, az óváros kapujáról. Ugye minden városban van egy városrész, amit óvárosnak neveznek, amelyik a legrégibb városrész. Mert amikor városokat építenek, akkor úgy szokták, és Jeruzsálem is úgy épült, hogy először egy kicsike kis város volt, azután épült köréje, épült mellé, épült egyre nagyobbra, de amit először építettek, az volt az óváros. Tehát a régi Jeruzsálemről van szó a Szentírásban, az óvárosról, a régi városról, és még annak a királyáról is. Nem tudom, hogy tudják-e, kedves hallgatók, hogy hívták akkor is, ki volt a király az első, aki fel van jegyezve? Melkizedek. Melkizedek pedig Szalem királya kenyeret és bort hozott, amikor Ábrahám a királyok leveréséből visszaérkezett. Szalem királya először volt Salem, és aztán lett Jeruzsálem, és itt van egy pár olyan vers, ami ennek az óvárosnak a királyáról, Melkizedek pedig Salem királya kenyeret és bort hozott, ő pedig a magasságos Isten papja volt. Nem csak király pap is volt, különös, mert később így beszél Isten, királyi papság, szent nemzet, és egybe kapcsolja. A másik igét a zsidókhoz írt levélből olvashatjuk, mert ez a Melkizedek Salem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozva őt megáldotta. Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből, aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Salem királya, azaz a békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá téve az Isten fiához, ő pap marad mindörökké. Mert ez a tanúságtétel, te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint. És ez Krisztusra vonatkozik, ő a pap örökké,
nem az Áron rendje szerint, hanem Melkizedek rendje szerint. És itt elmondja a zsidókhoz írt levél, hogy Melkizedek éppen ezért, mert megáldotta Ábrahámot, nagyobb volt, mint Ábrahám, mert mindig nagyobb áldja meg a kisdedet, és Ábrahám tizedet adott neki mindenből. Krisztusra mutat ez a Melkizedek. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűn szele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, nagyon tisztelteli szeretettel köszönjük a kedves Mára Rádió hallgatókat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomlyóról. 14 óra 42 perckor fogadjuk Önöket az Ima Szándékok Fogadása című műsorunkban, akik Önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Holtján Szabó Hunor. Várjuk az Önök hívásaikat a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámok bármelyikén. De esetleg előre megfogalmazott ima kéréseiket SMS-ben is elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámon. Egyéni szándékaink mellett pedig imádkozzunk együtt a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért és támogatóért.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Imád kérek a rossz szándékú emberek megtéréséért. Isten fizesse mindenki imáját, legyen béke mindig köztünk. A rózsafűzért felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, és kérem továbbra is a szűzanya segítségét, járjon közbe Szentfiánál édesanyám gyógyulásáért, a családunk egészségért, szeretetéért, és hitünk megerősödéséért, valamint a hozzánk tartozó halottak lelki üdvükért. Telefonálót köszöntünk szeretettel. Halló!
2: Dicsértessük a Jézus
1: Krisztus! Mindörökké, amen!
2: Imáikat kérem, mély alázattal, nagyon beteg vagyok már 3 hete, nem érzem a bal felemet, és imád kérek az apostatapapokért, a beteg szerzetesekért, és Leó pápáért, és a katolikus egyházért, és minden Mária Rádió hallgatóért. Mindent Máriával, semmit nélküle. Laudétur Jézus Krisztus!
1: In eternum, amen. Jó egészséget kívánunk, kérem, kapcsolódjon Ön is a közös imába.
0: Szöveges üzeneteket igyekszem olvasni. Ezt a rózsafűzért felajánlom, hogy legyen szeretete és béke a családunkban, valamint szüleink nyugalmáért is imádkozom, Jézuson bízom benned. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a Mára Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért. Lajos voltam Svájcból, egy mindennapos hallgató.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló! Halló! Élőbe van a kedves hallgató, hallgatjuk szeretettel. Nem szól bele, imádkozzunk a szándékára, jó Isten hallgassa meg kéréseit, szándékait. Ismételten köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló!
3: Halló, igen! Dicsértessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
3: A mai rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségéért, békességéért, szeretetéért, a világ békéért, unokáim teljes gyógyulásukért, halottaim lelki üdvéért. 3 fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Arra hívjuk Önt is, hogy tartson velünk a közös imában.
0: Az összes elhangzó imád felajánlom családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért, a gonosz távozásáért, Önökkel együtt imádkozva, Jézusom, bízom benned. Imádkozom családomért, egy fontos szándékért, valamint egészségért, Isten fizesse.
1: Köszöntjük a kedves hallgatót, halló, halló!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: A rózsafűzért fel szeretném ajánlani családomért, hogy a Jóisten adjon egészséget, szeretetet, békességet a családba, valamint a múlt héten elhunyt férjem üdvösségért, lelki üdvért, hogy a drága Jóisten bocsássa meg vétkeit, és vigye fel az ő szent országába. Felszeretném még ajánlani öregekért, betegekért, magányosokért, hogy a Jóisten a szent lélek által segítse meg őket, mindig egy kis vigasztalást nyújtson nekik, valamint a Mária Rádió fennmaradásáért, a világ békéért, papi és szerzetes hivatásokért és az ifjúságért. Önöknek kívánok egy kegyelmekben gazdag, áldott szép délután. Babi volt a Tasnádról, dicsértessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen, kedves Babi, köszönjük szépen, hogy betetszik kapcsolódni a közös imába is.
0: Ezt a rozsafűzért, egészségért, békességért, unokám sikeres zarándoklatáért, valamint férjem örök nyugalmáért ajánlom fel. Köszönöm. A mai imád felajánlom mindesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse, kedves hallgató, hidegségről tart velünk. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani szüleimért, valamint családomért. Jézusom, bízom benned. Imád szeretnék kérni családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, gonosz távozásáért, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, idegenbe dolgozó gyermekeimért. Jézusom, bízom benned, remélem és bízom benned. Köszönöm szépen. Ezt a rozsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, nagyfiam sikeres vizsga eredményéért. Én mindennapos hallgató voltam, Isten fizesse.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Kérjük szépen, hogy hívjam vissza, kedves hallgató.
0: Ezt az irgalmasság rózsafőzérét önökkel együtt imádkozva felajánlom egészségemért, hogy minden legyen rendben, bűneim bocsánatáért. Ne legyenek rossz gondolataim bizalomért és családomért. Jézusom, bízom benned.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
5: Dicsértessék az Úr
1: Jézus! Mindörökké, amen!
5: Ezt az irgalmasságról csak azért elajánlom családom minden egyes tagjáért, kislányomért, aki most vizsgázik, bűneink bocsánatáért, a békéért és a betegekért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, jó Isten, adjon minden betegnek gyógyulást, a betegek melletti gondozóknak türelmet, kitartást adjon a jó Isten.
0: Ezt az imát felszeretném ajánlani családomért, gyermekeimért, minden egyes tagjaiért, egészségért és szüleinkért, valamint testvéreimért és a kapott kegyelmekért. Köszönöm szépen!
1: Egy újabb hallgató tart velünk, köszöntjük. Halló, halló.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Mi, az Ülkei Rózsafűzér Társulat tagjai, felajánljuk a rózsafűzért, főtisztelendő Csintona László, szentszéki tanácsos, tiszteletbeli takarónok, tiszteletbeli főesperes, nyugalmazott plebános úrért, halálának egyéves évforduló alkalmából. Megköszönjük László atyának, hogy földi életében, amikor szükség volt, nagyon-nagyon sokszor eljött hozzánk helyettesíteni, szentmiséket bemutatni, illetve egyházi feladatokat végezni. Mi imával tudjuk meghálálni neki, belsőségesen fogunk imádkozni lelke üdvért. Kérjük a jó pásztort, hogy jutalmazza meg őt a feltámadás dicsőségével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen Anna néninek és a csoportnak is. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Újabb hallgató tart velünk. Halló.
7: Halló, dicsőség az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
7: Mai szent olvasókat és szentmiséket felajánlom hallából a kapott kigyelmekért a jó Istennek. Továbbá ima a kérettebb fontos szándékét, Mária Rádió tagjait, vezetőjét, működését, három nagyon fontos szándékét, egy jó munkahelyét, egy lovarda van külföldön, és minden szükségünk ér. Bemutó felszorban leanyamért sikerüljön az érettségi vizsgái, és el tudja helyezkedni jó munkahelyre, és az egyetemét tudja tovább folytatni, és a fiam is tudja az iskolait végezni, és ezt a majd fejleszteni. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsertessék
1: az minden, aki elmenni, ó Isten, töltse be szükségleteinket az ő gazdagsága szerint mindannyiunknak. Köszönjük szépen!
0: Ezt a rozsafőzért felajánlom, gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, Csíksomi segítő Szűz Mária takarjon be minket védőpalástjával. Ezt a rozsafőzért felajánlom minden beteg gyógyulásáért, Péter voltam szobátáról. A menyem sikeres műtétéért imádkozom, köszönöm szépen. Szüzanyám, segítsd meg a fiamat, ezért imádkozom, ez az én szándékom, áldott napot.
1: Köszöntjük a kedves hallgatót, halló, halló. Élőben, mindörökké, amen.
8: Ezt a szent olvasó, hogy a mai eszeki máját szentiséget felajánl önökért a drága jó istenság ilyen meg. Tehát családjuk kollégi szépen. Így felajánlom a gyermekeimért, ágon férjemért, szüleimért, nőzőnő testvéremért, családjuk kollégi, kilántunokámért, dédunokámért, hogy ő Isten adjon egészséget a betegeknek, a halottaknak örök nyugodalmat, és a szomszédjaimért, a sok betegnek, a segítségnek. Adjon egy Isten szerintét egyelmet. Isten lesz-e, önökkel vagyok mindig a zimába. Ücsétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük minden értünk elmondott imát, betegeknek gyógyulást adjon a jó Isten.
0: Ez az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom édesapám lelke üdvéért, neve és temetése napján adjon az Isten örök boldogságot neki, nyugodjon békességben édesanyámmal együtt. Lányuk Rózália tart velünk az imában.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
9: Halló, halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
9: Nagy szeretettel köszöntöm Évikét és Unót, Isten áldását kérem az életükre. Én ezt az izgalmas rózsafüzérét szeretném felajánlani hálából a mennyei atyának a mindennapi kapuszkegyelmekért, alkalmas időjárásért, a Csikrákos és Göröcsfal egyházközség minden lakójáig, de különösen az öregekért, a betegekért, nagyon sok betegünk van, hogy a Jóisten adjon erőt, kitartást a mindennapi keresztviseléshez, az én kicsi családom testi lelki gyógyulásáért, az árva unokáimért, akik külföldön dolgoznak, hogy a Jóisten óvja meg, őrizze meg minden bajtól. A sok-sok lelki testvéremért és a Mária Rádió nagy családjáért. Imádkozzunk együtt és egymásért hittel és bizalommal. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Úgy legyen, amen. Köszönjük szépen Anna nénének mindörökké, amen.
0: Az összes imád felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a nyolcadikos unokám sikeres vizsgájáért, Isten fizesse, mindennapos hallgató Csíkszeredából tart velünk. A mai rózsafűzért, kisfiam sikeres abszolváló vizsgájáért szeretném felajánlani, Jézusom bízom benned, egy aggódó édesanyja tart velünk.
1: Köszönjük. Mindenki, amen.
10: A rózsafűzérbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen a lábamért, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, ne szoruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, és akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk. Valamint minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében. A Mária Rádió összes dolgozójáé, önkénteseiért, a Jóistenke adjon mindannyiuknak erőt, egészséget, és a világ békéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké ámen, tessék bekapcsolódni a közös imába, köszönjük szépen a hívását.
0: Az irgalmaság rózsafűzérét felajánlom kisunokám Rebeka egészségéért, vidámságának megmaradásáért, lányom és leendő vejem esküvőre készülődésért, és a meg nem született magzatokért, a családom minden egyes tagjáért, János Halmiból imádkozik velünk. Felajánlom ezt a rózsafűzért magam és családom betegeinké, gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelkük üdvéért, lelki betegenkért, segítőkegyelemért, békességért a családunkban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megmaradásért, Isten fizesse egy édesanyja tart velünk.
1: Köszöntjük a kedves hallgatót, halló!
11: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
11: Ezt a mai irgalmasság rózsafűzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani egy édesanyjáért és gyermekeiért, hogy hálából a szűzanyának, hogy egy egészséges kisfiút hozott az életre. A Jóisten adjon neki egy szerencsét, erőt, egészséget. Holnap menek haza a Szatmár Németi Kórházból. Kívánok neki egy jó egészséget, és növekedjen szeretetben, békességben, szülei és nagyszülei körében. Valamint szeretném még felajánlani családom egészségért, békességért, a szűzanya oltalmáért, halottaim lelke üdvéért, akik a csomagközi temetőben nyugtanak, minden hozzám tartozó jó szándékú emberért és a Mária Rádi összes dolgozójáért. Egy áldott szép délután kívánok önöknek, csomagközül voltam Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását.
0: Gyermekeinkért, az élő hit kegyelmért, és ő rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, ezekért imádkozik egy édesanyja. Ezt az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a Deák Józsika lelkéről, őróla elmérkedek, illetve emlékezek, kit a Jóisten 12 éve, hogy hirtelen magához szólította, az ő lelke üdvéért imádkozom. Felelem az irgalmasság rózsafűzérét, családom testi-lelki gyógyulásáért, a gonosztól való szabadulásért, bűneim bocsánatáért, hitünk megerősödéséért, minden gondunk megoldásáért, valamint a szűzanya szándékára és a világ békéért. Köszönöm! Feleljük minden imát gyógyulásért. Jézusom, gyógyítsd meg őket, bízunk benned! Markusz gyógyulásáért, valamint jó orvosi eredményeiért, valamint a daganatos betegségből az ő egészségéért kérem a Szent Rózsafűzért, és ezért imádkozom az ő gyógyulásáért. Köszönöm szépen! Ezt az imát felajánlom édesanyám lába gyógyulásáért, Isten fizesse mindenki imáját. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom drága szüleimért, férjemért, testvéreimért, sógornőmért és az anyósomért. Adj Uram örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Köszönöm szépen, Teréz voltam Alfaluból.
1: Kedves hallgatóink, ezen le is járt az imaszándékok fogadására szánt időnk. Hittel, bizalommal bízva közös ima erejébe imádkozzuk az irgalmaság rózsafűzérét a csíktaplocai Szent András rózsafűzér társulat vezetésével, akiket szeretettel köszöntünk itt a stúdióba. Imádkozzunk együtt és egymásért, műsorba voltunk.
0: Oltán Szabó Hunor
1: és Csatlós Éva áldott szép délután, kedves mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Teljesen mondjam. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Mára Rádiótól, megkérjük Önöket, imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogamtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk.

0: Olmos szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül a bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent hallhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent hallhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent hallhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nevér, könyörög érettünk.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
4: Áldjuk mindjárt az Urat,
1: és hálát adunk Isteni Szent Fölségének.
4: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Koncertó klasszikus zenei műsorunkat hallgatják, melyben a Haydn élettörténetéről szóló sorozat harmadik részénél tartunk. Adásunk során részletek fognak elhangzani a G-dur zongora versenyéből, a 45. búcsú szimfóniából, a Lipészkát Ricsi operából, valamint a Megváltó hét szava a Keresztfán című zenekari alkotásból. A műsort szerkesztette Bőjte László, aki békés zenehallgatást kíván a felsoroltakhoz.

következő évben, hogy Haydn az Eszterháziak szolgálatába állt, elhunyt alkalmazója Antal herceg. Gyereke nem lévén fivére Miklós herceg lépett örökébe, akit fényes, illetve pompakedvelő Miklósként is emlegetnek. Haydn maradt a hercegi zenekar alkalmazásában. Az új herceg igen nagyra becsülte Haydnt, és nagy lelkűen is bánt vele, fizetését is felemelte. Eszterházy Miklós kedvenc hangszere a vonósok családjába tartozó baritongamba volt, amelyen kiválóan játszott, ezért foglalnak el olyan terjedelmes helyet a Haydn életműben, a bariton darabok körülbelül 170 alkotás. A napjainkban már nem használt gambaszerű hangszer különlegessége, hogy vonóval megszólaltatott és pengetett húrja is van. Az utóbbiakat a fogólap mögött a bal kéz hüvelykújja pengeti. A kisé nehézkes játékmód különleges effektusokat tett lehetővé.

Gregor Werner karmester halálát követően 1766-ban József Haydn nevezték ki első karmesterré. Ideális vezető volt, akit a zenekar tagjai kedveltek, mivel kompozícióiba mutatós hangszerszólókat iktatott be az együttes művészei számára. A zenészek fölött teljhatalmat gyakorolt nem csak szakmai kérdésekben, hanem a magaviselet területén is. Beosztottjaival azonban jól bánt, ezt támasztja alá, hogy többjükkel személyes jó kapcsolatba került. Haydn mindig kiállt zenészei mellett, és megsegítette őket, ha szorult helyzetbe kerültek. Zenészei nem egyszer kérték meg, hogy legyen gyermekeik keresztapja. Zongora verseny részlet következik.

Joseph Haydn G-dur 18/4-es hoboken jegyzékszámú zongora versenyének záró tétele hangzott el. Andreas Steyer zongorázott, a Freiburgi barokkzenekart hallottuk, Gottfried von der Goltz vezényelt. Haydn tehát első karmester lett. Az Eszterházi udvartartás hamarosan gyakran költözött az ausztriai Kismarton és a magyarországi Eszterháza, mai nevén Fertőt közt. A Fertőtó közelében Versailles mintára frissen felépült kastély részeként, 1768-ban elkészült a színház, egy évvel később pedig a muzsikaház is. Itt voltak elszállásolva a herceg itt tartózkodásának idejére a zenészek. Miklós herceg ezután szinte minden nyarat Eszterházán töltött, sőt a nyári időszakot egyre jobban igyekezett kitolni, hogy minél tovább időzhessen új rezidenciáján. Egy ízben szokatlanul hosszú hangversenyi évadra kötelezte zenekarának muzsikusait. A fáradt zenészek, akik családjuktól távol nem sok örömet leltek a magyarországi rezidencián, Haydn kérték meg, járjon közbe ügyükbe a hercegnél. A közbenjárás céljára Haydn legalkalmasabbnak a Fis-moll szimfóniát vélte, amelynek befejező tételébe a szószoros értelmében belekomponálta a zenészek egyenkénti távozását. Végül csak két hegedűs maradt a helyszínen. Amikor ők is távozni készültek, Eszterházi Miklós ráébredt a szimfónia mondani valójára, és beleegyezett, hogy másnap az udvar visszaköltözzék az osztrák rezidenciára. Az említett szimfónia pedig Haydn 45. szimfóniája, ebből következnek most részletek.

Joseph Haydn 45. szimfóniájából hallgattunk részleteket. Roy Goodman vezetésével a The Hanover Band együttese zenélt. Amikor Miklós hercegen eluralkodott az operamánia, Haydnnak operákat kellett írnia, átdolgoznia, betanítania és színre vinnie a herceg eszterházai magánoperaházában. Először főként külföldi operákat mutattak be, melyeket áthangszereltek, átalakítottak a helyi adottságoknak megfelelően. Összességében elmondható, hogy Haydn valószínűleg a korabeli Európa egyik legjobban felszerelt színházának állt az élén. A színház fénykorában 25 énekes állt a rendelkezésére, az adminisztrációról és a személyzetről nem is beszélve, a zenekar pedig 20 hivatásos zenészből állt. Az énekesek és zenészek fizetése pedig meghaladta a bécsi császári alkalmazásban levő zenész kollégáikét. Tehát az együttes tagjait válogató Haydnnak a legjobbakat volt lehetősége alkalmazni. Így a színvonalat tekintve a nem itáliai operaházak közül egyedül London királyi operaháza Covent Garden érhetett a társulat nyomába. 1790-ig, vagyis pompakedvelő Miklós haláláig több mint 100 opera hangzott el Eszterházán. Haydn maga körülbelül 25 operát írt, amelyek közül több partitúra zenéje megsemmisült, illetve töredékesen maradt fenn. Egyetlen kivételével ezek mind az említett színházba kerültek bemutatásra. Ízelítőül most részletek következnek Haydn Le Pescatrici című Carlo Goldoni librettójával megjelent 1770-ben bemutatott operájából.

részletek hangzottak el Haydn operájából, melynek címe Lépész Katricsi. A hercegi udvarral kötött munkaszerződése alapján Haydn elvileg kizárólag az Eszterházi udvar számára komponálhatott, és darabjait csakis a hercegi rezidenciákon rendezett előadásokon mutathatta be. Pompakedvelő Miklós úgy látszik nem vette szigorúan ezt a kikötést. Ennek köszönhetően Haydn művei hamar elterjedtek egész Ausztriában. Egy bécsi zeneművész társaság megrendelésére írt a Haydn a Tóbiás megtérése című bibliai tárgyú olasz szövegű oratóriumát, melynek szép sikere volt, s nevét Európa szerte kezdték megismerni. Ez közrejátszhatott abban, hogy a Das gelehrte Österreich című kiadvány számára életrajzi vázlatot kértek Haydntól. Ma ez a dokumentum a legfontosabb forrása a mester fiatalságára és tanuló éveire vonatkozó eseményeknek. 1779-ben zenészünk szerződést kötött a bécsi Artaria kiadóval, így szerzeményei hiteles formában és jelentős anyagi haszonnal járva jelenhettek meg. Miközben a külvilágtól sok tekintetben elzártan működött Eszterházán, Haydn egyre nagyobb nemzetközi hírnévnek örvendett. Külföldi ismertségének egyik első dokumentuma, Donzomászdi Iriárti La Musica című költeménye 1779-ből, amelynek záró sorai arról beszélnek, hogy Madridban a zeneszerző műveit játsszák, és a dicsőség zöld koszorúját már elnyerte. Két év múlva harmadik Károly spanyol király egy gyémántokkal kirakott arany tubákos szelencét küldött ajándékba a zeneszerzőnek. A spanyol követség titkárát bízták meg, hogy Bécsből utazzon Eszterházára, adja át Haydnnak az ajándékot és fejezze ki a spanyol király művészete iránt tanúsított csodálatát. A spanyolországi Kádiz székesegyház rendelte meg Haydntól a Megváltó hét szava keresztfán című zenekari alkotást. Ezt később a szerző átírta a vonós négyesre, majd egy oratórium változatot is készített belőle szólistákkal, kórussal. A hét szonátaként jelzett meditatív tétel mindenike lassú. A cím ellenére nem az utolsó hét szóról, hanem Megváltónk utolsó hét mondatáról van itt szó. A nagybőjt idején elsötétített és gyászba vont kádici katedrálisban, ünnepies meghitt hangulatot teremtve csak egyetlen lámpa égett. A püspök a szertartás keretében egyenként felolvasta az említett mondatokat, mindenikkel kapcsolatban rövid beszédet tartott, mind a hét mondat után térdre borult az oltár előtt. Ezekben a szünetekben hangzottak fel a zenemű tételei, melyek közül a másodikat választottam ki a műsorunkhoz, Még ma velem leszel a paradicsomban.

0: önzetlen adakozásotok bizonyítja, hogy hitetek valódi.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Nincs már semmi ítéletre méltó azokban, akik Krisztus Jézusban élnek, hiszen a lélek törvénye, melyet Krisztus Jézusban való élet ad, felszabadított téged a bűnnek és a halálnak a törvénye alól. Ez a remény, amit ez az idézet ad, és ez a imádságos lelkületre hívás az, ami engem megfogott, és ami nagyon fontos, hogy mindig mindenkinek legyen egy olyan mondat, ami megfogja a lelkét, ahogy nekem ez az idézet megfogta, amikor esetleg elakadunk valahol. Ebben tudunk tovább lépni a hitéletünkben, és egy olyan módon való megerősítést kapunk, ami ahhoz elegendő mindenképpen, hogy az életszentség életállapotunknak megfelelő formájában tovább vigyük a hitünket magunkban és a családunkban egyaránt. Amikor elkezdtem a hitoktatást, amihez kegyelem is kell természetesen, kell egy nagyon mély átélés, akkor azt segítjük elő, hogy az újjászületett ember szülessen meg. Volt egy tanítványom, aki nem nagyon találkozott a hittel. Az édesanyja jött hozzám azzal, hogy próbáljuk meg. Ő nem hívő, de ő szeretné, ha ez a gyerek, ez egy hívő, rendes ember lenne. Ő segít ebbe. Ez a kislány igyekezett mindenben követni az órákat. Aktívan közreműködött. Minden órán felkészültem, jelent meg. És a végén a bírmálás szentségét is megkapta. Ezt az indítást örömmel és jó szívvel fogadta, az biztos. Én remélem, hogy a hitélete továbbra is épül és gyarapszik. Én bízom benne, imádkozom, érte.
1: Hidvégi Péternek, a Pécsi Világi Domonkos Közösség tagjának gondolatait hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timár Sándor, a Szék Ferences atya, a Csíksomjai egy templom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. Múlt alkalommal a második fejezet ismertetésébe is belekezdtem, a világ mindenség alapdallama a címe, ezt szeretném folytatni. Nos, ha már elhatároztuk, hogy előről kezdjük kereszténységünket, Biblia olvasásunkat is kezdjük előről. Újra és újra olvassuk az evangéliumokat, kezdve Márkon, folytatva Lukács, Máté, majd Jánoson, lélegezzük be, emésszük meg, imával, csendességgel, hogy részünké váljék, lényünké legyen, hogy az egész evangélium belénk ivódjék, és lelki reflexünk lehessen. És egyre inkább ráhangolódhassunk Jézus Krisztus lényére. Így válik élete életté bennünk, hogy az élet döntő pillanataiban szinte külön rágondolás nélkül úgy döntsünk, tegyünk, cselekedjünk, ahogy ő cselekedett, döntött volna, ha most élne. Mert, félve mondom ki, jó füllel halljuk, félre ne értsük, Jézus nem vallást alapított, hanem az életét mutatta be. Ezért kell az evangéliumok nagy igazságai eszméi mellett szüntelen Jézus életére is figyelnünk. Benne az eszme és az élet egy. Sajnos a keresztény kultúrába ágyazott keresztény vallásban pontosan ez vált ketté, a jézusi szó, az eszme és az élet. Mi valljuk az eszméket, néha fel is sóhajtunk, milyen jó volna, ha az emberek ezt élnék, mintha mi nem is volnánk ilyen emberek, és éljük a magunk független életét. És az eszméket, a Jézus igazságokat bezárjuk a vallás mély hűtőjébe, templomainkba. A modern ember, ha ajánlanak neki valamit, mindig felveti a kérdést, emlékszünk ugye ez a serdülőkor, miért? Miért éljem Jézus életét? Mi ennek az értelme és haszna? Nos, azért, mert Jézus Krisztus lénye, azaz beszéde és élete teljesen egységben van a világmindenség rendjével és ritmusával. Jézus lénye együtt lüktet, együtt zeng a mindenséggel. És így alaphang. Az, amit keresünk, és amiről kiderül, hogy nem a mi, hanem aki. A világmindenség alapdallama, alaptörvényei és Jézus lényének alapdallama egy. Együtt lüktetni, együtt dalolni Jézus Krisztus lényével azt jelenti, hogy együtt lüktetek, együtt

teljesség görög szava a pléroma azt is jelenti, hogy tökéletesség, ami által valaki tökéletessé lesz. Jézus élete tehát nem csak az evangéliumokban van feljegyezve, hanem a mindenség kezdete óta bele van írva az élet minden valóságába. Bárhol ásunk le az alapjáig, lényéig az életnek, mindenütt Jézus Krisztusra bukkanunk. Az élet legtisztább tényei, hangjai krisztusiak. Róla tesznek bizonyságot. Nem lehet olyan jóra mutatni, amely ne lenne krisztusi, az élet legtisztább tényeivel egybehangzó. Nincs olyan szociális gondolat, nagy etikai, erkölcsi igazság, amelyet az ő lénye ne sugározna, akkor is, ha azt azóta modernkedve elválasztottuk tőle. A nagy szociális igazságokat, etikai gondolatokat nem lehet kitalálni, csak rájuk lehet bukkanni. Fel lehet ismerni azokat, mint például a gravitációt, hiszen ezek a törvények benne vannak a dolgok rendjében. S mert Jézus lénye teljesen harmóniában van a mindenség rendjével és ritmusával, ezért egy az Atyával, a mindenség Urával, ezért időtlen. Ezért lesz időszerűtlenné és elavultá minden tett gondolat, izmus, ami nincs harmóniában vele. Ám ami vagy aki ráhangolódik és úgy cselekszik, gondolkodik és él, időtlenné válik, mert a mindenség magjában már nincs idő. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én szavamat és hisz abban, aki küldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Tehát már itt, ebben az életben átment, időtlenné vált, s lénye nem is találkozik a halállal, csak a teste. Vagy belekapaszkodunk ebbe a sziklába, Krisztus lényébe, vagy szétzúzódunk rajta, már a földi élet hullámverésében is. Aki Jézus lényével szembe kerül, az végső fokon önmagával kerül szembe, hiszen az élettel, az élet alapdallamával, a mindenség magjával kerül szembe. Ha így valahogy így keressük a forrást, az alaphangot, akkor már nem mi alakítjuk Jézus Krisztust keresztény kultúránk ízlése szerint, hanem az ő lénye, igéje és élete alakít bennünket időtlenné. S akkor a Biblia sem lesz már paragrafusok könyve, amit ki vagy átszúrunk szükségleteink szerint, hanem az élet könyve, vezérlő kalauzunk, térképünk a vájútól az Atyához vezető úton. Krisztus átalakít bennünket és megmenti velünk és általunk is a keresztény kultúrát. Talán, ha Isten könyörül, visszafordul a kereszténység az atyai házhoz, s kiköt a világosságban. A harmadik fejezet következik, az alaphang még a hívőké is a címe. Előző fejezetünkben rácsodálkoztunk a mindenség alapdallamára Jézus Krisztusra. Igen, ő az, aki minden jónak az alapja, sőt, ő a világ mindenség alapja. Jézus Krisztus lénye teljes egységben van a mindenség és a lét rendjével, ritmusával. Éppen ezért mindenkinek találkoznia kell vele, ha harmóniában akar élni önmagával, a mindenséggel és a léttel. Mi következik ebből? Egy nagyon egyszerű megállapítás, ami egyúttal hatalmas örömhír is. Jézus Krisztus lénye, igéje és élete mindenki számára való. Jézus Krisztust nem lehet kisajátítani, ahogy nem lehet a zenei alaphangot sem, hogy például a mi hegedűsök hangolhatunk rá, kizárólag a miénk, de a csellistáknak semmi köze hozzá. Nem lehet Jézus Krisztust felekezetekbe, szektákba bezárni, sőt, jól értsük, még a vallás sem sajátíthatja ki magának. Jézus lénye mindenkié, aki csak létezik a mindenségen belül, mert ő a mindenség és a lét alaphangja. Tehát Jézus Krisztus lénye nem kisajátítható, hanem mindenki számára való, mert alaphang. Gondoljunk csak például földi életére. Mennyire nincs benne semmi extra, semmi elkülönülés az emberektől. Úgy öltözik, ahogy akkoriban öltöztek, és azt eszi,

amit abban az időben általában ettek. Bárki számára hozzáférhető volt, mindenki számára volt ideje, szíve, egész lényével nyitott volt annak, aki kereste. Ő úgy élt, hogy mindenkivel együtt lehessen, ma is, akinek csak szüksége van ő rá, az alaphangra. És mindenkinek szüksége van az alaphangra. Ha azt akarja, hogy az élete harmonikus élet legyen, a mindenség és a lét rendjébe illeszkedő, ritmusára lüktető, s ezért időtlen élet. Aki pedig az alaphangot keresi, bárki és bárhonnan indul is el, annak Jézus Krisztussal találkoznia kell. Alaphangra tehát mindenkinek szüksége van. Az alaphang mindenkié, az alaphang pedig Jézus Krisztus. Most ezt a három tételt vizsgáljuk meg. Kérdezzük meg, valóban mindenki szükségét érzi, hogy megtalálja élete alaphangját? Hogy így harmóniába kerüljön a mindenséggel, a léttel és önmagával? Erre a kérdésre három válasz lehetséges. Vannak, akik még nem érzik szükségét, mert még nem kerültek teljes csődbe az alaphang hiányában. Még úgy vélik, ha valami csődöcskébe kerülnek, pekkes emberek, nem volt szerencséjük, s egyelőre a körülményeket hibáztatják. De előbb-utóbb rá kell jönniük, mint a tékozló fiúnak a vájonál, hogy nem a körülmények alakították őt ilyen pekkes emberé, hanem ő maga alakította ilyen szerencsétlenül a körülményeit. Mihelyt valaki e fölött magába szállt, úgy is rádöbben erre. Ha nem száll magába, a vájon túl, a nihil várja. Vannak, akik már nem keresik az alaphangot, mert úgy vélik, ők végképp kiestek a mindenség a létrendjéből és ritmusából, ők elintézett emberek, nekik már minden mindegy. Tönkrementek, fáradtak, elhibázták az életüket. Például a 38 éve betegen fekvő ember a Betesda tavánál, de kiderül, hogy amíg lehetséges Jézussal találkozni, addig nincsen már elveszett ember. Gondoljunk csak a Latorra, aki a kereszten találkozott Jézussal, és megkapta az ígéretet. Voltaképpen csak még elveszett ember van. A még és a már nem között a legtöbb ember talán semminek sem érzi olyan szükségét, mint annak, hogy megtalálja az alaphangot, hogy így harmóniába kerülhessen az élete. Legfeljebb, amikor kifejti ezt a szükségét, egy megszokott szót használ rá, boldogság. Szeretnék boldog lenni. Nemrégen ifjúsági biblia órákon vagy 30 fiatalhoz intéztünk írásos körkérdést élete felől, és szinte kivétel nélkül mindenki boldog életet szeretne magának, más szóval harmonikus életet. Szinte egyetemes ez a vágyakozás, a boldogság az alaphang után. Miért az a helyzet mégis, hogy a legtöbb ember nem ott keresi a boldogságot, ahol, ha szabad így mondanunk, kéznél van, hanem hallatlan kerülő utakat tesz, mint Metterling főhősei, akik hiába keresik mindenütt a boldogság kék madarát, nem találják sehol, hiszen az ott van az otthonukban, az előszobában. Haza kell érniük, hogy otthont találjanak. Miért nem találja meg a keresztény emberek nagy többsége, sem abban az alaphangot, akinek a nevét viseli Jézus Krisztusban? Miért kell majdnem mindenkinek kerülő utakat tennie a harmónia alaphang, ha tetszik, a boldogság keresés közben, amikor pedig az ott van az előszobájában? Miért nem ismerik fel azonnal és könnyebben azt, hogy az alaphang Jézus Krisztus? S csak rá kell hangolódni, és a káoszból, az űrzavarból rend és ritmus bontakozik ki, és életük harmóniába kerül. Az egyik okot az előző fejezetben már megneveztük, Jézust egyesek vagy egyes csoportok kisajátították maguknak, és ezzel mások számára automatikusan megnehezítették hozzá az utat, minden olyan kereső számára, aki nem az ő ízlésük, stílusuk, gondolkodásuk, hitük szerint kereste vagy keresi őt. Vagy aki nem az ő csoportjuk, szektájuk vagy felekezetük kialakult rendje szerint akar ráhangolódni. Ám van egy másik, egyetemesebb ok is,
ami oly sok embert elidegenített Jézus Krisztustól. Mondhatnánk így is magát a megkereszteltek tömegeit. Mégpedig az, hogy ezek a tömegek a hívőkben, tehát azokban, akik Jézus Krisztus gyakorló követőinek vallották vagy vallják magukat, eltorzítva látják Jézus lényét. Más szóval ezek a hívők, ha tetszik mi, úgy képviseljük Jézus Krisztus lényét, hogy az inkább taszító, mint vonzó. Azaz, a tömegek azonosítják Jézus Krisztus lényét a hívőkkel, és ezért inkább másfelé fordulnak alaphangot, harmóniát, boldogságot keresni. Nietzsche, a káromkodó, istentelen proféta így fejezte ezt ki, hinnék a megváltóban, ha a megváltottakon látszana, hogy az ő követői. Ezt érzik a hívők is. Hallhatunk már arról, hogy Jézus neve miattunk káromoltatik, hogy rossz lekrámja vagyunk Urunknak. Elég sokat búsongtunk már ezen, de a bűnbánaton túl nem messze jutottunk. Az sem elég, ha megállapítjuk, bűneink miatt vagyon ez. Mert a helyzet még nem változik meg azzal, ha mindent belevarrunk a bűn zsákjába. Valóban bűneink miatt taszító hívő életünk a keresztény tömegek előtt, és ezért nem kell nekik Jézus Krisztus sem. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. De van itt még valami más is, bocsánat a hasonlatért, amivel magyarázom. Kitagadná, hogy szívesebben veszünk kenyeret egy nekünk szimpatikus, kedves, mosolygós péktől, mint egy ellenszenvestől, aki méghozzá mogorva is. De legyünk őszinték, ha történetesen az ellenszenvesnél sokkal jobb a kenyér, vagy éppen csak ott kapható, mégis inkább oda megyünk vásárolni. Azaz, nem csak a mi antipatikus hívő életünkkel van baj, hanem azzal is, amit kínálunk. Pontosabban, valóban Jézus Krisztus lényét nyújtjuk-e kereszténységünkben embertársaink felé, vagy valami mást, ami inkább taszító, mint vonzó. Ami hang ugyan, de nem alaphang. Ha veszünk egyszer annyi bátorságot magunknak, hogy alaposan megvizsgáljuk ezt a kérdést, és most ezt tesszük, döbbenten kell megállapítanunk, hogy kereszténységünkben mi nem Jézus Krisztust kínáljuk alaphangnak, hanem Keresztelő Jánost, aki hang volt, erős, érdes hang, kiáltó szó, de nem alaphang. Más szóval, felmértük-e valahogy éppen a hívő kereszténysége sokkal inkább Keresztelő János hangját képviseli, mint Jézus Krisztusét? Keresztelő János hangja, kiáltó hangja ugyanis életidegen. Igyekezett ő Istent megmutatni, de élettagadó és élettől idegen módon. Azaz otthontalanul pusztában élt, az emberektől távol, sőt az embereket megvetve a fejük felett. Más tevet, mint az emberek, sáskát és erdei mézet, másképpen öltözködött, tevesző ruhát hordott bőröbbel, kívülről erőszakolt erkölcsiséget hirdetett, ezt tedd, azt ne tedd. Amit képvisel, tiszteletre méltó. Hangja hang, kiáltó hang, de csak egy komoly hang és nem alaphang. Ugyanis mondja róla Jézus, aki legkisebb az Isten országában, az nagyobb Jánosnál. És a hívő nép mégis akarva, nem akarva, az egyház történelem folyamán számtalanszor Keresztelő János törvényeskedő hangját vette át, és az életet kívülről megközelítő életszabályait másolgatta, mutatis mutandis, megváltoztatva a megváltoztatandókat a szükséges változtatásokkal, ezt tedd, ezt nem teheted, ha hívő vagy. S a keresztény tömegek, a megkereszteltek igen nagy sokasága ösztönösen érezte, ez egy hang, de nem az alaphang, amire szükség van ahhoz, hogy az élet harmonikus legyen, más szóval kiegyensúlyozott, boldog, a mindenség és a lét rendjével és ritmusával együtt lüktető. Az emberek ösztönösen érezték, hogy élettagadó és életidegen a hangra hangolódva nem jutnak közelebb az életrendje, ritmusa, harmóniája felé. A hívő nép pedig sopánkodott, érezte, hogy valami baj van. Még bűneit is hajlandó volt megvallani, csak éppen vak maradt azzal az egyszerű ténnyel szemben, hogy Jézus belülről közelítette meg az életet, és nem kívülről. Hogy ő nem maradt elvonulva a pusztában, s nem dörgött az emberek feje fölött. Hogy evett, ivott, és ha úgy hozta az élet rendje és ritmusa, otthonokban lakott, és úgy öltözködött, mint mások. Amikor beszélt, az életből és a természetből vette példáit, szinte együtt lüktetett a mindenséggel és a léttel. Éppen ezért nála a természet fölötti magától értetődően természetes volt, és a természetes mégis természet fölöttinek tűnő, tiszta, ragyogó, a mindenséggel, a léttel s az Istennel egybecsendülő. Jézus Krisztus lényében minden tökéletes egységbe olvadt, az ég, a föld, a mezők liliumai és a csillagok, az Isten szentsége, és a bélpoklos szenvedése. Lénye nem hasította ketté az életet, hanem egybefoglalta, ő maga az élet. János egy olyan vallást kínált, amely természetellenesen aszketikus, önsanyargató.
Jézus lénye olyan életet kínál, amely szinte természet fölött ilyen természetes. János lénye élettagadó, Jézusé életigenlő. János világtagadó, Jézus a világért jött. János a nem, Jézus az igen. János alapállása fordulj el. Jézus lényé, fordulj Isten felé, és ugyanakkor minden és mindenki felé, mégpedig pozitív, gyógyító módon. János redukálja, leszűkíti az életet. Jézus kitágítja és beöleli a testet, a lelket, a szellemet, az egész létet és a mindenséget. Hallatlan nagy segítség a teljes sötétségben egy szál gyertya, és ez volt keresztelő János. De ha a gyertya mellett egy erős reflektor gyullad fel, azt tapasztaljuk, hogy a gyertya lángja szinte eltűnik. Vagy amikor délben teljes a verőfény, kivilágít gyertyával. Keresztelő Jánosnak megvolt a maga hallatlanul fontos és döntő szerepe az üdvtörténetben, de az be is fejeződött Jézus Krisztus fellépésével. A hang elhallgatott, mert már volt alaphang. A fényecske kialudhatott, mert megjelent a világosság. Az útkészítőnek nincs többé szerepe, ha van út. Mi mégis 2000 év folyamán, még napjainkig is vissza-vissza téregetünk a jánosi kereszténységhez. És ez az egyik döntő oka annak, hogy hívő kereszténységünk inkább taszító, mint vonzó. Mert ez a hang túlhaladott hang, és az emberek alaphangot keresnek, olyan hangot, ami időtlen, és amire hangolódva életük harmóniába kerül. És mi mégis keresztelő János lényét, tanítását és életstílusát képviseltük, s talán képviseljük még ma is Jézus nevében. Egy hangot, egy kemény, törvényeskedő, életidegen, bár tiszteletre méltó hangot, s csodálkozunk, hogy erre a hangra nem rezonálnak, nem adnak visszhangot az emberek. Nem rezonálnak a keresztény tömegek, és elfordulva tőlünk és attól is, akit kínálunk, máshol keresik az alaphangot, boldogságukat. Éppen ezért kell kijelentenünk, sőt belekiáltanunk a világba, mindenkinek szüksége van az alaphangra, még a hívőknek is. Az alaphang tehát mindenkié, még a hívői is. Az alaphang pedig Jézus Krisztus, és nem keresztelő János. Tehát újra meg kell ismételnünk vissza az alaphanghoz, hogy mi magunk is rendbe jöjjünk, s ezáltal másokat se taszítsunk, inkább vonzunk ebbe az alaphangba. Mert ez a valóság, mielőtt valaki Jézusban találja meg az alaphangot, és ennek következményeként kereszténysége jánosi helyett jézusivá válik, lénye azonnal vonzóvá lesz. Az emberek szeme felcsillan, és őszinte érdeklődése fordulnak egy Jézus élet felé, mert lényük mélye azonnal rezonál Jézus Krisztusra. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök Önöktől Tímár Sándor Asztrik ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Média Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: A csíksomlyói férfi térden álló rózsafűzér imaközösség szeretettel és testvéri bizalommal hív minden keresztény elkötelezettségű fiút és férfit szombaton, június 27-én, 8 óra 30-kor a csíksomlyói Kálváriához, a Jézus hágóhoz, egy szervezett kalákára.
2: Gyertek és tisztítsuk meg közösen a Jézus hágót, amire szükség van: lapát, ásó, csákány, gerebje, láncfűrész és minden egyéb hasznos eszköz, amely segítheti a munkát. A kaláka után 12 órától egy közös szentmisén veszünk részt a csíksomlyói hegy tetején lévő Szálvátor kápolnánál.
1: Találkozzunk szombaton, június 27-én, 8 óra 30-kor a csíksomlyói borvíznél, a Barátok feredőjénél. Légy bátor, légy férfi, várunk szeretettel. Tegyük rendbe együtt a szent helyünket.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. Az erekjék története. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencián folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, a Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúció alapján. Hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított a Szentatya, aki a Szent Mise két része, az ige liturgia és az eukarisztia egymást kiegészítő jelentőségéről beszélt.
1: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo,
0: amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelteknek Krisztus misztikus testét akarta elmagyarázni, Szent Pálnak a korintusiakhoz írt leveléből merített. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Majd hozzátette, ez a ti misztériumotok, amit kaptok. Erre ámennel válaszoltok, mint ahogy ámennel feleltek arra, hogy Krisztus teste. Rögtön azután, hogy felidézi Jézus utolsó vacsoráját, a liturgikus konstitúció ilyen ágostonos felhangokkal beszél az eukarisztiáról. A keresztények számára az Úr asztalához járulni azt jelenti, hogy tanulnak Isten igéjéből, erőt merítenek az Úr testének terített asztaláról, és hálát adnak Istennek. Igéjében és az eukarisztiában megkapva Krisztus testét, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Az eukarisztia így az eljövendő ország szentsége. Az úti kenyér, mely az égi haza felé vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten lesz minden mindenben.
1: L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui.
0: A liturgiára összegyűlt közösség a szeplőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlja föl, és önmagát is, egyé válva Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével. Krisztussal egyesülve az eukarisztia megtanítja magának az Úr Jézusnak az életvitelét, melyet az önátadás jellemez. Ez az ajándék az egység dinamikájába vezet be minket, ami hathatós ellenszere a gerjedő megosztottságnak, ami aláássa világunkat, közösségeinket, családunkat, szívünket. Leó pápa így folytatta katekézisét. Amikor részt veszünk az eukarisztián, hallgassuk meg Isten szavát, és táplálkozzunk az Úr asztalánál, ahol ő maga ajánlja föl magát az Atyának. A Szent Mise két része, az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája oly szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy egy Isten tiszteleti cselekményt alkot. Ami az igét illeti, nem pusztán a Szentírás intellektuális tudásának elsajátításáról van szó, hanem arról, hogy megkapjuk élő és ható szavát, amelyet Isten minden időben valamennyiünkhöz intéz. Azt a szót, ami táplál az eukarisztikus kenyérrel együtt, és ami a bűn hanyatlásából új életre vezet minket Krisztusban.
1: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
0: A II. Vatikáni zsinat azt kérte, hogy szélesebb körben nyissuk meg a Biblia kincseit az emberek előtt, hogy a hívek bőségesebben részesüljenek Isten igéjének asztalából. A liturgikus reform ezért hozta létre a lekcionáriumot, mely tartalmazza a liturgikus olvasmányokat. Ez az élő hagyomány legtisztább forrásából merít, ami összehangolja a hagyományhoz való hűséget a törvényes fejlődés iránti nyitással. Leó pápa ezután felolvasott a liturgikus konstitúcióból. Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretet jegyesére az egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Kedves testvérek, hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított végül katekézisében 14. Leó pápa.
2: Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. 14. Leó pápa június 20-án szombaton lelkipásztori látogatást tett a lombardiai Pavia városában és a San Pietro in Ciel d'Or bazilikában Szent Ágoston sírja előtt imádkozott, mint hogy a 8. századtól kezdve ott őrzik a nagy püspök és egyházdoktor földi maradványait. De hogy is került az észak-afrikai Hippo városából éppen Páviába Szent Ágoston erekéje? Kérdezzük és válaszolunk a szent viszontagságos történetére. Ahogy életében zarándok Peregrinus volt Sanctus Aurelius, úgy holtában is az maradt. Pontosan tudjuk, hogy Szent Ágoston 430. augusztus 28-án halt meg az afrikai Hippo városa püspöki székhelyén, épp akkor, amikor a várost minden oldalról ostromolták a betolakodó vandálok. Neve közismert volt az egész római birodalomban, így sok püspök számos tanítványa volt jelen a halálánál, majd temetésén is. A Szent István vértanú diákonusról nevezett püspöki székes egyházában temették el, ahol évtizedeken át ünnepelte a szent misztériumokat, és nagy hittel, erővel hirdette Isten igéjét. A vandálok ostroma még majd egy éven át tartott, többek között éppen azért, hogy a híres szent testét megkaparintsák, de a gondviselést ezt nem engedte, így a vandálok végül visszavonultak, elhagyták a bevehetetlen falakat. Bonifácius gróf, Hippo városának rendíthetetlen védelmezője, még 2 évig őrizte a várost és a szent sírját, majd 432-ben elhagyta Hippót és visszatért Rómába. Bonifác távozása után Hippó lakói abban reménykedve, hogy megérkezik a sokat ígért segítség Konstantinápolyból, illetve Rómából, egy ideig még fenntartották védelmi vonalaikat. Mikor azonban a segítség nem érkezett meg, és a betolakolók újabb komoly fenyegetést jelentettek, a polgárok nagy többsége végül arra a fájdalmas döntésre jutott, hogy önként elhagyja hazáját, és máshol keres menedéket. Ilyen körülmények között Héraklejosz, Hippo új püspöke, más püspökök, Ágoston rendi szerzetesek és a helyi papság tanácsára úgy döntött, hogy biztos helyre juttatják a szent erekéit és értékes könyvtárát, benne a felbecsülhetetlen értékű levelekkel és kéziratokkal, amelyeket nagyobb részt gyors írók rögzítettek Szent Ágoston beszédei alatt. Végül Szardínia szigetét választották menedékül az ilyen nagy kincs számára, ám nem ismert megbízható dokumentum, amelyből teljes bizonyossága megállapítható lenne a Szent Doktor erekéi átvitelének az éve. Más források többek között Beda Venerabilis arról tudósítanak, hogy Szent Ágoston ereklyéi továbbra is Észak-Afrikában maradtak volna, és csak az iszlám hódítás kényszerítette a helyi egyházat a transzlációra, az ereklyék átvitelére. A Szárd-sziget déli részének Kajári városa fogadta be a Szent Testét, és építette tiszteletére ott egy kápolnát. Mint hogy a hódító iszlám egyre inkább terjeszkedett, eljött az idő, amikor már Szardíniában sem volt biztonságban, így tovább kellett vándorolnia a 700-as évek elején. A 8. század első felében járunk. A szaracénok második erőszakos mediterrán betörési hullámának idején. Ekkoriban Liutprand, a longobárdok 17. királya egy átgondolt tervet szőtt az egész itáliai félsziget egyesítésére az ő uralma alatt. Az eredetileg ariánus keresztény hitű longobárdok, akik pedig tagadták Krisztus eredeti istenségét, ekkora már rég katolikus hitet értek, miután 568-ban betörtek Itáliába, éppen a Pannoniai provincia a mai Magyarország felől. Közben ariánusként súlyos harcokat folytattak a latin katolikusokkal és a Ravenna székhelyű bizánci exarchátussal. Liutprand a katolicizmus bajnokának szerepében önmagát Christianus ac Catholicus Princeps, keresztény és katolikus herceg névvel illette. Tény, hogy segítette Róma püspökét igaz határozott politikai célokkal. Ebbe a nagy koncepcióba illeszkedik a szándéka, hogy vallási és politikai súlyának hangsúlyozására megszerezze a Longobárd királyság fővárosa Pavia számára az adott korban legtekintélyesebbnek tartott Szent Ágoston ereklyéjét. A Rómának súlyát Szent Péter ereklyéjé jelentik, Páviáét pedig éppen Szent Ágoston ereklyéjé képviselték volna. Mindez persze nem csak politikai szándék volt, hanem lelki buzgalom is, és nem csekély mértékben anyagi áldozat, mert hogy Liutprandnak sokat kellett fizetnie súlyos aranyagot a szaracénoknak. Liutprand kortársa, az angliai tiszteletre méltó Béda, aki a De Temporum Ratione Liber című művében írja, Liutprand megtudván, hogy a szaracénok kifosztották Szardíniát, és meggyalázták azokat a helyeket, ahova Szent Ágoston püspök csontjait egykor átvitték, elküldte az embereit, hogy visszaszerezzék azokat. Ezért nagy összegű aranyat fizetett, majd Ticinumba, ez Pávia latin neve, szállította, és ott helyezte el a nagy atyának kiálló tisztelettel. Ez az angol földön született híradás megerősíti, hogy Liutprand grandiózus vállalkozásának a híre gyorsan elterjedt távoli területekre, így a távoli Angliába is. Meglepő viszont, hogy egy ilyen jelentős eseményt a kereszténység számára abban az időben, amelyben egy király, egy püspök és egy szent holtteste szerepelt, nem jegyeztek fel ünnepi forrásokban, amelyek a longobárd királyhoz kíséretéhez és az említett vállalkozás színhelyéül szolgáló területekhez közel álltak. A korabeli források még azt sem említik, hogy hová helyezték. A temetkezési hely pontos meghatározásához a késő karolin korig kell várnunk, Adone Vienne püspökének vallomására, aki megemlíti, hogy a szent holttestét Páviában temették el, a Cella Aurea, aranycella néven ismert kolostorban, amelyet maga Liutprand épített és díszített föl cum digno honore, méltó tisztelettel, és amelyből a 8. században épített protoromán templom is kapta a nevét San Pietro in Ciel d'Or. 16. Benedek pápa Szent Ágoston sírja előtt 2007-ben köszöntötte Robert Francis Prévost atyát, az Ágoston rend akkori generálisát, a mai pápát. 14. Leó pápa látogatása, lévén, hogy ő maga is szerzetesi fogadalma erejében Szent Ágoston rendjének a fia, a legtermészetesebb a maga nemében, amivel lerúgta tiszteletét a nagy alapító előtt. Valójában ezzel elődje 16. Benedek pápa példáját követte, aki pápasága harmadik esztendejében 2007. április 22-én vasárnap este kereste fel Augustinus sírját, amikor az esti vesperás imádságot együtt imádkozta az egyházmegye papjaival és szerzeteseivel a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Pár gondolat az emlékezetes imaest homíliájából. Páviában tett látogatásom zarándoklat formáját ölti, kezdi beszédét Benedek pápa. Ebben a formában képzeltem el eredetileg is, azzal a vágyammal, hogy Szent Ágoston földi maradmányait megtiszteljem, és kifejezzem egyrészt az egész katolikus egyház tiszteletét az egyik legnagyobb egyház atya iránt, másrészt személyes odaadásomat és hálámat annak az embernek, aki teológusként és lelkipásztorként, de mondhatnám, még inkább emberként és papként létfontosságú szerepet játszott az életemben. Benedek pápa a helyi püspök köszöntése után így folytatta. Szeretettel üdvözlöm a Szent Ágoston rend generális elöljáróját, Robert Francis Prévost atyát, a rendi tartományfőnököket és az egész Ágoston rendi közösséget. Benedek pápa egy igazi lelkipásztori látogatás keretében az esti imádság során éppen a dr. Grácié, a kegyelem doktorának a sírja előtt akart egy jelentős üzenetet hagyni az egyház útjára nézve, amely Isten igéje és a nagy hippói püspök személyes tapasztalatának találkozásával fakad. A vesperás olvasmány a zsidókhoz írt levélből Krisztust, az örök főpapot állította eléjük, mint az új szövetség egyetlen és tökéletes áldozatát, akiben a megváltás műve beteljesedett. Szent Ágoston erre a misztériumra szegezte tekintetét, és megtalálta benne a keresett igazságot, aki Jézus Krisztus. A megtestesült ige, a feláldozott és feltámadt bárány, a szeretet Isten arcának kinyilatkoztatása minden ember számára. A szeretet tanítmány első levele ezt a szeretetet pontosítja. Abban áll a szeretet, hogy nem mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatú bűneinkért. Ez az evangélium lényege, a kereszténység központi magja. Ennek a szeretetnek a fénye megnyitotta Ágoston szemét, és lehetővé tette számára, hogy találkozzon az ősi és örökké új szépséggel, ahogy írja vallomásában, amelyben egyedül talál békét az emberi szív. Az üzenet pedig, amelyről beszéde elején szólt Benedek pápa, valóban egészen különleges volt. Kedves testvéreim, folytatta. Itt Szent Ágoston sírja előtt szeretném átadni az egyháznak és a világnak első enciklikámat, amely pontosan ezt a központi evangéliumi üzenetet tartalmazza. Deus caritas est. Isten szeretet. Ez az enciklika, különösen az első része, nagymértékben Szent Ágoston gondolatainak köszönhető, aki szerelmes volt Isten szeretetébe, aki énekelt róla, elmélkedett róla, hirdette minden írásában, és mindenek előtt tanúságot tett róla lelkipásztori szolgálatában. Meg vagyok győződve róla, vall Benedek pápa homíliájában, hogy a II. Vatikáni zsinat és tiszteletre méltó elődeim, 23. János, 6. Pál, 1. János Pál és 2. János Pál tanításainak nyomdokaiba lépve, a mai emberiségnek szüksége van erre a Krisztus Jézusban megtestesült lényegi üzenetre. Isten szeretet. Mindennek itt kell kezdődnie, és mindennek ide kell vezetnie. Minden lelkipásztori cselekedetnek, minden teológiai beszédnek. Ahogy Szent Pál mondja, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Minden karizma elveszíti értelmét és értékét szeretet nélkül, amelynek köszönhetően ehelyett mindegyik hozzájárul Krisztus misztikus testének építéséhez. Adja meg a gondviselő Jóisten, hogy 14. Leó pápa összes erődjének nyomdokain járva őrizze és vigye tovább azt a lelki örökséget, amelyet 16. Benedek pápa letett Szent Ágoston sírja elé.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szent Györgyi stúdióból, akik önökkel vannak a következő egy órában.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor Atya. És innen Sepsi Szent Györgyről a világméretű rózsafűzérbe kapcsolódunk be Medjugorjéba, a Kék Keresztnél, ahogy szoktuk minden hónapban, ez a világméretű zarándok rózsafűzér tulajdonképpen a világ békéjéért szól. Erre hívjuk meg a kedves hallgatóinkat, kapcsolódjunk bele, imádkozzunk együtt egymásért.

0: Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, da questo luogo benedetto di Medjugorje, dove milioni di pellegrini hanno sperimentato la vicinanza di Dio e la tenerezza della Madre Celeste, vi salutiamo con grande gioia e gratitudine.
1: Anche oggi
0: siamo riuniti come una sola famiglia spirituale,
1: uniti nella preghiera
0: del Santo Rosario,
1: ma ismite lelki családként gyűltünk össze egyesülve a Szent Rózsaf üzér imájában, amely átível nemzeteken, nyelveken és kontinenseken. Egy olyan világban, amelyet gyakran félelem, megosztottság és bizonytalanság jellemez, Mária ismét arra hív minket, hogy térjünk vissza Istenhez, fedezzük fel újra a szív békéjét és a hiterejét, és itt a kék kereszt lábánál különleges módon érezzük, hogy a mennyország soha nem fárad bele az emberiség szeretetébe. Isten továbbra is keresi gyermekeit, és megtérésre, remére és szentségre hívja őket. Mai imánk az egész világot szeretné átölelni, a sebzett családokat, az értelmét kereső fiatalokat, a betegeket, a reményvesztetteket, azok, akik még nem ismerik Isten szeretetét, és mindazokat, akik rejtett terheket és csendes szenvedéseket hordoznak a szívükben. Mindenünket Mária, a béke királynője szepőtelen szívére bízzuk, abban a bizonyosában, hogy a közösen felajánlott ima mérhetetlen erővel bír Isten erőt. Most pedig hittel kezdjük meg a Szent Olvasó imádságát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Io credo in Dio, Padre.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét,
2: a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.

0: Nel primo mistero della gioia contempliamo
1: l'angelo annuncia a Maria
2: az angyal hírül adja Jézus születését.
3: Dal Vangelo secondo Luca.
2: Evangelium Szent Lukács könyvéből.
3: L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea.
2: 6. hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy minden asszonynál, és az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szűz, és Jézusnak fogod nevezni.
0: Medjugorje
2: továbbra is olyan hely, ahol sokan újra felfedezik a szív békéjét. Korunk szorongásai közepette Mária arra hív minket, hogy nyissuk meg szívünk kapuját Jézus a béke fejedelme előtt. Imádkozunk együtt, hogy minden ember találkozhasson Krisztussal, de béke teremtővé válhasson családjában, közösségében és az egész világon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel

0: teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Béke királynője.
1: Könyörögj.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo.
1: Az örvendetes rózsafűzér második titka, Mária látogatása unokatestvérénél Erzsébetnél.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
2: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa.
1: Ezekben a napokban útnak indult és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel, és nagy szóval felkiáltott: áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Medjugorje a találkozás és a kegyelem helye. Sokan érzik itt, hogy nincsenek egyedül, hanem az anya szeretete kíséri őket, aki mindenkit Jézushoz vezet. Imádkozzunk együtt Mária szeplőtelen szívének diadaláért, és hogy mindenki érezhesse, hogy Isten befogadja és szereti őt.
2: Padre nostro che sei nei cieli.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
3: Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Béke királynője.

0: Nel terzo mistero della gioia contemplato.
1: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka. Jézus Isten fiának születése Szűz Máriától.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész föld kerekséget írják össze. József is fölment Galilea, Názáret nevű városából, Júdeába, Dávid városába, Betlehembe. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepolyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. Medjugorjét a világ gyontató székeként ismerik. Sokan itt fedezik fel újra Istent, évekig tartó távollét után, megtapasztalva a megbocsátás és az irgalom örömét. Imádkozunk együtt a szívek megtéréséért és mindazokért, akik távol érzik magukat Istentől, hogy újra felfedezhessék a hit szépségét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Regina della pace,
1: béke királynője,
3: könyörögj érettünk.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo.
1: Az örvendetes rózsafűzé negyedik szent titka. Mária és József bemutatják Jézust a templomba.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
2: Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per
1: Mária és József elvitték Jeruzsálembe.
2: Ora a Gerusalemme.
1: Hogy bemutassák az Úrnak.
2: Di nome Simeone.
1: És ott volt egy Simeon nevű igaz.
2: Lo spirito si recò al tempio.
1: És Isten félő ember.
2: Mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù.
1: A lélek indítására a templomba ment, és amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásainak eleget tegyenek, karjába vette a gyermeket és áldotta az Istent.
0: Sono nate numerose vocazioni sacerdotali.
1: Medjugorjeban számos papi és szerzetes és családi hivatás született. Isten ma is hív férfiakat és nőket, hogy bátran és nagy lelkűen kövessék őt. Imádkozunk együtt a papokért, a családokért és minden fiatalért, akiket Isten különleges küldetésre hív az egyházban.
3: Padre nostro, che sei nei cieli.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Béke királynője,
3: könyörögj érettünk.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo.
1: Az ötödik örvendetes rózsafűzé titka. Mária és József megtalálják Jézust a jeruzsálemi templomba, a tanítók között.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
2: Giuseppe e Maria
1: József és Mária
2: ogni anno a Gerusalemme
1: minden évben fölmentek Jeruzsálembe húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Három nap múlva akadtak rá a templomba, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket.
2: Al vederlo restarono stupiti.
1: Amikor meglátták, csodálkoztak. Anya így szólt hozzá:
2: figlio,
1: gyermekem,
2: perché ci hai fatto
1: questo? Miért tetted ezt velünk?
2: Ecco,
1: íme, atyád és én szomorúan kerestünk.
2: Ed egli rispose loro: perché mi cercavate?
1: Erre így válaszolt: miért kerestek itt engem? Nem tudjátok, hogy én az én atyám akaratát kell cselekedjem. Minden évben fiatalok ezrei érkeznek Medjugorjéba, világosságot, igazságot és reményt keresve, Mária vezetni akarja őket fia elé. Imádkozzunk együtt, hogy a világ fiataljai megnyissák szívüket Isten előtt, és megtalálják a bátorságot ahhoz, hogy azt válasszák, ami az igazi élethez és a szentséghez vezet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.

0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Béke királynője.
2: Könnyű.

0: Kyrie eleison.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentsége Szűz Mária,
2: könyörög érettünk.
1: Istennek Szent Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Szűzeknek Szent Szűze,
2: könyörög érettünk.
1: Krisztusnak Szent Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Egyházunknak Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Irgalmasságnak Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Isteni kegyelem Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Sérelem nélkül való Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Szűzvilág Szent Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Szeretetre méltó Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Csodálatos Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Jó Tanács Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Teremtőnk Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Üdvözítőnk Anyja,
2: könyörög érettünk.
3: Mater misericordiae, Virgo prudentissima,
1: nagy okosságú Szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Dicsérendő Szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Tisztelendő Szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Nagyhatalmú Szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Irgalmas Szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Hűséges Szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Igazság tükre,
2: könyörög érettünk.
3: Sancta Sapientia,
1: bölcsesség széke,
2: könyörög érettünk.
1: Örömünknek oka,
2: könyörög érettünk.
1: Lelki tiszta edény,
2: könyörög érettünk.
1: Tiszteletes edény,
2: könyörög érettünk.
1: Hájtatosságnak jeles edénye,
2: könyörög érettünk.
1: Titkos értelmi rózsa,
2: könyörög érettünk.
1: Dávid király tornya,
2: könyörög érettünk.
1: Elefántcsontorony,
2: könyörög érettünk.
1: Mária aranyház,
2: könyörög érettünk.
1: Rigynek szent szekrénye,
2: könyörög érettünk.
1: Mennyország ajtaja,
2: könyörög érettünk.
1: Hajnali szép csillag,
2: könyörög érettünk.
1: Betegek gyógyítója,
2: könyörög érettünk.
1: Bűnösök menedéke,
2: könyörög érettünk.
1: Szomorúak vigasztalója,
2: könyörög érettünk.
1: Keresztények segítsége,
2: könyörög érettünk.
1: Angyalok királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Patriárkák királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Proféták királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Apostolok királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Vértanú királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Hitvalló királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Szüze királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Minden szentek királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Náteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
2: könyörög érettünk.
1: Mennybe felvett királyné,
2: könyörög érettünk.
1: Szentolvasó királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Családok királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Béke királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk a boldogságos mindenkor szepőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
1: Imádkozzunk a Szent Atya szándékára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária,
4: kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Kedves testvérek, ahogy ezt az imádságot befejezzük, hálát adunk az Úrnak mindazokért a kegyelmekért, amelyeket ma a béke királynőjének közbenjárása által kaptunk. Szívből köszönjük mindnyájatoknak, akik a világ minden részéről velünk imádkoztatok, és a távolság ellenére egy szív és egy lélek voltunk az imában. Vigyük magunkkal Medjugorje békéjét otthonainkba, családjainkba, munkahelyeinkre és közösségeinkbe. Mária arra hív bennünket, hogy soha ne fáradjunk bele az imádságba, mert az ima megváltoztatja az emberi szívet és utat nyit Isten kegyelmének. Most bízzuk mennyei atyánkra mindazokat a szándékokat, amelyeket a szívünkben hordozunk. Irgalmas atyánk,
0: adj békét
1: a háború által megsebzett népeknek, és vigasztald mindazokat, akik testben és lélekben szenvednek. Amen. Urunk, érintsd meg azoknak a szívét, akik távol élnek tőled, és ajándékozz meg bennünket az őszinte megtérés örömével. A Szent Atyánk, erősítsd meg a családokat, oltalmazd a fiatalokat, és támaszd új szent pap és szerzetesi hivatásokat. Szeretett Istene, siettesd Mária szepőtelen szívének győzelmét, és újítsd meg a világot a te békéddel. Áld meg mindazokat, akik részt vettek ebben az imádságban, és add, hogy a te világosságot tanulj legyenek a világban. Amen. Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Béke királynőjének a szűzanya közbenjárására óvjon és védjen bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: Mondjuk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a Világcsalád által szervezett rózsafűzér zarándoklatunk most ebben a hónapban Medjugorjeban volt. Most az utóbbi órában köszönjük, hogy bekapcsolódtak önök is a béke melletti imádságunkba. Maradjanak továbbra is velünk, imádkozzunk együtt. Hamarosan kezdődik a Szent Mise, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatók, Szent Misét közvetítünk Marosvásárhelyről, a Keresztelő Szent János plébánia templomból. A Szent Misét Péter Artúr esperes plébános mutatja be, a kántori szolgálatot Lőrinci Miklós kántor végzi. Hívjuk Önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be a Szent Misébe.
1: Urunk Jézus Krisztus szent titkait. Gyónom a mindenható Isten, és nektek testvérem, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő

18 esztendős volt Joákin, amikor uralkodni kezdett, és 3 hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Nahesztának hívták, és a jeruzsálemi Elnátán lánya volt. Azt cselekedte, ami gonosz az Úr előtt, egészen úgy, ahogy atya Joákim cselekedett. Ebben az időben Nabukodonozor babiloni király katonái felvonultak Jeruzsálem ellen, és körülzárták a várost. Majd maga Nabukodonozor babiloni király is hadba vonult a város ellen szolgáival együtt. Erre Joákin, Júda királya, anyjával, szolgáival, főembereivel és udvari tisztjeivel együtt kiment eléje. De Babilon királya uralkodásának 8. esztendejében elfogadta őt. Azután elhurcoltatta Jeruzsálemből az Úr házának minden kincsét, a királyi palota kincseit, levagdaltatta azokat az aranyborításokat, amelyeket Salamon, Izrael királya készítetett az Úr temploma számára, ahogyan az Úr mondta neki. Azután fogságba hurcolta egész Jeruzsálemet, az összes főembert, a sereg összes vitézét, 10 000-nyi férfit, minden kovácsot és lakatost, úgyhogy nem maradt senki sem a föld szegény népén kívül. Joákint is elhurcolta Babilonba, meg a király anyját, feleségeit és udvari tisztjeit. De még az ország bíráit is fogságba vitték Jeruzsálemből Babilonba. Minden fegyver fogható férfit, szám szerint 7 000-et, 1 000-nyi kovácsot és lakatost, minden fegyverforgatásra alkalmas férfit Babilonba küldött fogságba Babilon királya. Joákin helyett atyai nagybátyját, Matanyát tette királyá Babilon királya, és a nevét Szedekiásra változtatta. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk? Nem a te nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők! Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített

rádió hallgatók! Jézus így fejezte be a hegyi beszédet. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki a mennyei Atya akaratát cselekszi. Jézus nem hagy kétséget afelől, hogy a kereszténység nem elmélet, hanem kőkemény gyakorlat. A kereszténység elsősorban az élettel van kapcsolatban, az életet akarja szolgálni. Mi gyakran elvont elméletekkel megelégszünk, és rajogva ismételgetjük vallásos mondókáinkat, Uram, Uram, aki azt mondja, Kyrie, Kyrie, azaz Uram, Uram, az elismeri Jézus isteni tekintélyét. Ráadásul a szónak a megduplázása, Uram, Uram, keleti kultúrában a mély érzelmet, a rajongást, a bensőségességet fejezi ki. Jézus arra mutat rá, hogy lehet valakinek teológiailag tökéletes a megfogalmazása, és lehetnek lángoló vallásos érzelmei, de ha ez nem válik cselekedetté, az egész semmit sem ér. Isten nem a szavak és a rajongás embereit keresi, hanem az engedelmes embert, azt az embert, aki Isten igazságát cselekszi, aki megmarad Isten igazságában, aki engedelmes Isten parancsainak. Isten olyan embereket keres, akik nem csak fölismerik az Isten igazságát, hanem mernek aszerint élni. Ettől lesz egy kereszténynek igaz élete, mert Isten igazságában él. Ha igaz emberek akarunk lenni, akkor Isten igazságát kell keresnünk, és aszerint élnünk. Isten teszi igazzá az életünket. És még egy gondolat a mai rövid elmélkedésemben. Homok vagy szikla? A szikla a bölcsességnek az alapja. Mindkét embert ugyanazok a viharok érik, zápor, ár, szél. A különbség az alapozásban van. A sziklára építő embert Jézus okosnak nevezi, vagy szoktuk bölcsnek is fordítani. Ez a fajta bölcsesség nem elvont filozófia, hanem gyakorlati intelligenciát jelent. Annak a képességét, hogy a felismert isteni igazságot a mindennapi döntéseinkre alkalmazzuk, beépítjük a mindennapi döntéseinkbe Istennek az igazságát. A mindennapi kisebb-nagyobb döntéseinkben az Isten igazsága befolyásolja az életünket. A homokra építő ostoba ember, ostoba bibliai értelemben nem egyenlő az alacsony IQ-val rendelkezővel. Az ostoba az, aki hallja az igazságot, tudja, hogy mi a helyes, de egyszerűen nem törődik vele. Nem ülteti át gyakorlatba. Testvéreim, a keresztény élet azzal kezdődik, hogy engedjük, hogy Jézus naggyá tegyen bennünket azáltal, hogy Isten igazságát nap-nap után megcselekedjük, hogy Istennek az igazsága, tanítása a mindennapjainkat reggeltől estig befolyásolja. Ne elégedjünk meg azzal, hogy vasárnaponként kimondjuk itt a templomban, hogy Uram, Uram, vagy esetleg még hétköznap is eljövünk a templomba. Vizsgáljuk meg házunk alapjait, a hétköznapi döntéseink, a megbocsátásunk, a becsületességünk,

0: és a szeretetünk építi a sziklát, ami ellenáll minden viharnak. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket.
1: Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékáért, kérjük Urunkat. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat. Hogy Isten és a fele barát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat. Hogy az irigységet, az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat.
0: Jóságos mennyei atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy, minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a proféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától és közöttünk élt. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Elküldte tőled, atyánk, a híveknek, első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te szentséges atyánk megdicsőíts fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket, a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek is, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Emeljük Istenünk megváltásunk emlékét. Tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva, felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat, és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak.
1: Most pedig Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, Gergely érsekünkről, László segédpüspökéről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged.
0: Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodba, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi atyánk! Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó.

0: A szent test és vér áldott tápláléka, megújít minket, Urunk, Istenünk, kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. A szentmise végéért mindenek békével,
0: Istenünk, te áldott és fölött, arra választottad én, hogy a nyilvosságban az ő közöttetek védelmezője, és én elmények jó pásztora legyen, attól milyen összemények közötti szállásért, tanítása és példája, világító jelenlegye, mindannyiunk számára. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus. Imádj az Úrnak szolgáló leánya. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. És az ige testélőn. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja. Könyörögjünk. Jézus Krisztusnak, megtestesülés.

Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért, adj Uram örök nyugodalmat nekik. Nyugodjanak békességben. Imádkozzunk a békéért, most segíts meg Mária, Újérva, most Szűzanya, Keservét.

0: Új édes Istenem,
1: hálát

0: kérlek, volt az kérlek, testvéres lelkem, szüzenáros különben, lelket érjen, ha tiám vigyázzon, jogot lesz kérlek.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk Marosvásárhelyről, a keresztelő Szent János plébánia templomból, a szentmisét Péter Artúr főesperes plébános mutatta be, a kántori szolgálatot Lőrinci Miklós kántor végezte, a technikában Tamási Albert segrestés volt a segítség. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánva búcsúzom. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János belvárosi plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Marosvásárhely Erdély szívében Maros megyébe helyezkedik el. A város Maros folyó mindkét partjára kiterjed, a központ és a városnegyedek nagy része azonban a folyó bal partján fekszik. Legnagyobb látványossága kétség kívül a vár, és benne a vár templom, amely büszkén állta az elmúlt évszázadok viharait. A belvárostól nem messze található a város legmagasabb pontja, a Somostető, amely az egyik legfontosabb turisztikai állomás az itt található állatkertnek is köszönhetően. A székelység művelődési, ipari, kereskedelmi, közlekedési, oktatási és szellemi központja. Az egykori Maros szék, Maros Torda vármegye, majd a Magyar Autonóm Tartomány, ma pedig Maros megye székhelye, a körülötte létrejött Marosvásárhely Metropolis övezet központja. Éghajlata mérsékelten kontinentális, a várost a következő községek veszik körbe. Maros-Szentgyörgy, Jed, Maros-Szentanna, Maros-Szentkirály, Koronka és Maros-Keresztúr. Írott forrásban először 1323-ban említik a település római katolikus egyházközségének Románus nevű papját. 1405-ben luxemburgi Zsigmond magyar király a vásártartási jogot adományozza a városnak, majd 1482-ben Mátyás király aláírása által királyi várossá válik. Később 1616. április 29-én Bethlen Gábor Erdély fejedelme írja alá azt az okiratot, amely által a város szabad királyi város lesz. Neve ekkor változik a régi Székelyvásárhelyről Marosvásárhelyre. A város sokat köszönhet Borsos Tamás városbírónak és Bernádi György polgármesternek, mivel ő építette a vármegyeházat, a kultúrpalotát, a mai orvosi egyetem, Petrumajor egyetem és sok más iskola épületeit. Minden bizonnyal Marosvásárhely legjelentősebb kulturális öröksége a Teleki téka. A könyvtárat 1802-ben létesítette Báró Teleki Samuel, Erdély kancellárja, aki több európai egyetemen tanult. Marosvásárhelyi iskolái közül a Református Kollégium, ma a Bolyai Farkas Liceum, a legrégebbi 1557-ben alapították. Az egyetemes tudomány legjelesebb marosvásárhelyi képviselője a matematikus apa és fiú, Bolyai Farkas és Bolyai János. A Habsburgok védelme alatt Erdélybe visszatérő jezsuita rend első képviselője 1702-ben érkezett Marosvásárhelyre Endes István páter személyében. Pártfogója Bóér Simon, fogaras vidéki kapitány, marosszéki nemes házat adományozott missziója számára. 1705-re már kiskápolnát építettek, két év múlva Rákóczi fejedelemi választását követően már ebben tartottak Tedeumot. A jezsuiták időközben Nagy Szabó Ferenc örököseitől megvásárolták az 1623-ban épült sarokházát. A missziót Antal Fiános püspök 1727-ben emelte plébánia rangra, a ma is álló templom építését ezután kezdték el. Az új szentély alapkövét 1728. augusztus 8-án tették le, ez az épületrész a következő évben fedél alá is került, és 1734-ben építették a hajót és a tornyokat. A templomot 1750. október 4-én szentelte fel Báró Sztójka Zsigmond Antal püspök. Teljes bejegyzése 1768-ban történik. A főoltárt Anton Schukbayer és Johann Nachtigall készítik, gróf Haller János és neje Dániel Zsófia megrendelésére. Ugyanezek a művészek készítik a templom barokk szószéket is, mely gróf Bethlen Miklós és neje Csáki Krisztina megrendelésére készült 1757-ben. A főoltár festménye Michelangelo Unterberg műve, neki tulajdonítják a többi oltárképet is. A színes üvegablakok 1898-ban készülnek, 1900-ban Szirmai Szent Antal ornamentális keretekben foglalt neobarokk mennyezetképeket fest a templom boltozataira. A hajó boltozatán Mária mennybevétele, Szent Margit és Szent Erzsébet arcképe jelenik meg, az orgonakarzat fölé egyházi zenére utaló hangszereket festettek. Általános belső felújítás volt 1930-1933-ban, külső felújítás 1960-ban. A bádok tető leváltása hótfarkú cseréppel 1963-ban történt meg. 1973-ban egy egyemeletes épületet építenek a plébánia keleti részéhez. 1983-ban a templom keleti végéhez ugyancsak egy emeletes épületet húznak fel, két nagy teremmel és két garázssal. Erre 1998-ban ráépítenek még egy emeletet, vagyis a teljes javítás 1998-1999-ben történik. Csató Béla pápai káplán, kanonok plébános idejében Deus Providebit ifjúsági ház épül a plébánia udvarán. A plébánia és a templom épülete a marosvásárhelyi főtér jelenleg Rózsák tere keleti ház sorának északi végén található. A templom alaprajza téglalap alakú, építésével megbízott építész Hammer Konrád volt. Három magas, félkörével záródású ablak nyílik, a középső ablak kötényében stukkóból egymást átlósan metsző horgonyt és keresztet mintáztak, metszéspontjukban sugárzó Jézus szívvel. A körével záródású falfülkékben jobb oldalt Loyolai Szent Ignác, bal oldalt pedig Szavéri Szent Ferenc szobra látható. A fiókos, dongaboltozatos hajóhoz két oldalt 3-3 oldalkápolna csatlakozik. A szentély egyenes záródású, két oldalról sekrestye és kápolna fogja közre, melyek fölött oratóriumot alakítottak ki. A kápolnák és az oratórium felett oldalkarzatok húzódnak mindkét oldalon. A szentély és az északi kápolnasor alatt kripta húzódik több fontos helyi katolikus személyiség sírjával. A felépítményét négy oszlop osztja három regiszterre. Az északiban az új szövetséget, a déliben az ószövetséget jelképező szobrot helyeztek el. A középső regiszter felső részét csaknem teljesen kitölti a Krisztus megkeresztelkedését ábrázoló nagyméretű főoltárkép. A főoltárkép alatti kisebb méretű festmény Máriát ábrázolja a kis Jézussal. A mellékoltárok képei az északkeleti kápolna oltárképén a lovon ülő Szent László vizet fakasz a sziklából, a középső kápolna oltárképén Szent József látható. Az északnyugati kápolnát pápuai Szent Antal tiszteletére szentelték fel, ebben jelenleg a Szent újabb kori szobra látható. A délnyugati kápolnát Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték, a Szent a feszület előtt térdel. A déli középső kápolna oltárképén Mária Magdolnát láthatjuk a kereszt alatt. A délkeleti kápolna oltárának barokk keretében Benczúr Gyula közismert festménye Vajk megkeresztelése csodálható meg. A keresztelő Szent János, belvárosi plébánia, a gyulafehérvári római katolikus érsekség a marosi főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsús ünnepe június 24, örökös szentségimádási nap január 15. A műsor a marosvásárhelyi keresztelő Szent János belvárosi plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

énekelni néked, Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengem el, hogy százszor áldott, kereszted nélki megpihen. Hadd zengem el, hogy megtalált ott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak, míg el nem éri az égi szó. Az zengeni a szót, a szódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig, engedelmesen. Szeretnék énekelni néked folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni szépet, mikor lelkemhez érkezed.

0: csíksomlyói férfi térden álló rózsafűzér imaközösség szeretettel és testvéri bizalommal hív minden keresztény elkötelezettségű fiút és férfit szombaton, június 27-én 8 óra 30-kor a csíksomlyói Kálváriához, a Jézus hágóhoz, egy szervezett kalákára.
1: Gyertek és tisztítsuk meg közösen a Jézus hágót. Amire szükség van, lapát, ásó, csákány, gerebje, láncfűrész és minden egyéb hasznos eszköz, amely segítheti a munkát. A kaláka után 12 órától egy közös szentmisén veszünk részt a csíksomlyói hegy tetején lévő Szálvátor kápolnánál.
0: Találkozzunk szombaton, június 27-én 8 óra 30-kor a csíksomlyói borvíznél, a barátok feredőjénél. Légy bátor, légy férfi, várunk szeretettel! Tegyük rendbe együtt a szent helyünket!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Első könyv, harmadik fejezet. Az igazság tanítása.
1: Boldog, akit az igazság maga tanít. Nem képekben is elhangzó szavakban, hanem úgy, ahogyan ő önmagában van és szól. Vélekedésünk, eszünk gyakran megcsal minket, rövidlátónak mutatkozik. Mit használ a titkos és rejtett dolgokról való sok szőrszálhasogató okoskodás, ha ezeket nem ismerjük, nem vetik szemünkre az ítéleten? Nagy bolondság, hogy elhanyagolva a hasznost meg a szükségest azután kapkodni, ami kíváncsiságunkat felajza, és ami ártalmunkra van. Szemünk van, s nem látunk. Akkor mi gondunk a dolgok nemével és fajaival? Akihez az örök ige szól, az kigázol a sokféle vélekedés közül. Egy igéből lehet megérteni mindent, és ezt az egy igét hirdeti minden. És ez a kezdet, amely szólít is minket. Nélküle nincs értelem, sem igaz ítélet senkiben. Aki mindent ebbe az egy igébe foglal, mindent erre az egyre igazít, ebben az egyben szemlél, az lehet álhatatos szívű, az lelhet békés megállapodást Istenben. Ó, az igazság Isten, hadd legyek egyé veled az örökké való szeretetben. Gyakran megcsömörlöm a sok olvasástól és tanulástól, benned van mindaz, amire vágyva vágyom. Hallgasson hát minden tanító, és némuljon el az egész teremtett világ a te színed előtt, és csak te magad szólj hozzám. Minél közelebb jut valaki ahhoz, hogy önmagával azonos legyen, és szívében minél egyszerűbb lesz, annál messzebb és annál följebb jut a megértésben fáradtság nélkül, mert onnan fölülről kapja meg az értelem világosságát. A tiszta, egyszerű és álhatatos lélek a sokféle tevékenykedésben nem szoródik szét, mert mindent Isten dicsőségére tesz, és azon van, hogy önmaga keresése soha se nyugtalanítsa. Kigáncsol, kigyötör jobban, mint szíved meg nem tört hajlama. A derék és istenfélő ember előbb odabent elrendezi minden dolgát, amit kint meg kell tennie. Nem a dolgai húzzák, vonják vétkes hajlamának szeszélye szerint, hanem a maga szabja azokat az igaz okosság mértékéhez. Kinek kell keményebb harcot vívnia, mint aki önmagát igyekszik legyőzni. Úgy volna rendjén, hogy ez legyen a mi foglalatosságunk, önmagunk legyőzése, az, hogy naponta jobban erőt vegyünk önmagunkon, és így valamit gyarapodjunk a jóban. Ebben az életben minden tökéletesség magához hordoz valami fogyatkozást, és minden okoskodásunkban van valamicske homály. Az alázatosság is, az

0: önismeret bizonyos út Istenhez, mint az elmélyült tudós kutatás. Nem kell kárhoztatnunk a tudományt, vagy bármiféle egyszerű jártasságot valamiben. Jó az magában véve. Isten rendelése szerint való. De mindig többre kell becsülni nála a jó lelki ismeretet és az erényes életet. Mivel pedig sokan inkább igyekeznek tudni, mint tisztességesen élni, azért gyakran eltévejednek, s vagy semmi gyümölcsöt nem teremnek, vagy csak igen keveset. Ó, ha akkora szorgalommal írtogatnák bűnös hajlamaikat, oltogatnák magukba az erényeket, amekkorát a kérdések fölvetésében tanúsítanak, nem volna annyi bűn és botránkozás a nép között, sem annyi feslettség a klastromokban. Bizony, ha ránk virrad az ítélet, nem kérdik, mit olvastunk, hanem hogy mit cselekedtünk. Nem kutatják, milyen szépen beszéltünk, hanem hogy milyen szentül éltünk. Mondd csak meg, hol vannak most azok az urak és doktorok, akiket jól ismertél, amikor még éltek, és tudományuk miatt tündököltek. Gyavadalmuk másokra szállt, és nem tudom egyáltalán emlékeznek-e rájuk. Míg éltek, úgy látszott, nem akárkik, most hallgat róluk a világ. Ó, milyen hamar elmúlik a világ dicsősége. Bár életük egybehangzott volna tudományukkal, akkor lett volna köszönet tudós igyekezetükben a tanításukban. Mi is sokan elvesznek a világias hívságok tudományuk miatt, akik Isten szolgálatával keveset törődnek. És mert inkább akarnak nagyok lenni, mint kicsinyek és alázatosak, azért semmivé lesznek a gondolataikban. Az nagy igazán, akiben nagy szeretet lakik. Az nagy igazán, aki kicsinynek ismeri magát, és semmibe veszi azt is, ha a közmegbecsülés veszi körül. Az okos igazán, aki minden földi dolgot szemétnek tekint, csak Krisztust megnyerhesse. És az valóban helyesen tudós, aki Isten akaratát teljesíti, a magáit pedig megtagadja.
1: Kempis Tamás, Krisztus követése. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész olvasott fel az első könyvből. A Miriam felvidéki magyar nyelvű Mária rádió felvételét Csöllő Stefánia és Apagyilá

0: Csíksomlyói férfi térden álló rózsafűzér ima közösség szeretettel és testvéri bizalommal hív minden keresztény elkötelezettségű fiút és férfit szombaton, június 27-én 8 óra 30-kor a Csíksomlyói Kálváriához, a Jézus hágóhoz, egy szervezett kalákára.
1: Gyertek és tisztítsuk meg közösen a Jézus hágót. Amire szükség van, lapát, ásó, csákány, gerebje, láncfűrész és minden egyéb hasznos eszköz, amely segítheti a munkát. A kaláka után 12 órától egy közös szentmisén veszünk részt a Csíksomlyói hegy tetején lévő Szálvátor kápolnánál.
0: Találkozzunk szombaton, június 27-én 8 óra 30-kor a Csíksomlyói borvíznél, a barátok feredőjénél. Légy bátor, légy férfi, várunk szeretettel. Tegyük rendbe együtt a szent helyünket.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Barajdon, a Sóbányánál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják, rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem, hogy mit is hallhatnak itt az este folyamán, akik velünk együtt rádióznak. Várjuk a legkisebbeket és nem csak őket, hiszen esti mesével folytatódik műsorunk. Ezt követően majd a Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallható. 8 órától megismételjük majd a Satilla kollégánk által készített interjúkat, amelyet a Fekete Madonna zarándok vonaton készített. 21 órától pedig kiáltás ima nemzetért, imádkozhatunk együtt egymásért. 21 óra 15 perctől a béke rózsa fűzérére hívjuk hallgatóinkat, 21 óra 23 perctől pedig ima hivatásokért lesz hallható a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében. 21 óra 25 perctől Bárka Cimmel Ferenc emese tart önökkel Kolozsvárról, 22 órától pedig a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22 óra 10 perctől, hogy megismerjenek téged címmel lesz hallható egy műsorunk ismétlésben. Szintén ismétlésben lesz hallható 22 óra 40 perctől a jelenünk és jövőnk. Végezetül 23 óra 40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Fel szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán, azaz pénteken reggel 8 órától fogunk szentmisét közvetíteni Szabadkáról a Délvidéki Mári Rádió stúdiójából, este 18 órától pedig Marosvásárhelyről a Keresztelő Szent János templomból. A szombati napon 11 órától szentmisét közvetítünk Krasznabértekről, búcsú szentmisébe lesz kedves hallgatóinknak lehetőségük lélekben belekapcsolódni. Este 18 órától pedig Marosvásárhelyről a Keresztelő Szent János templomból fogunk szentmisét közvetíteni, tehát ez a szombati nap. A vasárnapi napon, június 28-án délelőtt 9 óra 15 perctől fogadjuk majd az önök imakéréseit, 9 óra 30 perctől pedig Krasznabértekről rózsafűzért közvetítünk, 10 órától pedig szintén Krasznabértekről szentmise lesz hallható. 11 órától pedig egy búcsú szentmisét közvetítünk Kisbácsból, majd este 18 órától szintén szentmise lesz Marosvásárhelyről a Keresztelő Szent János templomból, tehát a vasárnap folyamán 10 órától Krasznabértekről, 11 órától Kisbácsból közvetítünk szentmisét, illetve este 18 órától Marosvásárhelyről. Ha tehetik, továbbra is hallgassanak bennünket, hallgassák szeretettel az Erdélyi Mári Rádiót, megköszönve hallgatóink figyelmét. Elköszönök az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából, a mikrofonnál Pál Gelértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, mást a Kupac Kata mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel Tóbiás Gyertyajó című meséjét.
1: Tóbiás, ahogy már hetek óta, megint köhögve ébredt. Jaj, Tóbiás, csak még a mai napot bírt ki. Ígérem, holnap utána járunk ennek a csúnya hangnak, biztatta a gazdája. Mindig csak holnap sóhajtott Tóbiás, és igyekezett elterelni a figyelmét a betegségéről azzal, hogy egy nagy levegővel lefújta a párát az első szélvédőjéről. A szürke kis autó már 10 éve vitte minden nap munkába a gazdáját, Tibort. Jó barátok voltak. Rengeteget jöttek, mentek együtt, ami sokkal izgalmasabb volt, mint Tóbiás előző gazdájával a heti egy nagy bevásárlás a piacon. Tiborral remekül lehetett haladni, bátran előzött, sohasem tétovázott a dugókban, és ami ennél is sokkal jobb volt, szuperül parkolt. Egyszer sem karszolta meg Tóbiás fényezését, és a patkára is nagyon ügyelt. Tóbiás ugyan először nagyon durvának találta a zenét, amit Tibor bömböltetett vezetés közben, de hamar megszerette, és ha éppen a zöld jelzésre vártak, gyakran szórakozott azzal, hogy ritmusra eregette a kipuffogójából a füstöt. Na, zúzzunk, süvitette együtt a gazdájával a zöldnél, és a motorja minden erejét bevetve repítette Tibort az aktuális úti cél felé. Már nagyon közel volt a nap vége, Tibor az utolsó ügyfeléhez igyekezett volna, csak hogy a kis autó sehogy sem tudott elindulni. Tóbiás, légy szirimánkodott Tibor kétségbe esetten. Tóbiás sajnálta a gazdáját, de nem tudott mit tenni. Köhögés, nyöszörgés, erőködés, csönd. Ez ment vagy 10 percig, sokszor egymás után. A végre Tóbiás már olyan szerencsétlen hangot adott ki, hogy Tibor is tudomásul vette. Itt nincs tovább. Segítséget kell hívni. 20 perc múlva megérkezett Tibor bátyja, és egy vastag kötéllel hozzá erősítették Tóbiást az ő vontató horgához. Jaj, öcsi, mikor cseréled már le ezt a tragacsot? Morgott Tibor bátyja. Tóbiás nagyon megijedt, és amikor Tibor beült, hogy a vontatásnál minden rendben legyen, félénken megkérdezte. Akkor most elviszel a roncstelepre, és ott hagysz? A gazdája megsimogatta a kis autókormányát. Ne butáskodj, Tóbiás, dehogy viszlek. Elmegyünk a 4 kerék autóklinikára. Tudod, már jártunk náluk. A Zolik pikpak rendbe hoznak, és zúzzunk tovább. Ne félj! A 4 kerék autóklinikán még javában folyt a munka, bár már egészen sötét volt. Ennyi, Tóbiás, hát veled meg mi történt? Köszöntötte Misa, és megpaskolta a kis szürke autó motorház tetejét. Nem indul és köhög, foglalta össze gyorsan a tüneteket Tibor, mire Misa előkapta mindig kedves és biztató mosolyát. Nem lesz itt semmi baj, jó kis gép Tóbiás, csak hát öregszik, egy kicsivel jobban oda kell ma ráfigyelni. De majd a Zolik megmondják, igaz srácok? A Zolik, vagyis a 3 szerelő, Hozi, Lezó és nem Zoli egyszerre kapta fel a fejét. Persze főnök, mindjárt nézzük. Csak befejezzük ezt a kedves öreg hölgyet, mutattak az emelőn szundikáló pirosbogárhátú autóra. Miután Misa kitöltötte a vizsgálathoz szükséges papírokat, Tóbiás begurították egy meleg és száraz garázsba, ahol békésen aludt, míg másnap a szerelők gondjaikba vették. Na, Tóbiás, akkor most az jön, hogy... kezdett bele Hozi sejtelmesen, miután megvizsgálta a kis szürke autót. Hogy felvillanyozunk, vigyorodott el mellette Lezó, és összepacsizott a kollégájával. Tóbiás értetlenül mereztette a lámpáit, de Hozi megsajnálta a láthatóan rémült kis autót. Elektromos hiba van benned, amit vagy egy vezeték, vagy a gyújtó gyertyák okoznak. Gyertya, csodálkozott Tóbiás, gyertyák nem csak a tortán vannak. Hozi és Lezó ezen nagyot nevetett, aztán amikor már Tóbiás is velük derült, neki láttak megkeresni a hibás alkatrészt. Este Tibor örömmel üdvözölte Tóbiást, aki büszkén mutatta meg, hogy újra képes elsőre indulni. Aztán máskor ne várd meg, míg hozni kell, szólt Misa a kis szürke autó gazdájának. Nagyobba is lehetett volna. Tibor lelkesen bólogatott, aztán beugrott Tóbiás vezető ülésébe, elindította a kis szürke autót, és maximumra tekerte a hangerőt. Zúzzunk haza, cimbora!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Isten, ki fényben tündökölsz, és napfényt alkottál nekünk, főséget kérjük, jó úrunk, most, hogy napunk lealdozik.
0: Az esti csillag feldereng, a nap már csendben elpihent, s föld sötétben elmerült, az ősi rend így teljesül.
1: Téged, fölséges Istenünk, gyarló szolgáit kérlelünk, elfárasztott a munkanap, homályban minket mégse hagy.
0: Ne lepje el minket, homály, ha éjbe hull a napvilág, hogy szent nevedben bízva most lássunk majd áldott holnapot.
1: Ezt add meg, kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia, s te szent lélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: Irgalmasságom és erősségem az Úr, benne remélek. Áldott legyen az Úr az én sziklaváram, ő tanította kezemet a harcra, és ujjamat viadalra.
1: Irgalmasságom és erősségem ő nékem, menedékem és szabadulásom.
0: Védőpajzsom, benne remélek, aki a népeket meghódoltatja előttem.
1: Uram, ki az ember, hogy törődör vele? Az ember fia, hogy gondolsz rá?
0: Hiszen olyan az ember, mint a szellő, napja pedig, mint a suhanó árnyék.
1: Uram, hajtsd le egedet és szállj alá. Érints meg a hegyeket, hadd füstöljenek.
0: Lobogtasd villámod és űzz szét ellenségeim. Szórd rájuk nyilait és zavard meg őket.
1: Nyújtsd le kezedet a magasból, szabadíts meg, ments ki a nagy vizekből.
0: Az idegenek hatalmából, akinek ajka hazugságot beszél, és jobb kezük hamisan esküszik.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Irgalmasságom és erősségem az Úr, benne remélek. Boldog a nép, amelynek az Úr az Istene. Új éneket énekelek néked, Istenem. 10 húrú hárfán zsoltárt zengek neked.
1: Aki rájukat diadalra segíted, és szolgáltad Dávidot a gonosz kartól megmented.
0: Ments meg, szabadíts ki engem az idegen népek keze közül.
1: Akiknek ajka hazugságot beszél, és jobb kezük hamisan esküszik.
0: Fiaink legyenek, mint a sarjadó palánták, ifjú erőtől duzzadók.
1: És leányaink díszesek, mint a faragott oszlopok, amelyek palotákat ékesítenek.
0: Csűreink teljenek meg színig, minden jótól roskadozzanak.
1: Ezrével legelészenek juhaink, számukat se tudjuk rétjeinken. Állataink kövérre hízzanak.
0: Ne támadjon rés falainkon sem átjárás. Utcáinkat ne töltse be jajveszékelés.
1: Boldog a nép, amelynek így megy a sora. Boldog a nép, amelynek az Úr az Istene.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldog a nép, amelynek az Úr az Istene. Eljött Istenünk üdvössége és országa. Hálát adunk neked, mindenható Urunk Istenünk.
1: Aki vagy, aki voltál, és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak és az ítéletnek a holtak fölött.
1: Jutalmazd meg szolgáidat, a profétákat és a szenteket, nevet tisztelőit, a kicsinyeket és a nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letacították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével és tanúságuk igéjével.
1: Még életüket sem kimérték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Eljött Istenünk üdvössége és országa. Álljatok szilárdan és rendületlenül a hitben, és ne tántorodjatok el az evangéliumi reménytől, amerről hallottatok, hiszen minden teremtménynek hirdették az ég alatt. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.
1: Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.
0: Zöldellő mezőkön terelget engem.
1: Nincs is semmiben hiányom.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.
0: Aki kéhezik az igazságot, azokat az Úr jól lakatja és betölti javaival. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezen túl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Akik éhezik az igazságot, azokat az Úr jól lakatja és betölti javaival.
0: Krisztus a népek világossága és minden élő öröme, kérjük őt boldog áhítattal.
1: Adj, Urunk, fényt, békét és üdvösséget.
0: Soha el ne fogyó világosságunk, az Atya igéje, te minden ember megmentésére jöttél, irányítsd a keresztségre készülőket egyházadban, hogy elnyerjék a világosságot.
1: Adj, Urunk, fényt, békét és üdvösséget.
0: Urunk, ne tekints gonoszságainkat, mert nálad van az írgalom.
1: Adj, Urunk, fényt, békét és üdvösséget.
0: Te úgy akartad, hogy az emberek tehetségükkel kutassák a természet titkait, és így irányítsák a világot. Add, hogy a tudomány és a művészet dicsőségedre és minnyájunk javára szolgáljon.
1: Adj, Urunk, fényt, békét és üdvösséget.
0: Védelmezd azokat, akik testvéreik szolgálatára szentelték magukat, hogy szabadon és nehézségek nélkül végezhessék munkájukat.
1: Adj, Urunk, fényt, békét és üdvösséget.
0: Urunk, amit te kinyitsz, az senki sem zárja be. Vezesd világosságodra az elhunytakat, akik a feltámadás reményében haltak meg.
1: Adj, Urunk, fényt, békét és üdvösséget.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Esti könyörgésünket fogad meg engesztelődve, Urunk Istenünk. Add, hogy fiad nyomában járva a jó cselekedetek gyümölcsét teremjük béketűrésben, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Jézussal számolj, ne a magad gyengeségével és a sátán erejével. Tartja egy szólásmondás.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Görgényi Tünde. Hétfőn reggel indult útjára a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Csesztohovába. Az idei alkalommal is jelen van a vonaton kedves kollégánk, Majoros Attila, akinek sikerült megszólaltatni különböző egyházi és világi személyeket, hogy betekintést nyerjünk a zarándokvonat életébe, hangulatába. A következő percekben hallgassanak meg néhányat ezekből a riportokból.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ismét nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és hát zarándok vonatunk éppen Győrben az állomáson áll, és nagy szeretettel köszöntök egy olyan zarándokot, akinek a hangját szerintem egyből felismerik a hallgatók. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen. Én is igen nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezeket a mondatokat, vagy ezeket az üzeneteket, ha így is lehet nevezni.
0: Hát szerintem mindenki rájött, hogy Tamás József nyugalmazott püspök atyával beszélgetünk. Püspök atya, nem első alkalommal van ezen a zarándokvonaton már, ha jól tudom. Mi az, ami arra indított, hogy idén is a Fekete Madonnához zarándokoljon a püspök atya?
1: Ez a 10. vonatos zarándoklat, de ezen kívül még volt 3 olyan zarándoklat, amely autóbuszos volt, ez a Covid hozta ezt abban az időben. Én 2011-ben, amikor elindult ez a zarándoklat, első alkalommal eljöttem, és olyan nem csak az én számomra volt nagy benyomás és nagy élmény, hanem sokak számára. És akkor ostromolták a budai urat, hogy hát legyen folytatása. És azóta ő minden évben sikerült, hogy meggyőzzön engemet erre a zarándoklatra, és örömmel jöttem el. Elsősorban azért, mert nagyon jó lelkipásztori fogás és munka. Mert itt a vonaton, itt vannak ezek a csendes fülkék, reggeltől estig megy a vonat, jöhetnek ide be beszélgetésre, vagy jöhetnek szentgyónást végezni, és ki is használják ezt az alkalmat és lehetőséget. És ezen kívül pedig annyi, de annyi sok szép program a vonaton is, Csenszóvába is, aztán a Lájenvikiben, ahol a irgalmasság bazilikája van, meg a második Szent János Pál pápa bazilikája, hogy tényleg lelkileg megérinti ez az embereket, lelkileg emeli, és én úgy érzem, hogy ebbe tudok egy kicsit besegíteni az ő számukra, és ezért szívesen vállaltam. Hát most már egy kicsit nehezemre esik, mert már megöregettem, egy súlyos operáció után vagyok, de jó Isten még úgy látszik, hogy fel akar használni, és amennyire az erőm engedi, hát most is szívesen jöttem el erre az zarándoklatra.
0: Hát el kell mondjuk a kedves hallgatóknak, hogy Püspök atya is autóbusszal érkezett Budapestre a mai reggelen, és hát Csíkszeredából ez egy jó 12 órás út, akárhogy is számoljuk, akármennyi autópálya épült. Nagy-nagy öröm látni, hogy olyan sok pap van minden évben itt az zarándok vonaton, ugye itt van most hál' Istennek az érsek atya is Gyulafehérvárról, és nagyon-nagyon sok paptestvér. Nagyon sokan elmondják a hallgatók közül, hogy milyen jó, amikor ilyen hosszú zarándokokon vannak, hogy a paptestvérek ugyanúgy nem alszanak, ugyanúgy imádkoznak, ugyanúgy fáradtak, hogy ugyanúgy viszik ugyanazt a keresztet, talán még sokszor nagyobbat is, mint a kedves zarándokok, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartják, és nagyon-nagyon hálásak minden egyes paptestvérnek, és én hiszem, hogy a nyugalmazott püspök atyának különösen hálásak, hiszen tudjuk, hogy ugye elég komoly betegség is volt, és hál' Istennek, reméljük, hogy a rádió hallgatók imájának hatására, és persze a szüzenye közbejárására, hál' Istennek a püspök atya is egészséges. A következő kérdésem az lenne, hogy sokat beszélünk arról, hogy mi magyar népünknek nincs olyan túl sok barátja a világon, és van egy aranyos, szimpatikus nép, a lengyel nép, aki bizony a dalaiban, a történelmében, a szokásaiban mindig barátnak mondja a magyarokat. Püspök atya, miért tartja fontosnak ezt a nagy lengyel-magyar barátságot?
1: Hát mi elsősorban legalábbis, mint hívő emberek, a közös szentjeinkért. Ugye annak idején beházasodott az egyik a másik családjába, és nagy szenteket adott az Árpád ház, és ezek a lengyeleknek is szentjei, hát ugye akár Szent Lászlóra gondolunk, akár pedig Szent Kingára, vagy Szent Hedvigre, vagy Boldog Jolánra, és még így sorolhatnám másokat is, és valahogy a történelem is úgy egy kicsit közrejátszott abban, hogy megjártuk ugyanazokat a poklokat, amiket a lengyel nép is

0: érzékeny hallgatóktól, hogy talán az egyik legboldogabb püspök atya Tamás József püspök atya, hiszen a szomszédja a csíksomlyói szűzanya. Hiszen püspök atya nagyon közel lakik a csíksomlyói kegytemplomhoz, és hát most egy másik gyönyörű szűzanya kegyhelyre tartunk Csehszlovákiában. Kiket hoz most püspök atya az ő szívében? Kikért imádkozik különösen?
1: Hát én elsősorban nekem a gondolataimban, érzésvilágomban most népünknek az igazi sorsa. Az, ami most történik, számomra nagyon megrázó, mert az a gyűlölködés, vagy az a beszédmód, ami végig hallgatni is, Istenem, már az ember nem tudja, hogy mi megy a parlamentben, hogy egymást vitába, veszekedésbe, csúfolódásba, minden, hát ez borzasztó is megdöbbentő az ember számára. Hát ezen kell nekünk, és ezért is olyan szép az, amit most Fábri Kornel atya is elindított, hogy egy üdvözlégy Máriával kapcsolódjanak be. Én már azelőtt, és ezt magyarországi férfiak indították volt el, 10 rózsafüzér minden nap, és megkérdezték éppen Budai László, aki ugye zarándoklatnak a fő vezére, hogy nem kapcsolódnék-e bele. Hát mondtam én nagyon szívesen, és azóta is tényleg minden nap, azon kívül én elvégzem a rendes rózsafűzér kötelezettségemet, de azon kívül még vállaltam és vállalom is ezt, mert ezt most nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, és éppen ezért az a másik mozgalom is, ami elindult, hogy első szombatokon Csíksomlyó is átvette, és olyan szépen annyi férfi összegyűl, térden állva, imádkozva a rózsafűzért, és ezt mind a népünkért felajánlva, ezt nagyon fontosnak és szépnek tartjuk.
0: Püspök atya, innen Csíksomlyótól, hát közel 1000 kilométerre, és még Csehszlovákiától ugye jó 500 kilométerre mit üzenne a rádió hallgatóknak, az otthon maradottaknak, hiszen sokan vannak ugye idősek, betegek, akiknek talán csak vágyuk, hogy egyszer eljussanak Csehszlovákba, a Fekete Madonnához, mit szeretne üzenni nekik?
1: Az üzenet az mindig ugyanaz, hogy maradjunk meg a Jóistennek a szeretetében, maradjunk meg hitünkben, és ezek a sok szép adások, ami akár a Mária Rádióban elhangzik, akár pedig interneten is lehet látni, ha személyesen nem is tudunk ott lenni, de ezeken keresztül belekapcsolódunk, annak is olyan nagy értéke van. És éppen ezért most is ebben a zarándoklatban biztos, hogy nagyon sokan meghallgatják ezeket az interjúkat, azokat a felvételeket, amit a televízió is készített és készít, belekapcsolódva ők is együtt tudunk lenni és együtt tudunk imádkozni, mert mi is szívünkbe mindenkit hozunk, azokat is, akik szerettek volna és szeretnének jönni, de nem tudnak, azokat is, akik másfelé kóborulnak el, nem tartanak velünk, pedig lehetőségük lenne, de hogy a Jóisten szeretetében mindannyian ott legyünk, és a Jóisten mindenki iránt legyen irgalommal és szeretettel.
0: És például nagyon-nagyon szépen köszönjük, áldott zarándokutat, nagyon jó egészséget és rengeteg kegyelmet kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: Szeretessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, ismét nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és egy kedves önkéntesünket, egy kedves papbácsit köszöntök, akit megkérem, hogy mutatkozzon be.
1: Daros Kozma József vagyok, a csütörtök esti Lelki Atya válaszol műsornak az egyik ilyen alanya.
0: Kedves atya, örülök, hogy itt is találkozunk, most éppen nemrég hagytuk el a gyönyörű koronázási városunkat, Pozsonyt, és haladunk itt a föl.

0: vidéken. Kedves plébános atya, kiket hoz most a szívében erre a mostani zarándok útra?
1: Hát én a magyar-lengyel barátság nagyon fontos számomra, hiszen Szent Istvántól kezdve ez nagyon erős volt, sőt, a lengyelek tudnak arról, hogy egy magyar törzs beolvadt a lengyelekbe, hiszen azoktól származik a lengyel elnevezés, és amit a többi magyar megőrzett. De ami a legfontosabb, a szűzanya. Bennünket a katolikus keresztény hit köt össze. És nekünk ott van Csíksomlyó, ott van Mária Pócs, a többi magyar kegyhelyet is említhetném, de a lengyeleknek a Csenszóva, a Fekete Madonna, és 1362-ben Nagy Lajos király 16 pálos szerzetes küldött Lengyelországba, Csenszóvába, és így a pálos rend a magyar alapítású boldogosi által összegyűjtött, alapított Szent Ágoston regulája szerint élő pálosrend meggyökerezett, és utána Krakkóba meg a lengyel területen mindenütt közismert lett, és a Isten országa és a Szent Haza, ez lelkesítette mindig őket, akárcsak a pálosokat, hiszen a Szent István felajánlása, hogy országát, népét, koronáját és a lelkét Szent István a szűzanyának ajánlotta föl, mert így gondolkodott, kire bízhatnám ezt a törékeny nemzetet, keresztény országot, és magamat is, mint akire a mennyei atya az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus merte bízni a boldogságú Szűz Máriára. És ettől kezdve a pálos rend, mint Máriának, Szűzanyának ajánlott országot, Magyarországot így tekintették. Ezért a pálos rend nem alkudott meg a muzulmán világgal, a törökkel, és szembeszállt, hogy Mária országát fogány ne tapossa. Viszont tudjuk, hogy a ferencesek, nem akarom vádolni őket, de hát ők ilyen megélést, vagy köztes megalkuvást, vagy éppen a jezsuita rend, amely pénzzel ugye megvette, lefizette a működésük véget a törököt, a pálosok nem. Amikor a törökök Visegrádot támadták, akkor a pálosok Mária Nosztráról vagy 300-an csónakba ültek, áteveztek a Dunán, és Visegrádot megvédték, mert a pálosok közt hazafiak voltak. És kik voltak ezek a hazafiak? A katonák. Hiszen az akkori középkori katonák 45 éves korukig szoktak harcolni, és akkorra már ugye Hopsitba kellett menni, visszavonulni, és lelkükért is kellett valamit tenniük, mint Hadnagy Bálint is, a pálos szerzetes. Hát a pálos rendbe álltak be, harcedzett, kiképzett katonákról van szó, és ezért a pálos rend nagyon népszerű volt, különösen a haza és a hitünk védelmében. Hát ugyanez a lelkületet örökítették át azok a pálos szerzetesek, akik felvidékiek voltak és magyarok is voltak, akik a lengyelek között megismertették a pálos rendet. Mikor a kalapos király II. József 1782. március 25-én kiadta a rendeletét, hogy a remete szerzeteket el kell törölni, és a remeteségeket föl kell számolni, hát a somlyói történetben, Csíksomlyói történetben ugye 1782. március 25-én a hét remete szerzetes a suhájuktól megfosztották, a javaikat lefoglalták a vallási alapra, és a Szálvátor kápolnát ott a hármas halom oltár mellett, a remete kápolnát átruházták, rábízták a csobotfalvi csíksomjai Szent Péter és Pál plébánia gondozására. Ha az a kápolna és a remeteség a ferenceseké lett volna, nem kellett volna a plébániára bízni. Tehát itt olyan logikai érvek vannak, hogy ez egy harmadik valaki volt, és éppen ez a pálosoké. A pálosok kapták meg 1484-ben 8. Ince pápától pünkös szombat és vasárnapra a teljes búcsú engedély. És mindenütt, ahol pálosok voltak, akkor pünkös szombat és vasárnap búcsút tartottak. Mert a pálos templomok és kápolnák, remetességek kápolnáira is érvényes volt. Pálosoknál is ez van, hogy Lengyelországban, például Sombjon, a Szálvátor kápolna oltárát ugye térden csúszva járják körbe az emberek. Én kisgyermekként az 50-es évek végén édesanyám elvitt, és mondtuk a mi atyánk, hogy háromszor megkerültük. A lengyelek ma is a márvány kövezeten, ugye térden csúszva egyszer körbe járják, és ez a pálosoknál egy ilyen tradíció volt. Most a 1786-ban, májusában II. József a pálos rendet eltörölte más szerzetes rendekkel együtt, egy párat tanító rendet, 2-3-at meghagyott, és hiába tiltakoztak a pálosok, hogy ők iskolát is vezetnek, nem kegyelmezett, mert azt mondta, a pálos rend nemzeti. Ő pedig németesíteni akart, ezt ki kell mondani, és tudjuk, hogy mire törekedett, és a remetességekre nincs szükség, menjenek az emberek dolgozni, sőt, ő volt az, aki a zarándoklatokat mindenfele betiltotta. Többek között betiltotta, hogy Moldvából ne tudjanak a moldvai magyar csángók Csíksomjóra jönni. Ugyanakkor nem engedte, hogy a Székelyföldön is zarándoklat legyen, ő ellene volt. Azt mondta, nem így zarándokolni, dolgozni kell. Őt az anyagiak, ugye a gazdaság fellendítése érdekelte, mint annak idején a kommunistákat is. Na most Lengyelországban a két szerzetes kolostor maradt meg, Csenszlóva és Krakó. A többi pálos szerzetes közösség mind megsemmisült. A felvilágosult, liberális, szabadkönyves pálhólyoknak a tagjai, uralkodói miatt. És Krakó és Csenszlóva mentette át a magyar pálos szellemiséget. És 1903-ban annyira megerősödött, hogy már Magyarországról is mentek ki Csenszlóvába magyarok, hogy pálosok legyenek, és a pálos rendet visszahozzák Magyarországra. És utána ismét volt próbálkozás. Az esztergomi püspök is, érsek is próbálkozott, de nem sikerült a halála miatt. Viszont 1931-ben és 33-ban akkor sikerült. 1933-ban Csenszlóvából 16 pálos szerzetes, többek között néhány magyar, ugye visszajöttek, és őket fogadták ünnepiességgel, és a mai Szikla templomnál, a pálos templomnál, hát a kolostort elkészítették, és ott elkezdődött az élet. Nagyon érdekes, 1362-ben 16 pálos szerzetes ment, Nagy Lajos király küldte, Csehszlovákiában megalapítani a rendet, és 1933-ban Csehszlová a kölcsönt visszaadta, akkor ők jöttek Magyarországra, és annyira kivirágzott, hogy Márianosra, ugyanakkor Pálos Szentkút, a pálosok a Bécsen ott is négy hegy elkezdték az életet, és 1951. júniusában a kommunista hatalom összeszedte őket, egy részét bebörtönözte, Vitéz Ferencet felakasztották, és másikat meglőtték, tehát a megfélemlítés dühöngött. Viszont a egyházmegyési lett Pálos szerzetesek igyekeztek kinevelni az utánpótlást és a Pálos szellemet elültetni, és így történt, hogy a kommunista időben is ilyen fehér napokat tartottak a Pálos volt Pálos szerzetesek, hát összegyűltek, és ezeket az ifjakat felkészítették, egyházmegyés papok lesznek, és amikor lehetőség nyílik arra, hogy a rend indulhat, akkor ti előálltok, hogy ti vagytok a titkos pálosok. Hát így is történt. 89-ben valóság lett, és hál' Istennek Pécsen, Pálos Szentkúton, Márianosznán és Budapesten a pálosok ugye jelen vannak. Én pedig kutattam a pálosok múltja után, mert a csíksomlyói pünkösdi búcsú eredete érdekelt, és abból indultam ki, egyházi jogilag teljes búcsút engedélyezni a római pápának a jogábannál, és melyik pápa volt az, aki pünkös szombat és vasárnapra búcsú engedélyt adott. És ez 1484-ben 8. Ince pápa volt, aki a pálos rendnek, na ez a kiinduló pont Csíksomlyónál is, meg a többi pálos szerzetes búcsújánál, és ez az egyik kódexben, meg is Csehszlovákiában a pálosok története, a Documenta Paulinorum 6. kötetben az is megörökítették, és Domokos Pál Péter bácsi, hát ő is kutatott, és 1505-ből egy nagyon szép magyar nyelvemléket talált a csehszlovákiai pálosoknál. Most oda megyünk, tehát részben úgy megyünk oda, mint hazamennénk, mert minket a hit és a történelmi múlt nagyon is összeköt. Hát aki nem járt ott, akkor ajánlom, hogy ne mindig csak a Kanári-szigetekre, vagy pedig az Adriai-tengerre menjenek, vagy Medjugorjébe, nem vagyok ellene, menjenek. De el kell menni Csehszlovákiába is, mert ott a csíksomlyói kegyszobornak a kicsinyített mása, amit 2013-ban vittünk, mert 2012-ben a második zarándoklat, Fekete Madonna vonatos zarándoklat alkalmával megajándékozták 2012-ben bennünket. A csehszlovákiai pálosok egy Fekete Madonna kegyképpel, ami a csíksomlyói kegytemplom északi hajójának északi oldalán, az egyik mellékoltárnál ugye látható. Ez is a Mária tisztelő népeknek a Szent Szövetsége. Hát én ezt kívánom minden kedves Mária rádió hallgatónak, hogy amikor még alkalom nyílik, függetlenül a politikai széljárástól, mi a hitünket merjük bátran megvallani, mert a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondotta, aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt. Jó zarándoklatot kívánunk, de imádkozunk az otthon maradottakért, és visszük magunkkal mindazok kérését, akik bennünket kértek, és Istennek az áldása, Szűzanyának az oltalmát kérjük nemzetünkre, s a lengyel nemzetre is.
0: Nagyon szépen köszönjük, hát József atyának is egy nagyon-nagyon áldott zarándokozott, és rengeteg kegyelmet kívánunk.
1: Köszönöm szépen, rám fél.
0: Kicsertessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Tiszteltessék a Jézus Krisztus, két kedves zarándokkal beszélgetünk itt a Zarándok vonaton, megkérem őket, hogy mutatkozzanak be.
1: Nagy Károly a MÁV részéről, a vonatkísérő, vonatparancsnok.
0: És a kedves hallgatónk, aki ugye Erdélyből érkezett.
2: Izsák Székely Lóra.
0: Köszöntelek benneteket. Az első kérdésem önhöz lenne, mekkora munka egy ilyen vonatot megszervezni, és ugye négy országon keresztül átirányítani.
1: Így van, hát ez egy elég nagy munka, ez pontosan így van, négy vasútársasággal kell összehangolni a menetrendet, technológiai kérdéseket. Tehát a magyar, a szlovák, a cseh és a lengyel vasútársasággal ezekkel kapcsolatban vagyunk, és hát évelején, február, március elején elkezdtük, megrendeltük a menetvonalat, és utána ez a több gyakorlatilag folyamatos egyeztetést jelent, hogy egymásnak átadni a menetvonalat, átvenni, tovább szerkeszteni a mozdonycseréket, a személyzetet összehangolni. Tehát ez egy mondhatom, hogy egy több hetes, több hónapos előkészítő munkát jelent, és még a gyakorlatilag az utolsó hetekben is az utolsó simításokat végeztük, mert a lengyel vasúttól sajnos elég későn kaptuk meg a végleges menetrendet, úgyhogy a visszaúti menetrend, az ami majd 25-én indulunk vissza a csütörtökön, az gyakorlatilag az a utolsó napok vált össze. Úgyhogy nagyjából ezt lehet elmondani a szervezésről, és még ugye persze a magyar szakaszon is még a mozdony személyzet, vonatkísérő személyzet az, amit időben meg kell szervezni, hogy kollégák időben megkapják a úgynevezett vezénylésüket.
0: Hogyan kell ezt elképzelni? Ugye négy fajta vasútról beszélünk, ugye a MÁV, ugye a szlovák, a cseh, a lengyel vasútársaság. Külön mozdonyok húzzák ezeknek az országoknak a területén, más a feszültség esetleg, vagy más a rendszer? Igen. Miért kell négy külön vonat húzzák?
1: Hát egyrészt más a rendszer, tehát a Szlovákián belül már kettő rendszer van, Puhovig 1500 volt, van Puhovtól 3000 volt, és tovább már Lengyelországban is. A mozdonycsere az úgy van, hogy a szlovák mozdony az most már ott vár minket Rajkán, az a szlovák személyzettel, és a Bohumín állomásig megyünk egy szlovák mozdonnyal, az cseh terület. Egy lengyel mozdony pedig átjön Krakóból, átjön mozdonymenet, átjön Bohuminba, és Bohumintól Csehszlovákiáig lengyel személyzettel megyünk. Visszafelé pedig úgy néz ki, hogy másik útirányon jövünk, mert Csehszlovákiából lemegyünk Krakóba, és a Krakóból jövünk vissza, oda Zsebzsirovice, Petrovice esik közelebb ez a határállomás. Ott pedig úgy néz ki a dolog, hogy Petrovicéig jövünk lengyel mozdonnyal, szlovák mozdony átjön a Petrovicére, ez cseh terület, és Petrovicétől Rajkáig pedig szlovák mozdonnyal jövünk. Tehát cseh mozdony nem játszik szerepet, hanem szlovák és lengyel.
0: Még egy kérdésem lenne, ugye ma reggel a Keletiben sajnos kaptuk a hírt, hogy a vonat nem tud időben indulni, hiszen egy tehervonat leszakította a felső vezetéket Tatabánya környékén. Mennyiben keveri ez meg egy vonatnak a menetrendjét?
1: Hát nagyon megkeveri, mert mi bő másfél óra késéssel indultunk, és még ez még csak a mi vonatunk, de még az összes többi, ami a egyes fővonalon közlekedik, Keleti meg Hegyeshalom között, hát azoknak is sajnos óriási késést okozott, az utasoknak sajnos kellemetlenséget, vonatpótló buszokat rendeltek a kollégák, úgyhogy egy ilyen felsővezeték szakadás az sajnos az komoly forgalmi fennakadás jelent. Tehát ez erre mondják, hogy Viszmájor, tehát ezzel egyszerűen nem tudom mit tenni.
0: Már próbáltuk a vonatot megtolni, de nem ment.
1: Hát elég nehéz, 9 kocsi, úgyhogy jó 500 tonna, úgyhogy hát ez elég nehéz lett volna.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy Isten tartsa meg a munkátokat, a szolgálatotokat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Nagyon szívesen, dicsértessék.
0: És már is fordulok elé. Kedves Lóri, Isten hozott a vonaton. Kit hozol a szívedben? Tudom, első alkalommal vagy itt az állandókban. Kit hozol a szívedben?
2: Legelőször, hogyha most így kapásból kell válaszoljak, édesapámot hozom. Azért, mert a tegnap 90 éves volt.
0: Isten jártassa sokáig.
2: És az ő ünnepi ebédjéről kellett elfussak zarándokolni, csak hogy miattam betették a tortát, és a családomat hozom. Tehát a leányomat, ő ma vizsgázik, 8-os.
0: Sok sikert!
2: Gondolkodtam, hogy miért is választottam én ezt a zarándok útat. Hát első gondolatom, amikor jött a Boldogasszony vonat, és ment az 1000 éves határhoz le, akkor olyan érdekes vágy fogalmazott meg bennem, hogy milyen lehet egy ilyen vonatos zarándoklat. Ugye ezt úgy elraktároztam, Másik az, hogy a Fekete Madonnahoz is, mikor a Sövé templomban kihelyezték a képét, akkor úgy jött egy olyan vágy, egyszer el szeretnék menni. És ez a kettő valahogy most összegyúródott bennem, elcseréltem a szabadságomat, egyet otthonról elcsakadtam úgy.
0: Milyen elvállásokkal érkezel erre az alándokútra, hiszen egy új országban tartasz, nem tudom, fölvidéken jártál-e már?
2: Igen, Lengyelországban is jártam, Csehországban is. Tehát így zarándokolni, nem? Érdekes, mert egyszer voltunk biciklitúrán a Balti-tengeres, ott egybeesett a Csehosztói zarándokulta, és nem tudtuk akkor, hogy miről van szó. És néztük, az emberek mennek, mindenki integetett nekik, ők is azt hitték, hogy mi oda megyünk az zarándoklatra, és akkor utána esett le nekünk, hogy van ez az zarándoklat. Hát elvárás bennem nincs semmi. Én pénteken hívtam fel az irodát, hogy még van egy hely, az irodalban dolgozó hölgy majdnem elájult, hogy hát ilyenkor nem szokás már felhívni. Mondtam, hogy ha nincs hely, akkor küldjön egy SMS, hogyha van hely, akkor hívjon fel. Felhívott, szombaton kifizettem, és itt vagyok. Tehát elvárás bennem nincs semmi. Hagyom, hogy a Jóisten cselekedjen vele.
0: Mit üzensz az otthoniaknak?
2: Azt üzenem az otthoniaknak, hogy a Dalbas Kozma, a Plévános úr, vagy Esperes úr felolvasott egy olyan érdekes ilyen írást, hogy mondjam így, hogy a úton járunk és a zarándokok vagyunk, hogy kettő között mi a különbség, vagy kirándulunk és zarándokok vagyunk, mi a különbség. Nem tudom elmondani a tartalmát, de hogy a zarándokoljanak az emberek, mert a zarándoklat az egy célja van, és a zarándok út is maga szerintem egy jó hitbeli edzés.
0: Hát nagyon sok kegyelmet kívánunk neked, és hát mindenkinek itt a vonaton érez jól magát. Sok kegyelmet.
2: Viszont kívánok nektek.
0: Szeretessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: Dicsőítések a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm ismét a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. Kedves hallgatóink, többször adtunk már hírt az elmúlt napokban, órákban a Misszió Tours által szervezett idei Fekete Madonna zarándokvonat útjáról, történéseiről, és egy nagyon aranyos cseh városban, Bohuminban áll most éppen a vonat, és a mikrofon túlsó végén a vonatnak a megálmodóját köszöntöm, Budai Lászlót, a Misszió Tours ügyvezető igazgatóját, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mondd örökké, amen, kedves Attila, nagyon örülök, hogy esmint itt vagyunk együtt, és én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ha Erdélyben járok, az Erdélyi Mária a rádiót hallgatom szinte Nagyvárattól az Ojtozi szorosig, úgyhogy tényleg legtöbbször végig keresztbe kasszul járok, vagy azért, hogy szervezzük a jövő évi Boldogasszony zarándok vonat útját, vagy pedig azért, hogy elmenjünk a Duna deltába horgászni, és olyankor általában az Ojtozon keresztül szoktunk menni.
0: Kedves László, mit kell tudnunk a mostani zarándokvonatról? Hanyadik alkalommal indul ez a zarándokvonat Csesztovába, és mennyi, hány ember van, hány zarándok van most a vonaton?
1: Nem gondoltam volna 2011-ben, amikor először eljöttünk Csesztovába és Krakkóba, hogy megéljük, de ez a tizedik Fekete Madonna zarándokvonat, tehát most már jubileumi, ünnepi zarándoklat ez a miénk. Per pillanat most 500 körül vagyunk a vonaton, de olyan is volt, amikor közel 1000-en voltunk, és legtöbbször azért olyan 700-800-on. Ez minden évben változott. Igen, az, hogy itt a felvezetőben is gondolom nem baj, hogyha, hiszen az életben is tegeződünk, mondom, Attila, említetted Bohumint. Ez a határváros, tehát tulajdonképpen most lépünk át Csehországból Lengyelországba majd. Hát mindig vannak izgalmak, egy kicsit megkéstünk egy olyan jellegű probléma miatt, ami műszaki gond volt, felső vezeték szakadás, de aztán azóta hál' Istennek többet nem késtünk, tehát azt a körülbelül 2 órás késésünket tartjuk. Rendkívül jó hangulat van a vonaton, főleg azért, mert győzi az étteremkocsi az étkeztetést, tehát épp testben nem épp, hogy élek, hanem épp lélek, és hát csodálatosak a lelki programok, főleg a lelki vezetők, a vonatrádió stúdiója, Pálmai Árpád, örökös karnagyunk és stúdiósunk, és a lelke tényleg ott dobog Árpád körül a vonatnak, hiszen rengeteget szolgált, tesz, tényleg nagyon szép, és hát nagyon örülünk annak is, hogy más jószándékú médiumok is itt vannak velünk, és tényleg örülök, hogy ti is az idén is így gondoltátok, mert azáltal, hogyha hírt adtok rólunk, hogyha hallják az otthon lévők, azáltal még megsokszorozódik. Hát a pünkösdi búcsú alkalmával a Boldogasszony zarándokvonatnak közösségi médiában több mint 1,5 milliós elérése volt. És úgy, hogy ezek nem hirdetések voltak, hanem ha tetszik, igenis a jó hír is tud jó hír lenni, és szívesen hallgatják az emberek, hogyha azt úgy tudjuk tálalni. Elég speciális, ez már messze van attól a régi média készítés és média fogyasztás világától, úgyhogy én látom, hogy meg kell tanuljuk, de meg kell tanuljuk, mert ha ti eljuttok az emberekhez, akkor mi is eljutunk általatok.
0: Kedves László, nagyon nagy öröm, hogy ha mondhatjuk állandó püspökatyátok a Tamás József püspökatya mellett, az idén a vonat lelkivezetője, dr. Kovács Gergely érsekatya. Hogyan sikerült őt meggyőzni, hogy idén velünk zarándok, a Millió programja között?
1: Őszintén nagy tisztelettel felhívtam, és hát őszintén nem kellett győzködni. Nagy szeretettel fogadta el a felkérést, és egész végig nagyon-nagyon jó volt vele. Hát ugye azért ez egy folyamat, nagyon sok minden előkészítés van az ő részéről is, mint lelkivezetőnek. Nagy megtiszteltetés, én nagyon-nagyon örülök, hogy pont ezen a 10. jubileumi zarándokvonaton ő a legfőbb lelkivezetőnk. És én úgy látom, hogy ő is nagyon jól érzi magát, és hát tényleg az emberek, az zarándokok is. Ez a mozdonyunk lesz, most vitték előre azt a mozdonyt, amit itt mindjárt ránk tesznek, Tehát nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy boldogság. Én úgy látom, az erdélyek is büszkék arra, hogy az érsekük itt van velük.
0: Hát bizony, bizony. Kedves László, van-e valami különlegesség a mostani Csesztóvai zarándokúton? Én úgy tudom, hogy egy nagyon-nagyon gyönyörű hangú művésznő nem egy, hanem két koncertet is fogadni most.
1: Hát igazán egy koncert lesz, a másik közreműködés lesz. Szerda délután a Bazilikába, Csenztolvába Petrás Mária Kossuth-díjas művésznő Pálmai Árpád közreműködésével. Azért mondtam, hogy egy fantasztikus, mert ez a tavalyi folytatása lesz.
0: Gyönyörű volt.
1: Tényleg feledhetetlen élmény volt. Leírhatatlan. És Krakkóba, a Szent II. János Pál Bazilikába is lesz majd ott egy rövidebb közreműködése, csak rövidebb időre. Nagyon nagy boldogság, nagy öröm ez nekünk, hogy Mária elfogadta az idei meghívásunkat is. De szerintem ő is jól érezte magát, mert őt sem kellett nagyon sokáig kérlelni, ez számunkra is egy nagy öröm. Hát így áll össze a mi kis, a mi missziunk. Nagyon fontos része ennek a kultúránk, a hagyományaink, akár Árpád által mondjuk, akár a zenei hagyományaink, és ez nem csak népzenét jelent természetesen, egyházi zenét, komoly zenét és sok minden egyebet, és hát kitűnő lelkivezetőkkel, a lehetőségekhez képest legjobban felkészített vonattal, annak megfelelő munkatársaival, tehát tényleg, és már csak az kell hozzá, hogyha a főszervezőnk, a Jóisten még az áldását adja. Persze az ördög is teszi a dolgát, mert nem véletlenül szakadt le az a felső vezeték.
0: Valószínű.
1: De azért az megjavult, mert nálunk véletlenek nincsenek. Azt gondviselésnek hívják, és a mi gondviselő Jóistenünk az úgy gondolta, hogy igenis nekünk azért el kell jutnunk most már Lengyelországig. Hát remélem, hogy mielőbb megérkezünk Csenztóvába is.
0: Kedves László, sajnáljuk, hogy nem tudjuk adni a vonatrádiónak a hangját. Sokszor említettél egy kis történetet, hogy milyen csodák történnek, amikor nekiálltok az zarándok vonaton imádkozni. Azt elmeséled a hallgatónak, amikor Medjugorjében tartottatok, milyen csoda történt.
1: Hát állt a vonat órákon keresztül a nyílt pályán, és ott valakik imitálták, mintha javítani kellett volna a mozdony. És mivel már láttuk, hogy az esti misére sem fogunk odaérni, a általunk meghirdetett misére Medjugorjéba, ezért úgy döntöttek a lelkivezetők, hogy elkezdik a vonaton a szentmisét, állt a vonat. És amikor eljutottunk odáig, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a Szentlélekre egy nagy rántással elindult a vonat, és pillanatok alatt odaértünk Csaplinára, ahonnan már buszokkal mentünk Medjugorjéba. Én szabályosan azt éreztem akkor, hogy ott állt a vonat mozdony előtt az ördög, fogta, két kézzel tartotta, de a keresztvetésnek, meg a szentmisének ott már, ott mi voltunk az erősebbek, és meg se álltunk innentől elkezdve. Úgyhogy igen, én hiszem egyébként, hogy az imával tudjuk ezeket a negatív, ellentétes, ellenünk ható, nekünk ártó, minket gátoló erőket, tényezőket leküzdeni.
0: Adja magát a következő kérdés, hogy lesz-e idén nyáron zarándokvonat Medjugorjéba?
1: Nem, nem, az nem lesz, sajnos nem lesz.
0: Megköszönöm, kedves László, hogy rendelkezésünkre álltál, és további áldoz zarándoklatot, nagyon sok kegyelmet kívánunk.
1: Köszönjük szépen, köszönöm szépen. Közös szép zarándoklatot most magunknak.
0: Szálljunk föl, mert bemondták, hogy indul a vonat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az előző percekben egy riport összeállítást hallhattak, amit kollégánk Majoros Attila készített a Fekete Madonna zarándok vonaton.

A szó az ember legnagyobb kincse, mondta volt nagyapám, ahogy ott ültünk egy este a borízű almafa alatti kispadon. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel. Mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással. Megértsük egymást, és a világ békességét szolgáljuk. Tőle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végig segített életem göröngyös útján. A kimondott szó és az emberi idő értékét. Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám. Holnap ne jöjj haza az iskolából, hanem erígy egyenest le a tóhoz. Városba kell mennem, de napnyugtára ott várok rejád a szokott helyen, a füzes alatt. Fölcsillanhatott a szemem, mert szerettem nagyapámmal erdőt, mezőt járni, de különösképpen a tavat. Ott leszek. Ígértem örömmel. Másnap azonban történt valami az én számomra nevezetes dolog, ami kiverte fejemből a nagyapámnak tett ígéretet. Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy a ház felé ballagtam, de bíztam abban, hogy nagyapám megérti, mi történt, és nem neheztel az elmaradásért. De nagyapám nem értette meg. Ott fogott el a tornác sötétjében. Bése engedett a házba. Ülj le oda a padra, mondta kurtán. Leültem. Ő állva maradt. Ide figyelj, mondta komoran. Ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet. Meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni sem tudsz. Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség? Hadd hívjam a doktort. Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel. Ide figyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, vasok, nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is. Érted? Értem. Hebegtem megrendülve. Dehogy is érted? Csapott le rejám a szava, de elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod, visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs. Eltelt, vége. Örökre elveszett. És te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okoztad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok 5 perccel azelőtt, még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokámat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki 5 percet késik,
az 5 percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél. Bizony, igaza volt. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell még elfújnia, míg sziklát talál.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírási szakaszunk Máté evangéliuma 6. fejezetéből van. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium ígéi. Kedves Mária rádió hallgatók, egész kereszténységünknek a lényege benne van ebben az imában. 49 évvel ezelőtt szenteltek pappá. Jelmondatomat a mi atyánkból választottam. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ez vezényelt eddigi utamon s ezután is. De ott van mindannyiunknak a figyelmeztetés. Bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És Jézus ehhez fűzte a figyelmeztetést. Ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Uram, légy irgalmas, vezess, hogy mindazok, akik megbántottak, a bántást el tudjam engedni, s őket vissza tudjam fogadni a szeretetembe, te szeretetedbe. Ámen.
1: Mai ima szándékunk: adj, Urunk, vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon,

szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól.

0: adíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
9: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Azért van síró, hogy vigasztalt, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed, vak elhagyott, azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak mások vállai, hogy terhüket te segítsd hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, hogy mennyi szeretet van benned. Megmutattad már néha legalább. Enyhült, szépült-e tőled a világ? Vagy tán kezedtől támadt foltra folt ott is, hol eddig minden tiszta volt? Mi vagy? Vigasznak, írnak szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Valahol rég, siess, keresd, ki van jelölve a helyed, s csak ott leszel az, aminek Isten rendelt. Másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett. Elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, amely kárba veszett, s mit sohasem kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan, cserép, miben nincsen virág, s nem veszi hasznod sem az ég, sem a világ.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból a mikrofonoknál.
1: Bözödi Adrien
2: és Gergely Boróka.
0: És Ferenc Emese köszönti önöket. Mai témának egy nagyon érdekeset választottunk a katolikus egyházi ifjúsági katekizmusa mentén haladva. Mai kérdésünk az, hogy hogyan kell bánnunk az állatokkal. És mielőtt megpróbálnánk megválaszolni, nézzük meg, hogy mit ír róla a katekizmus. Az állatok hozzánk hasonlóan teremtmények, szeretnünk kell őket, és örülnünk kell nekik, ahogyan Isten is örül létüknek. Az állatok is Isten érző teremtményei. Bűn állatokat kínozni, szenvedni, hagyni és szükségtelenül megölni. Az embernek azonban az állatok szeretetét nem szabad az ember szeretet fölé helyeznie. Na akkor kezdjük talán azzal, hogy mi a ti kedvenc állatotok. Az egészen nem úgy álltok a kutyát. Valami mást.
2: Hát nekem a delfin jutott eszembe. Carlo Acutisnak olvastam a könyvét, amit az édesanyja írt, és ő neki is a delfin volt, és van itt egy hosszabb leírás, hogy miért. Igazából, hogyha magamra gondolok, akkor a reménységet és a szeretetet szimbolizálja nekem. Nagyon szeretem a, hát nem tudom, hogy az állatoknak van-e ilyesmije, de hogy a habitusukat, hogy, hogy együtt járnak és vidámnak tűnnek számomra. Úgyhogy nekem a delfin.
1: Nekem a bárány, szerintem.
0: Cuki.
1: Nagyon szeretem, mert képzeljétek el, hogy most rendeltem olyan matricákat a naplomba. Nagyon szeretem a szóval, mikor írok, akkor mindig kiválasztok a matricáim közül egyet, csak akkor azt oda beragasztom. Most rendeltem ilyen Jézus Krisztusos matricákat, meg ilyen istenes matricákat, meg ilyen szűzmáriás matricákat, meg ilyeneket. És nagyon-nagyon sok helyen van, hogy megjelenik a bárány is benne. És a bárányokat amúgy is úgy, mint ilyen játékosak, mint ilyen kedvesek, ábrázolják mindig, vagy hogy többször is megjelenik szimbólumként ez a játékosság, guk, ezért szeretem nagyon. Meg hát ugye Szentmisében is mondjuk, hogy Isten báránya.
0: Igen, a bárányokról most az jutott eszembe, hogy mostanában hát ilyen lazításként a Kisherceget vettem elő, és elkezdtem újra olvasni, és ugye ott az első oldalakon ugye az van, hogy milyen sok időbe telt lerajzolni a báránykát neki, és olyan vagány volt ez a folyamat, hogy hogyan indult, és végül lett belőle egy bárány. Most az jutott eszembe, hogy ez is szimbolikusan mennyi mindent jelent ugye az embernek az életében is. Amúgy én ilyen pingvin párti vagyok, de nem tudom miért, csak hogy gyerekkoromtól fogva a két állat, ami nagyon érdekelt, vagy nagyon cukinak találtam, az a pingvin volt, meg a majom. Hát igen. Kicsit magamra ismerek bennük. Nem tudom, hogy vagytok ti ezzel az állatkínzás részével, vagy hogy látjátok ezt a mindennapokban. Itt Kolozsváron mindenféle verzióját meg lehet élni. Azt is, amikor az állatokat sétáltatják, úgyhogy be van nyakig öltöztetve. Azt is lehet látni, ahogy bele vannak rakva babakocsiba is, úgy taszigálják az állatot. Azt is lehet látni, hogy belerúgnak egy galambba, vagy lehet akármit mondani, mert ilyeneket szoktam nézni, vagy látni legalábbis így az utcán, de hogy valahogy úgy érzem, hogy így egyre drasztikusabb verziókat találnak ki az emberek arra vonatkozólag, hogy valahogy így az állatot háttérbe helyezzék, vagy pont az ellentétjeként előtérbe, és egy olyan habitust adni neki, ahogy mondtad, Boró, ami akár felér egy embernek a képével. Ti mit gondoltok erről, vagy ti ezt hogy élitek meg, vagy hogy látjátok?
1: Én azt látom, hogy én inkább azzal ahhoz a részéhez akarok hozzászólni, hogy nagyobb jelentőséget adunk sokszor nekik. Ez így furcsán hangzik, de mindjárt megmagyarázom, hogy mire gondolok. Például arra, hogy tudjuk, hogy mennyire elszaporodtak a medvék itthon. Mégis egy védett állat, ami rendjén van. Az nincs rendjén, hogy szerintem, de nem vagyok szakértő, szóval ez egy vélemény, hogy mégsem lehet akármilyen körülmények, tehát hogy súlyos baleset kell történjen ahhoz, hogy, hogy azt mondják, hogy na jó, akkor engedélyt adunk a kilövésére. Miért kell megtörténjen a probléma? Miért nem lehet amikor már feltételezhető, hogy például az, hogy bejön egy falunak a, nem tudom, bármelyik utcára, feltételezhető, hogy történni fog valami, miért nem lehet akkor lépni? Uh-huh. Vagy értitek, tehát amikor ott van az erdőben, és egymagában megvan, jó, legyen meg, akkor értem, hogy védett. De hogy amikor már van rá esély, hogy történjen valami, valami probléma, vagy valami baleset, akkor már lépni kéne szerintem. Ilyen szempontból nem teljesen értem, és értek egyet mindig ezzel az állatvédelem dologgal, de ez is olyan kényes, mert, mert azokat az embereket is megértem, akik ezzel vitatkoznak, és nem vagyok annyira szakértő, hogy azt tudjam mondani, hogy már pedig nincs igazatok, úgyhogy igen, ez az egyik. Másik pedig ez, amit mondasz, hogy így lehet látni az utcán is például, hogy belerúgnak egy galamba, vagy belerúgnak egy kutyába, vagy nem tudom, mostanság csinálgatta egy férfit az utcán, hogy a kezébe vett egy nyulat? Igen, és akkor jár körbe az utcán, és viszi oda az emberekhez, hogy simogassák meg, és hogyha megsimogatják a nyulat, akkor kér pénzt. És addig nem engedi el az embert, ameddig nem adott. Na és akkor ez ilyenkor mindig azon gondolkozok el, hogy mert ők a védtelenek, akik nem tudják azt mondani, hogy én ezt nem szeretném, és az ember rajtuk, például azzal, hogy belerugunk rajtuk, a legkönnyebb a haragot kiengedni, mert nem tudják azt mondani, hogy áó, ez nekem fáj, vagy légy szíves, ezt ne tedd. Vagy a másik az, hogy például ez a férfi is kihasznál mindent arra, hogy, hogy pénzt szerezzen, és kit a legkönnyebb kihasználni, hát a védtelent.
2: Igazság szerint nekem a madarak jutottak eszembe, így a szesszió alatt úgy tanultam, hogy elhúztam a függönyöket, és néztem a várost, meg hát persze az eget, mert a mennyei atyát is hozzá kapcsolom, és akkor így megfigyeltem a madarakat, hogy mindig szürkék, fehér, néha galambok között, meg feketék, és akkor így igazából elszomorodtam, hogy valójában ők voltak így hamarabb, vagy így a természet, mint mező, vagy erdő, ahol éltek, és akkor jöttünk mi emberek, blokklakásokat építettünk, és így átformálódott az élővilág körülöttünk, és hogy ez mennyire brutális, és így ezeken elmélkedtem, valamint így hát a kutyákat azért én is észreveszem az utcákon, és volt is egy olyan élményem, hogy egy hajléktalan feküdt a földön, és hogy hát szemmel láthatóan nem volt a helyzet magaslatán, és akkor mellette elment egy nő, akinek párhuzamosra volt vágva a kutyájának a füle, majd a fülén a szőr, és masnik voltak rajta, és akkor ezen is így elgondolkoztam, hogy hú, komoly világ ez a Kolozsvár.
0: Úgy képzelek el most, mint Szent Ferencet a madarakkal. Valahogy az jutott eszembe így képileg. De hogy tényleg így ez a teremtett világ, meg az, hogy ugye az állatok is a jó Istennek a teremtményei, meg az életünk részeim, de hogy mégis mennyire nem tudjuk ezt tisztelni. Szerintetek mi számít állatkínzásnak valójában? Így a fizikai bántáson kívül, mert azt nyilván tudjuk, de hogy azon kívül mi az állatkínzás? Ez is állatkínzásnak vehető akár, hogy felmasnizzuk a füleiket, meg nem tudom mi.
2: Hát szerintem igen. Uh-huh. Szerintem igen, mert én egy állatot, vagy legalábbis, hogyha egy kutyára gondolok most konkrétan, akkor látok boldognak, hogyha az a természet rendje szerint ott van, ahol, ahol szeret lenni, tehát mezőn, futkorászik, és a többi. Ez, hogy masnikat aggatunk rá, a kutya számára nem jelent semmit a masni. Csak az ember számára, és szerintem ez önzőség az emberektől.
1: Egyet értek. Mind gondolkoztam, és pont azt akartam mondani, hogy mikor az elején mondtad ezt az állatkínzást, hogy jó, de hogy honnan számít állatkínzásnak, vagy honnan értünk már, de szerintem Például ez az, amit mondtam, ez a nyulas történet. Ez is annak számít, kihasználom valamiért, ami a saját hasznomra. És ez is olyan érdekes, mert itt a példa, hogy a disznóvágás a saját pont hasznunkra történik. Igen. Akkor az annak számít, vagy nem?
0: Csak a tyúkvágás le a nyakát.
1: Igen, igen.
0: Például
1: igen,
0: én emlékszem, igen. Gyerekkoromban mindig levágtam a nyakát, de szegény még ilyet futott nyak nélkül, és akkor igen, így, igen. Így bennem ezek a képek maradtak, hogy de fú, de miért?
1: Uh-huh. De közben ott van az is, hogy az a felfogás is ezzel kapcsolatban jó, de hogy például ezek az állatok, ezek a haszon állatok valahol erre is vannak, hogy eledelt biztosítsanak. Milyen szépen fogalmaztam. és nem tudom, hogy például nekem is lehet a kérdésem most?
0: Persze.
1: Az, hogy például ilyenkor az, hogy a nyulat ti például olyannak számítjátok, mint ami megenni is van? Vagy értitek, a nyúlhúst is esznek az emberek? Vagy esznek például, nem tudom még milyen furcsa állatokat esznek bizonyos kultúrákban, és hogy így megvannak a standardok, hogy eszünk csirkét, eszünk disznót, eszünk marhát, eszünk mit tudom én, mit eszünk, de hogy van olyan kategória, ami szerintetek nem ennivaló állat, de mégis eszik.
0: Na jó, hát aztán most már kérdezz jobbat. És könnyebbet. Nem tudom, mondjuk én nyúlhúst, az igazság, hogy soha életemben nem ettem. Tényleg ez a valóság, nem is kívánom. Nem is tudok úgy nézni rá a nyúlra, hogy most én azt meg tudnám menni. Látod, például a nyúl egy ilyen. Most a tyúkkal kapcsolatban fel sem merül ez benne, mert imádom a csirkehúst. Disznóhúst nem igazán eszek, de a csirkét azt imádom. Hogy ez is tényleg, ez igen, de hogy mi, nyilván a disznónak is a sok mindenét nagyon szeretem. Tehát. De nem tudom, ezekre meg valahogy úgy nézek, hogy így nőttem fel gyerekként, hogy azt láttam, hogy ezek tényleg azért vannak, hogy minket igen, tápláljanak. Igen, igen, igen, igen. De szerintem az sem mindegy, hogy mondjuk most csúnya leszek, hogy végzünk ki egy állatot. Vagy hogy tényleg mennyit kínoztatjuk akár addig, amíg meghal, vagy bármi más. Hogy szerintem itt is van egy kicsi bibi ebben.
2: Nekem most a reményfarm, azt hiszem ez jutott eszembe, hogy ott például kifejezetten az ilyen nem tudom, zöldebb gazdaságokban.
1: Bocsi, ez micsoda?
2: Hát egy farm konkrétan, ahol termesztenek állatokat, és hogy ők például azt hirdetik, hogy megvan szabályozva etikailag, hogy lehet megölni egy állatot, és hogy nem mindegy, és például ugye a gyártásban, amikor ilyen nagy üzemekbe szállítják a húsokat, akkor hogy az nem etikus, ahogy az állatok vannak. Ez jutott eszembe ezzel kapcsolatban.
0: Ma is tanultam valamit, már őt nem hallottam még. Úgyhogy tényleg ez egy ilyen új dolog. Ugye a katekizmusban is olvastuk azt, hogy valójában nem mindegy az, hogy most az állatot fölébb helyezzük-e az embernek, hogy erről akármit gondoltok nekem, mert nagyon megrázó élményem volt Németországban néhány évvel ezelőtt. Egy nyáron kint voltunk piknikezni, és jött egy idős házaspár, egy ilyen iker babakocsiba volt két kutya. Az egyik férfinek volt öltöztetve, a másik nőnek, na mindegy, ki voltak cicomázva, stb. És leültünk, mi ott piknikeztünk, egyszer azon veszem észre magam, vagy azt látom, hogy az idős házaspár leül a pokrócra, kirakja a két kutyának külön a tányért, az evőeszközt, a kaját, a nem tudom mit, és valójában úgy kezelték őket, mintha a saját gyerekük, unokájuk, bárkijük lenne. Tehát, hogy szerintem, ha valami már nincs rendben, akkor ez itt nagyon nincs. Vagy tényleg ott vannak azok a példák is, amikor valaki sokkal többet törődik magával, az állattal, mint az embertársával. Na, ezek megint olyan etikai kérdések szerintem, amit érdemes egy kicsit átbeszélnünk, hogy ti ezt hogyan gondoljátok, vagy mit tudtok erről?
2: Hát nekem egy a mai napon történt esemény jutott erről kapcsolatban eszembe. Reggel volt, elmesélem nektek, lehet, és nyitottak vagytok rá, reggel volt, felkeltem 6-kor, ezt zárójelben megjegyzem, egy háztörténet. Na igen, és gondoltam, hogy reggelizek, és akkor kimentem, a konyhába, és találkoztam 3 darab csótánnyal.
0: Jó.
2: És akkor én néztem, hogy én nagyon szeretlek titeket, de bárcsak ne lennétek itt. És én rájöttem, hogy én nem tudom, hogy hogy kell, hogy ilyenkor mit kell tenni, mert szeretném, hogy ne legyenek itt, de még sosem öltem meg csótányt, és hogy nem is nagyon volt kedvem hozzá. Na, és akkor hát fogtam a rovarirtót, és lefújtam őket, de hát még most is látom magam előtt azt a szenvedést, amit átélt az a kis bogár, bár tudom, hogy kinézetre egyáltalán nem szép, tehát számomra sem, de hogy nagyon-nagyon-nagyon így rosszul éreztem utána magam, és megfájdult a szívem, de hogy elolvasva a mai témát, eszembe jutott, hogy igazából ezt azért tettem, hogy majd a lakótársam, amikor fel kell, akkor ne ez legyen az első. Uh-huh. És akkor, hogy itt előtérbe helyeztem azt, hogy itt, mint ember, én itt szeretnék enni nyugodtan, és szeretném, hogyha a lakótársam is békességbe kelne fel. Úgyhogy talán, nem tudom, hogy így gondoljátok-e, de talán tere volt ennek a...
1: Uh-huh. Hát ez nem is kérdés.
0: Persze.
1: Hát azért a csótány az nem csak annyit csinál, hogy zavar, vagy így milyen kár, hogy itt van, hanem ő azért tud kárt okozni, nem is keveset. Úgyhogy itt abszolút helye van szerintem itt annak, hogy meglátunk egy csótány, csak akkor leütjük. De képzeljétek el, hogy nekem a biológia tanárom otthon nagyon-nagyon védte a pókokat, és ez is olyan érdekes, mert teljesen jogosan, mert azok a pókok, amik körülöttünk vannak, nagyon nagy része ártalmatlan. Uh-huh. Mégis ugye a pókokról van egy ilyen uh-huh. általános képünk, hogy hát az bánt, vagy nem tudom. És mindig haragudtunk rá, hogy de miért kell ennyire védeni, vagy miért? Most miért nem lehet csak is simán leütni, vagy most? De hogy nem is tudom, nem hiszem, hogy előrébb helyezte volna az embereknél, hanem teljesen értelmetlen lett volna őket bántani. És ez talán ez a biológia tanárom mutatta meg, hogy értelmetlenül nem bántunk állatot.
0: Szerintetek elfogadható-e állatkísérleteket végezni gyógyítás érdekében? Nehéz kérdés, tudom. Nagyon. Csak most így tényleg ezen gondolkodtam, mert rengeteg állatkísérletet végeznek manapság is annak érdekében, hogy embereket gyógyítsanak, és nagyon sok esetben beválik. De hogy tudjuk, hogy az állatkísérletek is mivel járnak valójában, tehát... Na most vizsgáztok, vigyázzatok. Az etika tanárotoknak majd beárulok.
1: Én azt mondom, hogy szerintem igen. Uh-huh. Jaj, most vezekelek sajnos. Azért, mert szerintem azért okés, vagy azért van rendben, mert ha egy fikarcnyi esély is van rá, hogy ezzel akárkit is meg lehessen menteni, akkor megéri az áldozat. Jaj, most ezt valaki olyan hallgatja, aki nagyon ért ehhez, és azt tudja mondani, nincs igazam, akkor sajnálom.
2: Hát én egyet tudok veled érteni, mert hogyha valakinek az életét ezáltal megmentik, akkor valóban ez az ember miatt volt, és hát hogyha keresztény szempontból nézzük, akkor a hierarchia csúcsán vagyunk. De hogy emellett az is eszembe jutott, hogyha az állat azért született, hogy majd kísérleteket végezzenek rajta, tehát amúgy nem jött volna létre, hanem az emberek elősegítették azt, hogy megszülessen, akkor végül is hát nagyon erősen ember által befolyásolt ez az állatnak, ennek az állatnak az élete, viszont akkor szerintem ennek tere van.
1: Te mit gondolsz?
0: Én is osztom a véleményeteket, úgyhogy már hárman vagyunk. Ja, már jelenti, hogy valami csak jó fele mozog. Én emlékszem, amikor még egyetemista voltam, és pszichon tanultuk ezeket az állatkísérletes dolgokat, hogy miből mi alakul ki, és majom kísérlet, és ilyen-olyan kísérlet. Uh-huh. Így elgondoltam, hogy úristen, ez a valóságban hogy következhet be, vagy hogy ez hogyan működik. És aztán ugye elkezdtem olvasni egy csomó tanulmányt innen, minden onnan, meg minden fele, minden irányba, és hogy látom, hogy idegsebészet terén, de egy csomó minden más területen voltak éppen legtöbb esetben ezek segítenek kitalálni egy olyan módszert, vagy egy olyan gyógymódot, ami által rengeteg ember megmenekül, és tényleg, tehát, hogy...
1: Hát igen, meg zárójelben mondom, hogy jogilag egyébként nagyon hosszú utat kellett bejárni addig, amíg eljutottunk odáig, hogy ne embereken kísérletezzenek, na, hanem köszönöm szépen, akkor inkább az állatok. Szóval ilyen szempontból is, hogyha ezt a kettőt veszik, akkor igen, inkább az állatok. Mert valami csak muszáj legyen, vagy?
0: Igen, szerintem, hogyha most így emberileg nézzük, akkor valójában egyik se jó, mert na, nem. Tehát, hogy mindegyik valaminek a kárára megy, de hogy mégis valahol meg igen, biztos, hogy más, mint hogyha embereken kezdenének el kísérletezni, mert arra is volt példa, meg van rengeteg, de hogy azt szerintem megint egy nehéz ügy. De amúgy ez az egész kérdés nehéz szerintem, mindenféle szempontból, akár honnan közelíted meg, mert mindegyik voltak éppen egy élet, akár ember szemszögéből, akár állat szemszögéből nézzük. Úgyhogy lehet, ezt így tovább kell gondolni. Na de lassan lejár az időnk, úgyhogy kerekítsük le ezt a mai beszélgetésünket. Egy rövid mondattal, vagy egy szóval, ami így végkövetkeztetésként elvisztek ebből a beszélgetésből.
1: Én tudom, igen. Azt, hogy szeretet. Szeressük az állatokat, és az embereket annyira, hogy fel tudjuk állítani a fontossági sorrendet, és a szeretet igényét ismerjük fel az emberekben és az állatokban is.
2: Hát ez a bölcs gondolat után én csak annyit mondanék, hogy viszlát csótány.
0: Jaj, de jó, ez nagyon jó zárás, én ezt nem is mondok semmit. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak ma este is. Áldott szép estét is. Jó éjszakát kívánunk önöknek. Búcsúzunk a Kolozsvári stúdióból.
2: Gergely Boróka,
1: Vezedi Adrien
0: és Ferenc Emese. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik s örökre él. Amen. Testem elnyugszik reménységben. Oltalmaz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kályhem, Te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem és újjong a lelkem, sőt, reménységemben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Testem elnyugszik reménységben. A békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a Tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Mennyországnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldott gyökér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja.
0: Te általad-e világra új világosság vírada, örülj dicsőség virága, kiné szebb nem jött világra.
1: Áldott légy, drága látos Szűz, Isten vélet szép virág Szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozhattuk el a Zsolozsma befejező imaóráját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Dánel József.

Nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged, aki fogod hallgatni ezt a buzdítást. Ma Szentlélekről szeretnék néhány dolgot mondani, buzdítani, bátorítani, hogy vágyakozzunk a Szentlélek után, meg egyáltalán fölkelteni az érdeklődést, hogy ki is a Szentlélek, miért van szükségünk rá, hogyan működik, és egyáltalán Isten szent lelkének mi a szerepe, küldetése az életünkben. Azt a címet adtam a buzdításomnak, hogy lélek az, ami éltet. És ezt egy szentírási részből vettem, ezt a címet, majd ezt ki fogom fejteni az elkövetkezendő időben. János evangélium a 6-os fejezet 63-as versben olvassuk. A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Az ígék, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Tehát, hogy a Szentlélek az úgy is mondhatnánk, hogy élet. Úgy, ahogy a levegővétel életet ad nekünk, ahogy a levegőt belélegezzük, és azáltal élünk, vagy ahogy a vér megy a sejtjeinkben, és minden sejtet, ahogy átjár, annyira ott van élet, ahol a vér van, úgy akkor mennyivel inkább a Szentlélek azáltal, a lélek által válik valósággal bennünk ez az élet, Istennek az élete. Hogyha dinamikus keresztény életet akarunk, hogyha igazán azt akarjuk, hogy tüzes legyen a mi életünk, a mi hitünk, a mi elköteleződésünk az Isten iránt, a szolgálatok iránt, akkor a Szentlélekre van szükségünk, nem csak rutinos feladatoknak az elvégzésére, hogy bizonyos feladatokat megteszünk, azt mondjuk, hogy ez az én kötelezettségem, és akkor elvégzem, de ha nincs lélek benne, akkor azt is lehet mondani, hogy lélektelenül csináljuk ezeket a dolgokat. És a lélek

sőt bizonyos korok voltak, amikor úgy értelmezték, hogy a test az, ami bűnbe visz minket, a testünk az egy rossz dolog, csak bűnre csábít minket, és bűnt lehet rajta keresztül elkövetni, és nagyon elválasztódott, hogy a lélek az, ami a üdvösségre jut, a test az egy bűnös dolog. De nagyon fontos, hogy nyilván, hogy a testnek vannak cselekedetei, a léleknek vannak bennünk gyümölcsei, ezt is megnézzük, és majd megnézzük, hogy igazából a testünkkel mi a Szentléleknek, mi az Istennek a terve. A Galatákhoz írt levél 5-ös fejezet 19-es versben ezt olvassuk. A test cselekedetei nyilvánvalóak. Paráznoság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, tobzódás és ehhez hasonló. Tehát, hogyha megvizsgáljuk az életünket, és ezek a dolgok vannak az életünkben, ezek a dolgok nyilvánulnak meg az életünkben, akkor egyszerűen az ige szerint azt mondja, hogy ezek a testnek a cselekedetei, vagyis hogy nyilvánvaló a testnek a cselekedete. Ha ezeket a dolgokat tegyük, akkor nem a lélek szerint élünk, hanem a testnek a cselekedeteit, a testnek a kívánságait teljesítjük. De tovább azt olvassuk a 22-es Galatákhoz írt levél 5-ös fejezet 22-es versben. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. És a lélek, amikor a lelket befogadjuk, a szent lelket befogadjuk az életünkbe, akkor a testi cselekedeteinket le akarja, hogy küzdeni bennünk, hogy erőt vegyen rajtunk, hogy erőt vegyünk magunkon, hogy eldöntsük, hogy nem a testnek a cselekedeteit, mert valóban, amikor lélek nélkül éltünk, vagy élünk, attól függ, hogy ki milyen módon tapasztalta meg az újjászületést, a megtérést, hogy volt-e már találkozás az élő Jézus Krisztussal, az ő megváltásával, befogadta az ő megváltásának az erejét, mert ha befogadta, akkor megtapasztalt ezt a szabadulást, hogyha a fiú tesz szabaddal, akkor valóban szabadok lesztek, és akkor a testnek a cselekedeteit nem teljesítjük, egyre inkább nem teljesítjük, mert a lélek ösztönöz minket, a lélek vezet minket, hogy az Isten iránt elkötelezett életet élve éljünk, és akkor a lélek gyümölcsei fognak a mi életünkben megnyilvánulni, nem pedig a testnek a cselekedetei. Vagy hogyha tovább megyünk itt a testnek a fontosságáról, akkor van egy másik igerész, az 1 Korintusiakhoz írt levél, 6-os fejezet 19 és 20-as versben ezt olvassuk. Nem tudjátok, hogy a testetek a Szentlélek temploma, aki bennetek van, és akit Istentől kaptatok, tehát nem vagytok a magatokéi? Mert nagy árat fizettek értetek. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben. Tehát ez az ige rész, hogyha Szentlélekben újjászülettünk, Jézus Krisztus drága megváltásán azt mondja, hogy nagy árat fizettek értetek, hogy Jézus Krisztus fölvitt minden bűnt és minden büntetést a keresztre, olvassuk a Kolosszeiakhoz írt levélben, és eltörölte az ellenünk szóló adós levelet. Tehát meg vagyunk váltva, megváltás az azt jelenti, hogy elvette, fölvitte a mi bűneinket. Nem mi kell már úgymond bűnhödjünk, mi csak meg kell térnünk, el kell fogadjuk ezt a megváltást, és hagyjuk, hogy Isten megcselekedje. A mi részünk az a bűnbánat, nem az, hogy mi jóvá kell tegyük, és akkor egy egész életen át küszködünk egy hamis lelkismert furdalással, hanem elfogadjuk Jézus Krisztusnak a megváltását, az ő erejét befogadjuk, mert nagy árat fizettek értetek. És itt a testnek a szerepe megváltozik, amikor újjászületik valaki, amikor megtér, amikor Jézus Krisztus megváltása által megtapasztalja ezt az újjászületést, akkor azt mondja, hogy a Szentlélek templomai vagytok. Nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma, aki bennetek van? Tehát a testnek itt van egy nagyon fontos szerepe, úgy ahogy az előbb olvastuk, hogy a test nem használ semmit, ez az igen másképp fogalmaz. Tehát amikor a Szentírást olvassuk, akkor együtt kell érteni, hogy egyben a Szentírás mit akar bizonyos dolgokról mondani. És azt mondja, nem tudjátok, hogy a testetek a Szentlélek temploma? És ha belegondolunk, akkor a Szentlélek lakást vesz bennünk. Akkor, amikor befogadjuk a Szent Lelket az életünkbe, akkor a Szentlélek lakást vesz bennünk. A Szentlélek bennünk lakik. A mi testünk a Szentléleknek a temploma. Az azt jelenti, hogy a Szentlélek elkezdi Isten munkáját kibontani bennünk. Isten tervét elkezdi kifejteni bennünk. És megtapasztaljuk ezt, hogy a templomba ugye mi szokott történni, ha bemegyünk egy templomba, akkor ott csendben vagyunk, akkor ott nem dorbézolunk,

akkor elcsendesedünk, automatikusan egy ráhangolódunk az Istenre, a természet fölötti dolgokat keressük, az Istent magát keressük, Istennek a közelségét jeleníti meg számunkra a templom. És a testünket, amit lehet úgy gondolunk, hogy egy bűnös dolog, ami minket bűnbe visz, itt az ige azt mondja, hogy ez a test az a Szentléleknek a temploma. És ha ez megvalósul a lélek által, akkor valóban meg fogjuk teremni a Szentléleknek a gyümölcseit, ami szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy nem leszünk mértéktelenek sem ételben, sem italban, sem más dolgokban, ami ártani fog a mi testünknek, hanem meg fogjuk tapasztalni a mértéket, rá fogunk érezni a lélek által, hogy mennyire, mire van szükségünk, sőt, hogy bizonyos dolgokra lehet, hogy nincs is szükségünk, ami a testnek a cselekedete. Itt mondja ugye, hogy részegeskedés, topzódás, paráznaság, vagy olyan jellegű dolgok, ugye, amikor olyan dolgokat keresünk a testünkkel, hogy élvezkedjünk azon keresztül. A Szentlélek ad egy harmóniát, ad egy olyan dolgot az ő jelenlétében, hogy megtapasztaljuk, hogy a lélek által a Szentlélek temploma. És akkor feltevődnek kérdések, hogy akkor mi értelme bizonyos káros szenvedélyeknek az életemben. Tehát ez a megtérés, az újjászületés, az nem egyik napról a másikra megy, hanem ez egy folyamat. De hogyha a folyamatba beleállunk, akkor meg tudjuk tapasztalni. A testünk az a Szentlélek temploma. És igen, ebben a testben nagyon fontos dolgok tudnak történni. Arra bátorít az ige, hogy dicsőítsétek meg, tehát Isten testetekben, nem azt mondja, hogy ostorozzátok és büntessétek a ti testeteket, mert az egy olyan dolog, ami bűnre visz titeket és bűnre csábít, hanem azt mondja, hogy dicsőítsétek meg, és csak ezt a lélek által tudjuk megtenni, vagyis a lélek tudja bennünk megtenni, hogy megdicsőítsük a mi testünkben az Istent, hogy akkor ami történik a mi testünkben, ez a felelősség a testünk iránt, a lelkünk iránt, mert igazából ahhoz, hogy a lelkem jól legyen bennem, én jól érezzem magamat, minden embernek a központi vágy, amit a legjobban vágyakozik, az, hogy boldog legyen. És hogy ha azt akarom, hogy ebben a testben boldogság legyen, hogy örömem legyen ebben a testben, hogy jól érezzem magamat, akkor azt hiszem, hogy itt bejönnek olyan dolgok, hogy felelősséggel leszek az én testem iránt, hogy mennyit mozgok, hogy mennyit eszek, hogy milyen ételeket eszek, milyen italt fogyasztok. Egyáltalán az én testemben mi történik? Mert ha a testem jól van, ha a testemben nincsen fájdalom, mondjuk amiatt, hogy esetleg nem mozgok eleget, fáj a hátam, vagy egy csomó probléma előjöhet amiatt, hogy például nincs kellő mozgás, egészséges egyensúly ezen a területen az életemben, akkor nem tudok imádkozni sem, akkor nem tud a lelkén felemelkedni, akkor a Szentlélek nincs, ahogy működjön bennem, mert a testi fájdalmaim le fognak nyomni. Természetesen, aki testi betegségben küzd, az egy másik történet, de azokban a helyzetekben is képes a Szentlélek betölteni minket, mert azt mondja, hogy ő a vigasztaló, tehát elküldöm majd nektek a vigasztaló, Szentlélek vigasztaló, tehát ő meg is tud minket vigasztalni akkor, amikor a testünkben fájdalmakat élünk meg, fájdalmakat tapasztalunk. De az ige szerint, hogy dicsőítsétek meg, tehát Istent testetekben. És ez egy nagyon szép és bátorító dolog, ha így gondolunk az ige által, így gondolunk a testünkre, hogy a mi testünk a Szentléleknek a temploma. És ebben a templomban jó lenne, hogyha imádat lenne, Isten tisztelet lenne, hódolat lenne, és azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok, imádságra hív az Úr minket, de az a szüntelen imádság nem egy elkezdek egy imát és mondom valameddig, mert ezt ugye elég hamar bele tudunk fáradni, hanem a szüntelen imádság alatt azt érti az Úr, hogy mindent felajánlok, amit teszek, a munkámat, az imádságomat, a szolgálatomat, és minden, ami történik. A nap 24 órában tudatosan úgy élek, hogy megdicsőjön az én testemben az Isten, hogy az imádat legyen az én szüntelen, imádság legyen az én testemben azáltal, hogy felajánlom az Istennek azokat a dolgokat, amiket teszek. És a 104-es Zsoltárban, a 30-as versben meg azt olvasom, hogy kiárasztod lelkedet, és ők életre kelnek, és megújítod a föld színét. És úgy, ahogy a föld színét is megújítja az Úr, mikor elmúlik a tél, akkor minden kopár, a fák úgy néznek ki, hogy talán nincs is élet benne, nem zöld semmi, nincsen élet sehol. Aztán, ahogy kezd jönni a meleg, ahogy kezd esni az eső, és a tavasz, ahogy beköszönt, most például ebben az időszakban nagyon szépen látjuk ezt a dolgot, akkor
kibontakozik az Isten, Isten szépsége, azt mondja, megújítod a föld színét, és ugyanezt tenni, és ugyanezt akarja tenni a lélek az életünkbe, hogy kiárasztod lelkedet, és ők életre kelnek. Azt akarja a Szentlélek bennünk, hogy életre keljünk, hogy azokon a területeken, ahol hát egy kicsit haldoklunk, vagy esetleg meghaltunk már, mármint lelkileg, fizikailag ugyan lehet, hogy még mozgunk, és úgy tűnik, hogy élünk, de ahol elhaltak bizonyos dolgok bennünk, azt életre akarja kelteni, az, hogy a kiárasztod lelkedet, és ők életre kelnek. Ezt akarja bennünk végbe vinni a lélek, hogy életre keljen a mi életünk. Az életünk minden területén beköszöntsön az élet maga, a lélek által, a léleknek az élete, hogy a lélek új életre keltsen minket. És a Galatákhoz írt levél 5-ös fejezet 25-ös versben meg ezt olvassuk ide kapcsolódóan. Ha a lélek által élünk, járjunk is a lélek szerint. Tehát a lélek által élünk, már pedig ha befogadjuk, akkor a lélek által élünk, akkor járjunk is a lélek szerint. És a lélek majd fog vezetni, a lélek az megtapasztaltat velünk dolgokat, és megtapasztaljuk a Szentléleknek a működését. Ha keresztény életünkben azt akarjuk, az ima életünkben, a szolgálatainkban, a lelkesedésünkben, hogy dinamika legyen, erő legyen, akkor szükségünk van, mert ezt a Szentlélek tudja bennünk elvégezni. Mert Jézus, amikor eltávozott, fölment a mennyben, akkor azt mondta, hogy jobb nektek, mert szomorúak voltak a tanítványok. És azt mondta, jobb nektek, ne szomorkodjatok, most szomorkodtok ugyan, de ne szomorkodjatok, mert majd elküldöm nektek a vigasztalót, az igazságnak a lelkét, aki eljön, elvezet titeket a teljes igazságra. Tehát a Szentlélek az, aki meggyőz minket a bűnről, Szentlélek az, aki vezet minket az Isten iránti elköteleződésben. A Szentlélek az, aki munkálkodik az egyének életében, az egyház életében, és újra alkot mindent. Megújítod a föld színét, megújítod az egyházat, megújítod az embernek a személyes életét, megújítod a családokat, megújítod a közösségeinket, a Szentlélek mindent átölelő módon képes és meg is akar újítani. Ha lélek által élünk, járjunk is a lélek szerint, és megtapasztalva a léleknek a vezetését, léleknek az ösztönzését, az egy olyan szép dolog, olyan sok szép tapasztalatom van ezzel kapcsolatosan, hogy milyen dinamikát tud hozni a Szentlélek az életünkbe, hogy valami, amihez ragaszkodtam, vagy valamik, amikhez ragaszkodtam azelőtt, akár testi dolgok, akár ösztönös dolgok, egyszerűen szabaddá tud tenni, akár szenvedélyeimtől, akár bűneimtől, szabaddá tud tenni az Úr. A lélek által, már olyan szeliden. Ugye az ellenség az, aki vádol, van egy ilyen megkülönböztetési szabály. Az ellenség az, aki vádol, a Szentlélek az, aki meggyőz. Akkor, amikor vádat érzünk a szívünkben, amikor saját magunkat vádoljuk, hibáztatjuk mindenért magunkat, és lehúzzuk emiatt magunkat, vagy nem tudjuk értékelni magunkat, ez vádaskodásként hat rá, hogy milyen szerencsétlen vagyok, hogy én arra se vagyok képes, hogy én ezt a bűnt elkövettem, és ostorozom magamat, ez nem a Szentlélektől jövő dolog. Mert a Szentlélek is rá akar minket világítani, hogy nem jó az, amit teszünk, de azt mondja, hogy az ellenség vádol, és a Szentlélek az, aki meggyőz. Tehát a Szentlélek meggyőz, szelide, hogy drága gyermekem, így tudnám kifejezni. Az, amit teszel, az nem jó. És arra bátorítalak téged, arra ösztönözlek, gyere! Tehát Isten fel akar mindig emelni a lélek által. A lélek az meggyőz minket, meggyőz a bűnről, és akkor egyszerűen megtapasztaljuk ezt a szabadságot, hogy akár megrögzött dolgokból is képesek vagyunk szabaddá válni a lélek által, mert a Szentlélek az meggyőz minket. Egyszerűen emberek nem tudnak meggyőzni minket, lehet sok dologban, de a Szentlélek az képes minket meggyőzni, és képesek leszünk olyan dolgokat tenni, amit lehet azelőtt nem is képzeltünk el. Ez a léleknek a munkája, ez akar lenni a léleknek a munkája bennünk. És befejezésül még egy igerész, és abból néhány dolog, ami nagyon-nagyon fontos. Galatákhoz írt levél 4-es fejezet, 4-es, 7-es versben meg ezt olvasom. Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és a törvény alatt valója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyárjuk a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiai vagytok, Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atya. Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú.
ha pedig fiú, akkor örökös is, az Isten által. Tehát azt mondja, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy megváltson minket a törvény átkától, a törvénynek, mikor a törvényeket akarjuk csak betartani, és azt gondoljuk, a keresztény élet az, hogy betartjuk a törvényeket, ez nem azt jelenti, persze, hogy nem kell a törvényeket betartani, mert amikor a törvényeket betartjuk, akkor a törvény megtart minket, azért kell a törvényeket megtartsuk, mert a törvény is megtart minket. Az útjelző táblák is azért vannak, hogy bizonyos dolgokat előrejelezzenek, persze át lehet ezeket hágni, csak az a helyzet, hogyha egy 40-es tábla ki van téve egy kanyarnál, vagy 30-as, hogy 30-szal vedd be azt a kanyart, akkor lehet 80-nal is menni, csak az a helyzet, hogy akkor esetleg beborulunk az árokba. Tehát az útjelző táblák is azért vannak, hogy segítsenek minket, nem abban, hogy korlátozzanak minket és megakadályozzanak, hanem azért, hogy segítsenek. Ilyenek a törvények is, hogy azért vannak, hogy segítsenek minket, hogy azon az úton tudjunk haladni. És azt mondja, hogy Jézus Krisztus megváltása által megváltott minket a törvény átkától. Azért, hogy elnyerjük a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiai vagytok, Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atya. Tehát Jézus Krisztus megváltása által fogadott fiúkká lettünk. Az Isten visszafogadott, úgy, mint ahogy a tékozló fiút visszafogadta. Isten visszafogadott Jézus Krisztus megváltása által. Magához fogadott, és fogadott fiúkkal lettünk, és nem szolgák. És ez nagyon-nagyon fontos, a szolgai lelkület és a fiúi lelkület, amikor egy gyerek fordul az apjához, az édesanyjához, és valamit kér bizalommal, annak az egy gyermeki bizalom a szülő iránt. És ilyesmi, tehát amikor csak egy idegenhez oda megyünk és kunyerálunk, lehet, hogy vagy segítenek rajtunk, vagy nem. De a gyermeki lelkület, amikor a gyermekként éljük meg, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy fogadott fiak vagyunk, hogy visszakaptuk ezt a méltóságunkat, hogy újból Isten gyermekei vagyunk, ahogy János evangélium ma is fogalmaz, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát, hogy nem szolgák vagyunk. Mert ugye azt olvassuk nagyon sok helyen a Szentírásban, Jézus mondja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, számtalan igét találunk, amiben azt olvassuk, hogy veletek vagyok. És hogyha nincs meg ez a lélek általi kapcsolatunk a szeretet Istenével, hogy Isten minket szeret, Isten jóságos hozzánk, a javunkat akarja, akkor mi szolgák fogunk viszonyulni az Istenhez. És ez a veletek vagyok minden nap, ez egy azt jelenti, hogy akármit csinálok, akármit teszek, tehát itt gondolhatunk arra, és amikor vannak olyan dolgaink, ami úgy gondoljuk, hogy esetleg Istennek nem kedves, tehát az Isten mindig mindenhol velünk van, minden helyzetben velünk van, és ez egy, ha van egy kapcsolatunk a lélek által az Istennel, akkor ez egy megnyugtató dolog, mint fogadott fiak, mint gyermekek, hogy jaj, de jó, mert hogy az Isten velem van, az Isten itt van, az Isten mindent lát. A lélek által éljük meg ezt a fogadott fiúságot, ezt a Isten gyermeki kapcsolatot, akkor ez egy örömmel tölt el, egy erőt adó dolog, hogy a Szent Lélek által az Atya mindig velünk van. Atyának szólíthatjuk az Istent, Jézus Krisztus megváltásának köszönhetően. De hogy ha nincs meg ez a kapcsolatunk, akkor lehet, hogy sokkolóan hat ránk, ez a veletek vagyunk, akkor lehet, hogy ez az Isten mindenhol jelen van, és az Isten mindent lát, és az Isten mindent adhat, és akkor ez félelemmel fog minket eltölteni. Ha szolgai lelkülettel állunk az Istennel való kapcsolatunkhoz, ha szolgaként éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat, hogy mi szolgák vagyunk, mert akkor azt fogjuk tapasztalni, az Isten mindenhova elkísér minket, az Isten mindent lát, és akkor a szolgai lelkületben mi úgy fogjuk ezt értelmezni, hogy az Isten követ minket, az Isten üldöz minket, az Isten leköveti mindazt, amit mi teszünk, és ez minket félelemmel fog eltölteni, és szorongása, és félni fogunk az Istentől. De ha átéltük a lélek általi újjászületés, Jézus Krisztus megváltása által, akkor fogadott fiak vagyunk, akkor az Isten szeretett gyermekei vagyunk, és akkor egy örömteli dologként fog az életünkben megjelenni az, hogy Abba, Atya, drága apa, apuka, ahogy legkedvesebben becézhetjük az apukánkat, úgy szólíthatjuk meg az Istent, nem azért, mert mi így döntöttünk, hanem azért, mert az ige erre bátorít minket, hogy Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja bennünk, hogy Abba, Atya. Tehát a lélek által
mondhatjuk azt, hogy Abba Atya, az Istent, a mindenható Istent, aki eget és földet teremtett, aki minden fölött uralkodik, aki fölött áll mindennek, ő a minden a mindenben. Na azt az Istent megszólíthatom így személyre lebontva, hogy Abba Atya, a lélek által. És a lélek ezt akarja bennünk elvégezni, hogy megtapasztaljuk ezt a fiúi, ezt a gyermeki lelkületet, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isten szeretett gyermekei vagyunk, akiket Jézus Krisztus drága vérén váltott meg. És a lélek ezt akarja bennünk kimunkálni. És ebben az időszakban, amikor így pünkösdre készülünk, vagy pünkösd környékén vagyunk, akkor nagyon nagy szükségünk van a Szentlélekre, és a Szentlélek ezt akarja bennünk elvégezni, hogy a lélek betöltsön minket, hogy újjá szülessünk, hogy újjá alkosson minket, hogy életre keljen a mi életünk, hogy belénk élet költözze, hogy megtapasztaljuk, az Isten valamire elhívott minket is, hogy feladata van velünk, hogy terve van velünk, és azt akarja, hogy a lélek által éljünk, hogy a lélek gyümölcsei nyilvánuljanak meg az életünkben. És a Szentlélek akar minket vezetni, akkor, amikor imádkozunk, akkor, amikor dolgozunk, akkor, amikor küszködünk a problémáinkkal, a nehézségeinkkel, akkor ő segítségünkre siet. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy gyengeségünkben, segítségünkre siet a lélek, mert azt se tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. És ez is okoz egy szolgai lelkületben egy lelkismert furdalást, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. Hogyan fogom helyesen elmondani az imádságaimat. Mi a helyes imádság? A lélek ad bizonyosságot számomra, arról, hogy én Isten gyermeke vagyok. És a lélek az, aki tanít minket, gyöngeségünkbe, segítségünkre siet, azért, hogy tudjunk helyesen imádkozni, tudjunk helyes döntéseket hozni, hogy tudjunk kellő bölcsességgel viszonyulni akár a világnak a dolgaihoz, azokhoz az eseményekhez, ami történik a világban, hogy békesség legyen a mi szívünkben, mert ma, amikor békétlenséget tapasztalunk a világban, akkor a béke itt kezdődik a szívünkben, és ezt csak a Szentlélek tudja megtenni, mert a Szentléleknek az egyik gyümölcse éppen a békesség, ahogy olvassuk, szeretet, öröm, békesség, türelem, és a lélek ezt akarja bennünk megtenni. Imádkozzunk! Drága Szentlélek, köszönjük, hogy eljöttél közénk, 2000 évvel ezelőtt kiáradtál az egyház életébe, kiáradtál az egyéni életekben, az egyéneket töltötted be, nem csak tömeges megtapasztalásuk volt, hanem személyesen tapasztalták meg a te kiáradásodnak a gyümölcsét, és ma is lehetőségünk van megtapasztalni téged, drága Szentlélek. És kérünk, hogy ma is, hogy töltsél be minket, szükségünk van, hogy az életünk számtalan területén újjászülessünk, hogy életre keljen a mi életünk, hogy ne szolgaként viszonyuljunk az Istenhez, az Atyához, hanem ebben a fogadott fiúságban Jézus Krisztus megváltása által valóban Istent Atyának, édesapának, drága papának tudjuk szólítani. Drága Szentlélek, gyere és töltsd be minket, töltsd be mi személyes életeinket, azon a módon, ahogy be tudjuk ezt fogadni, ahogyan fel tudjuk azt ismerni. Köszönjük, drága Szentlélek, hogy te nem vádolsz minket, hanem te meggyőzöl minket a bűnről, meggyőzöl azokra a dolgokról, ami nem helyes az életünkben. És ezt te olyan szeliden teszed, ezt nevezhetjük Szentlélek általad is megtérésnek, hogy te megtérésre ösztönzöl minket az újjászületésben, a megtérésben, hogy felismerjük az Isten akaratát, hogy lélek által, a testnek a cselekedeteit általad ki tudjuk iktatni az életünkből, hogy szabaddá tudjunk lenni, és a lélek által tudjunk élni. Köszönjük, lélek, hogy általad tudjuk szólítani az Istent Atyának. Abba, Atya, köszönöm, drága Szentlélek, hogy velünk vagy, hogy betöltesz. Amen. Dániel Józsefet hallották Csíkszeredából.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik ma arra szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen. Az Atya,

Bódis János. Elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet rút kegyetlen. Sok öröm van. Elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart. Nem árt neki se szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor, mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm, add másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod, adj szót, vigaszt, ha van falatod, derült tudást vagy békülő kezet, mindez tied. Vesd másba, s nézheted, hogy nővetésed, hozva dús kalászt, s meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történt. Minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban egy picit szeretnék beszélni az adakozásnak a bibliai értelméről és a gyakorlati teológiai vonatkozásairól. Az adakozás tulajdonképpen Isten tiszteletének az a része, amelyet talán a legtöbb értetlenség és félreértés vesz körül. A világias felfogás azt állítja, hogy kéreget az egyház. Vannak olyan papok, akik nem merik, vagy nem akarják hirdetni az adakozást, mert valóban félnek a kéregető egyház bélyegétől, vagy egyszerűen csak feleslegesnek tartják, mondván, hogy úgyis mindenki önként és az ige buzdítására ad, hát akkor miért kellene külön felhívni erre a figyelmet? Mások pedig túl hangsúlyozzák, és a hirdetések középpontjába állítják, és anyagi és szemléletmóddal taglalják az adakozást, és a közösség életének az anyagi vonatkozásait. És nagyon sokszor az egyházközségek sem értik igazán a lényegét. És jó példa erre, hogy vannak helyek, ahol előre ugye bedobják a pénzt a persejbe, és valljuk meg, ez sem éppen a legjobb megoldás, hogy a szentmise közepén ugye adjuk a persely adományainkat, de hát ez már nem az én dolgom, hogy ezt meghatározzam. De a lényeg az, hogy meg kell értenünk az adakozás lényegét, és ennek érdekében a Szentíráshoz kell fordulnunk, és meg kell néznünk, mi az adakozás bibliai értelme. És ezt követően le kell vonnunk a szükséges gyakorlati, teológiai következtetéseket. A Szentírás sok helyen beszél arról, hogy az ember adhat. Visszaadhat valamit Istennek. És a legjellemzőbbekre hadd tegyünk itt utalást. Az ős történet áldozat bemutatásai, Kain és Ábel, a Noé áldozata, Ábrahám oltárai erről szólnak. A szövetség könyvében, különösen a kultuszi rendelkezések, az ünnepek elrendelése, a kivonulás, a leviták, ezekben a könyvekben sokszor olvasunk az Istennek adandó áldozatok és az ajándékok különféle formáiról, köztük az adakozásról is. Jellemző parancs hangzik itt el. Senki ne jelenjék meg üres kézzel Isten szín előtt. Dávid a felépítendő templomra gyűjt adományokat. A Krónikák első könyve 29. fejezetében szép összefoglalását találjuk az adakozás ószövetség értelmének. És a fejezet 14. versében így szól Dávid, imádságos szava, bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Jóás a templom javítására gyűjt adományokat. Itt látjuk először a perseit, mint az adakozás eszközét. Ezdrás és Nehemiás könyveiben is a templom és a város építésére gyűjtenek adományokat. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Az adományok kérdése természetesen megjelenik a profétai Isten tisztelet kritikában. Például Izaiás könyve, Malakiás vagy a Zsoltárok könyvében, és a bölcsesség irodalomban is, például a példabeszédek könyvében. Az új szövetségben Jézus tanításai több ponton is érintik az adakozás kérdését. Így a hegyi beszédben a kegyességi megnyilvánulások között szól erről az Isten. Az özvegyasszony két fillérének a története, az ott elhangzó tanítás legtisztábban tükrözi Jézus felfogását ezen a területen. És ebben a történetben találkozunk a templomi perselyjel, amely kincses kamrát, de helyen a templomban többfelé erre elhelyezett trombita formájú persely tulajdonképpen. És az ős közösségek életének egyik karakterisztikus vonása a közösségvállalás volt, amely magába foglalta az anyagi javakat is. Az apostoli levelek több ponton szólnak az adakozásról. A korintusiakhoz írt
első levél 16. fejezet első verse alapján az valószínűsíthető, hogy az adakozás szinte a kezdetektől fogva a hét első napjához a Isten tisztelethez kapcsolódott. És ki kell emelnünk, a szegény élet jeruzsálemi közösségek összegyűjtött adományok ügyét, amelyel több helyen, például a rómaiakhoz írt levélben, vagy korintusiakhoz írt levélben, de legrészletesebben a második korintusi levél 8-9. Fejezeteiben taglal Pál apostol. És itt kiderül, hogy az adakozás a szentek iránti szolgálat, amelyet úgy végeztek, hogy először önmagukat adták az Istennek. Az apostoli levelek más helyein is találunk tanítást az adakozásról, például a Timóteushoz írt levélben, vagy a zsidókhoz írt levélben.

Bódis János, lecke fősvényeknek. Ha lenne egy-két millióm, vagy kihúznák a sorsjegyem, nem kéne nékem mondani, hogy szívem, kezem jót tegyen. Százezreket szétosztanék, meg se kottyanna, hogy adok, maradhatna nékem még elég, de így, hisz oly koldus vagyok. Így szól a zsugori rossz szívem, s a mellem zord, vad sarkvidék, s tudom, ha százszor annyi van, a százszor annyi sem elég. S tudom, hogy nincs olyan kevés, miből ne jutna másnak is, mert csoda ez bár, de igaz, hogy vezethet vakot vak is. S egy fillér több, mint millió, mit tévedésből átkezed, legbőkezőbb adakozók, a bibliai özvegyek. Jaj, néked, te sopánkodó, akárhogy is szorongatod, Isten a bankóidba markol, s elvesz majd egy helyet hatot. Mert Isten tudja, hogy mi kell, s nem hagy nálad fölösleget. Nem adtam, hát elvette ő, s tán még kamatot is szedett. De jut, s marad is, ha muszáj, ó, én vak önző jég eszem, hát nem jobb adni örömest előre önként szívesen? Időt, erőt, pénzt és ruhát, vigasztalást és kenyeret. Jöjj, száj szívemben isteni lemondás, jóság, szeretet. Hadd tékozoljak boldogan, gyermek nábobként könnyedén, ne vigyen kényszer lemondásra, gyógyszer, baleset, szenvedély. Jobb adni másnak, így tudom, szegényen is gazdag vagyok, s láthatom, ahogy sokborús szem, hálás, örömmel felragyog.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mári Rádió hallgatóit. Jelenünk és jövünk műsorában az adakozásról beszéltem mostanig, a szentírási alapjairól. Most nézzük meg a kontextusát. Ugye az adakozás kérdése nem önmagában és önmagáért jelenik meg a szentírásban, hanem része egy nagyobb összefüggésnek. Ez a nagyobb összefüggés az, hogy Isten szövetséget kötött népével. És ebben a szövetségben ő cselekszik, ő a kezdeményező. Annak, hogy az ember adhat, visszaadhat valamit az Úrnak, teológiai, és ezen belül pedig szoteriológiai alapja van. Az adományt adó ember azzal az Istennel áll szemben, aki minden, az egész teremtett világ, aki nem szorul az ember adományára. Enyém az erdő minden vadja. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. Dávid előbb említett imája ugyanezt hangsúlyozza. Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság. Bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Ki vagyok én, és mi az én népem? Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked a te szent neved tiszteletére templomot építsünk. A te kezedből való és tied lesz mindez. Olvashatjuk a Krónikák első könyve 29. fejezet 10-es versoraiban. Tehát ez a hatalmas Úr, a szabadító Isten. Azért vannak ünnepek, és az ünnepeken azért nyílik lehetőség áldozatra, adományok adására, mert Isten valamit tett. Szabadítást adott népének, kihozta őket Egyiptomból, beviszi Kánoán földjére. Ígéreteit beteljesíti, ő adja a földet, megáldja a földet, hogy teremjen. Ajándékot a szerint kell vinni, amilyen áldást adott Isten. Látjuk tehát, hogy az ószövetségi tanítás szerint az adakozó ember tette bele van ágyazva Isten csodálatos tetteinek kontextusába. Abba, hogy Isten adott, és adománya megelőzi az ember adományát. A törvény kitétele, senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr szín előtt. Nem negatív parancs, hanem emlékeztetés a hálás válaszadásra. A második fogságból kiszabadult nép is ugyanezt élte át. Bűneik megvallásában elismerik, hogy mindent Istentől kaptak, és elkötelezik magukat a szövetség mellett, az engedelmes életre, és ezen belül az Istennek szánt áldozatokra és adakozásra. Az új szövetség megerősíti az adakozásnak ezt az alapját azzal, hogy Pál apostol a Krisztus esemény kontextusába helyezi az adománygyűjtés ügyét. Második korintusi levél 8. fejezet 9. versében ezt olvashatjuk. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Isten megelőző cselekvése adja az igazi alkalmat az adomány felajánlására. Az adakozás tehát mindig a hála megnyilvánulása. Az ünnep, azon belül az adakozás aktusa a hálaadással és örvendezéssel párosul. Hálaadással áldoz Istennek, szól a zsoltáros. Pál is tisztázza, hogy a közösség adománya hála áldozat, és nem készszerű adomány, olvashatjuk a második korintusi levél 9. fejezet 5. versében. A rendszeres adakozás elsősorban az ünnephez, az Úr szín előtt való megjelenéshez kötődik. A mózesi törvények részletesen leírják az ünneptartás Isten által elrendelt menetét. Van viszont 4 visszatérő konkrét felszólítás, amely az ünnep egészére vonatkozik. Az első a munkaszünet megtartása, a második a gyülekezés elrendelése, harmadik az adakozás, az áldozat felajánlás fontossága, a negyedik pedig az örvendezésre és közösség gyakorlásra való felhívás. Az adakozás tehát nem járulékos vagy esetleges eleme az ünnepnek, hanem az előfeltételek a lényegi dolgok közé tartozik. Az ünnepre való készülés fontos része az adomány elkülönítése, szentététele. Az ember saját odaszánásának tükre
az adakozás alkalmára való felkészülés. Azt, hogy az új szövetségi közösségben is hasonló hangsúly került erre, jól mutatja Pál apostol utalása: mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében. Olvashatjuk a 2. Korintusi levél 9. fejezet 7. versében. A hétköznapok is adnak alkalmat az isteni iránti hála kifejezésére. Az első szülöttek, illetve a föld első termésének felajánlása, Isten életadó kegyelméért való hálaadás, ugyanezt fejezi ki a tized és a fogadalmi adomány is. A szövetség rendjében Isten beteljesített ígéretére válasz az emberi ígéret és annak megtartása. Az adakozás rendkívüli alkalmainak nevezhetjük azokat az említett eseteket, amikor az egész nép adja a közösséget érintő gyűjtést hirdettek. Ilyen például a Dávidnak a templom építésére, Joásnak a templom javítására, Ezdrásnak, Nehemiásnak az újjáépítésre hirdetett gyűjtése, illetve az új szövetségi közösségek adománygyűjtése a jeruzsálemi közösségek javára. Az adományok adásának sokféle formáját látjuk a Szentírásban. A legfontosabb az áldozat, amely a kultusznak nem pusztán egy eleme, hanem központi eseménye. Az ószövetségi Isten tiszteletnek mintegy a lényege volt. Ez mivel kötelező és előírt formája volt az adományadásnak, nem azonosítható a mai adakozás fogalmunkkal. Találkozunk állat és termény áldozattal. Több helyen, például a Leviták könyvében látjuk az áldozat alfajainak felsorolását, égő étel, véres és ital áldozat. Ide sorolható a tized is, kötelezően előírt adomány. Az áldozatok felajánlásánál Isten törvényének több előírása van. Ezek közül a minőségi elvet emeljük ki, az oltára csak tökéleteset, épet lehet hozni. Nehemiás 10. fejezet 33. vers sorában azt olvassuk, hogy a babiloni fogságból hazatértek, kötelezik magukat arra, hogy évente egy harmad sékelt adnak Isten háza szolgálatára. És talán ebben az adakozási formában ismerhetjük fel az egyház fenntartói járulék ősét. A kultusztörvény a Leviták 23. fejezet 38. versében olyan adakozási formákról is említést tesz, amelyekből inkább le lehet vezetni a mai adakozás fogalmat. Ilyen például az ajándék, ilyen a fogadalmi adomány, vagy ilyen az önkéntes áldozat. És ezeket egyrészt a spontaneitás, másrészt az önkéntesség motivuma köti egybe. Arról az élethelyzetről van itt szó, amikor az egyén a maga akaratából Isten megtapasztalt kegyelmére válaszol. Ez az adakozási forma a későbbi korokban is kísérte Isten népe életét. Az új szövetségben ugyanúgy megtaláljuk a kötelező áldozatokat, mint a személyesen befizetendő templomadót. Viszont az önkéntes ajándékokról is esik szó, ilyen a korbán áldozati ajándék, amelyről maga Jézus is tanít. És az első közösségekben az adakozás önkéntes és spontán, készségalapú, ezzel kapcsolatosan az apostolnak kérései és nem parancsai vannak. És az Istennek szóló adakozás a Szentírásban sokszor egy kontextusba kerül a jótékonykodással, a rászoruló embertársak megsegítésével. Ez nem jelenti azt, hogy a kettő közé egyenlőséggel tehető. Jó tisztán látni a kettő különbségét, de jó azzal is tisztában lenni, hogy nem véletlenül kerül egymás mellé az Istennek szóló adakozás és az embert segítő alamizsna. Az Úrnak szánt áldozat valóban az Úré. Sokszor meg kellett semmisíteni, vagy a szent hely szolgái részesülhettek belőle Isten parancsa szerint. Az adakozásnak ez a vertikális vonatkozása mindig elsőbséget élvez. De ezt követően több helyen látjuk, hogy megjelenik a horizontális vonatkozás is. Ilyen például a Leviták 23. fejezete, amely részletesen szól az Istennek szánt áldozatokról. És a 22. versben arról rendelkezik Isten, hogy az aratás maradékát a nyomorultnak és jövevénynek ott kell hagyni. Az új szövetségben az Úr Jézus adakozás kritikája pedig arról szól, amikor az önző ember a kettőt ki akarja egymással játszani.
és Jézus szerint épp az irgalmaság gyakorlása hitelesíti az Istennek szánt adomány valódi értékét. És az új szövetségi közösséget, a kettő harmóniáját teremtette meg tulajdonképpen az elszegényedett jeruzsálemi közösségeknek gyűjtött adományok által. És ez a harmónia jelenik meg a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 16. versében is, a jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Kedves hallgatók, egy rövid dal és vers után tovább megyünk, és megnézzük, hogy mi az adakozás módja és célja. Maradjanak velünk!

Turmezei Erzsébet, magamnak, másnak. Mikor atyám házába vett tépet tékozló gyermeket, s kegyelme fénnyel rám borult, feledve lett a régi múlt. Béke, öröm, hit és remény, ő benne gazdag lettem én. Már tudtam adni másnak is, és nőtt a kincs, és nem fogyott. Sugarasan szálltak felém simogató szép mosolyok. Én meg csak adtam, szüntelen, soha nem kérde, mi maradt. De jött egy pillanat, megszólított egy régi hang, oly ismerős, oly idegen. Bízó szívemre árny borult, komoran szürkén hidegen. Ó, te szegény, nap-nap után nézd, elsiet, te meg csupán másnak adott kincseidet. Valamit mondd, miért nem veszel, valamit el, miért nem teszel? Magadnak, magadnak, magadnak. Szégyen, visszhangra lelt a hang, mint félrevert ilyet harang. Kongod, bongod, balk a szíve. Igen, igen, ez kell, igen, magamnak, magamnak, magamnak. Ma egy mosolyt holnap megint letépni, mint virág, ha int szépségeket, szeretetet, símogatást, napsugarat. Másnak hatán nem is marad, magamnak, magamnak, magamnak. Miért lettem ilyen szegény? Hát megint eltévedtem én. Megint a régi rongyokon akad meg könnyes bús szemem, új botorkálók betegen. Felém nyúlnak aszott kezek, s a lelkem kínban megremeg. Én már nem is segíthetek. Magamnak nincsen, nem lehet. Vagy adjam, ami megmaradt, pár morzsalék, pár ronydarab, fakó mosoly, tépet remény, fogyó hit száraz kenyerén, kilakik jól, keserűjétek, mindegy, vegyétek és egyétek. Hogy áradok, hogy éledek, fény futja át a szívemet, fakó mosoly színnel telik, remény ragyog, fényesedik.

zeng győzelmi éneket, sugarat hint a szeretet. Milyen gazdag vagyok megint, a lelkem minden szerte hint, mégis marad, el sose fogy. Nem kérdve, mint nem kérdve, hogy hittel harangoz a szívem. Igen, igen, igen, igen, másoknak, másoknak.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máre Rádió hallgatóit. Az adakozás módja és célja témához érkeztünk el. A formákról már beszéltünk, már érintettük azt, hogy hogyan is lehet adakozni. Ugye itt beszéltünk az önkéntességről, a spontaneitásról. És ezen a nyomon érdemes tovább haladnunk, mert a Szentírás komoly figyelmet szentel az adakozás módjának és az adakozó szándékának. Tehát első helyen az örömöt, örvendezést, illetve a háladást kell említenünk. Maga az ünnep, amelyen történik az adományok odaadása, az öröm alkalma. Az ünneplés alapja Isten szabadító és megáldó tette. Az adakozás, mint az ünnep szerves része, erre a tettre adott emberi válasz. És aki ennek tudatában van, az örömmel ad, így adománya valóban hála áldozat lesz, nem pedig kényszerű adomány. Aki háladással áldozik, az dicsőít engem, olvashatjuk a zsoltárokban. Az ilyen adakozásnak a következménye is öröm. Hiszen Istennek is, és az emberi közösségnek is örömet szerez. Erről számol be a Szentíró a Dávidi gyűjtés kor a krónikák könyvében, és örült a nép az önkéntes adakozásnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett. És erről írt Pál apostol is a jeruzsálemi közösségnek szánt adományok gyűjtése kapcsán, a 2. Korintusi levél 8. fejezet 2. versében, amelyben így mondja, bőséges az ő örömük. Tehát az önkéntesen adakozó Isten előtt is, és emberi viszonyok között is átéli azt a törvényszerűséget, amit Pál szerint maga Jézus fogalmazott meg. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. És a másik jól ismert igében, amit Pál idéz, a 2. Korintusi levél 9. fejezet 7. versében, a jókedvű adakozót szereti az Isten. És ebben egy olyan szó jelző szerepel, amely örvendezőt, szívest, jókedvűt jelent. Varga Zsigmond így fordítaná ezt a helyet, aki jó szívvel, jó vagy örvendező lélekkel adakozik, azt szereti az Isten. Tehát itt is tetten érhető az adakozás és az öröm összetartozása. Kedves Máre Rádió hallgatók, többször említi a Biblia a helyes adakozás módjaként a buzgóságot és a bőkezűséget. Mivel Isten áldása és kegyelme gazdagon árad népére, ezért a neki szóló válasz sem lehet kímért. Dávid is bőkező önkéntes adakozást kér. Pál is ezt mondja, ebben az adakozásban legyetek bőkezőek, olvashatjuk a 2. Korintusiakhoz írt levélben. Sőt, egy zsoltárt idézve így ír, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. A bőkezűséget nem az adomány fizikális mennyisége jelenti. Fontos tanítást ad erről maga Jézus az özvegyasszony két filléréről szóló történetben. A gazdagok sok pénzt dobtak a persejbe, az özvegyasszony csak két fillért. Jézus szerint mégis ez a szegény özvegyasszony többet dobott a persejbe. A krisztusi számítás szerint a mindennél, egész vagyonnál nem lehet több a sok, a fölösleg. Itt látjuk meg a bőkezűség titkát, amely a szív készségében van. És ezzel eljutunk a hogyan kérdésre adott legfontosabb válaszig. Az adakozásnak szív szerintinek kell lennie. Isten a szív tisztaságára, az adakozási szándék őszinteségére tekint. A templomra gyűjtött adományok azért okoztak örömet, mert tiszta szívvel önként adakoztak az Úrnak. A képmutatás és színlelés lehetetlen, hiszen szól Dávid imádsága is. Tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod és gyönyörködsz az őszinteségben. Én mindezt őszinte szívvel önként adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked néped, amelyit összegyűlt. Pál tanításában is fontos a tiszta szívűség, mely az adakozás forrása. Ezekkel szemben az adakozás megcsúfolása a hazug áldozat, amelyet ostoroznak a proféták. De ugyanígy félrevezető az adakozás képmutató farizeusi módja, amely ellen Jézus annyit küzdött. Pál is szól a szeretet nélküli adakozás haszontalanságáról.
de szíves adakozásra buzdítja a gazdagokat, és szerénységre int minden adakozót. Az adakozás végső célja a konkrét célok megvalósulásán túl az Isten dicsőítése. Ő fogadja el, vagy ő utasítja el az áldozatot. Ő tekint kedvesen, készséggel adakozóra, és ő ítéli meg a képmutatót. Hogy mennyire ez a végső cél, azt a dávidi és páli adománygyűjtésnél látjuk világosan. A templom építésre összegyűjtött adományok felett Dávid Istent magasztaló imát mond, őt dicsőíti a készségét, lehetőségét és az adakozás eredményéért. Amikor Pál az adakozásra buzdítja a korintusiakat, a végső érve az, hogy Isten dicsőítetik-e szolgálat által. Így az adakozás az egész Isten tisztelet, illetve a teljes keresztény élet célját valósítja meg. Az Isten dicsőítését, az engedelmességet és a Krisztus evangéliumáról való tanúságtételt. Az adományodás titkosságára vonatkozó jézusi tanítás ezt húzza alá, adományunk Istennek szól, az ő dicsőségét szolgálja.

Güle Lajos, az elég titka. Az elég több a soknál, a szépségből, a tehetségből, a sikerből, a szeretetből, az élet édes ízeiből. Sokan szeretnék ezt a többet, mert a sok nem elég, mert a sok kevés, mert az elég mértéke más, és más a lényege. Neked sokad van már, de nincs még eleged. Én ismerem az elég titkát, és megmutatom neked. Mit van, amit nem kaptál volna? Milyen végtelen sokat kaptál? S mindaz megsokszorozódna, ha érte szívből hálát adnál. Tedd meg, ha teheted. Akkor kinyílik fölötted az ég, fény hull szívednek minden zegzugába, és ez elég.

Kormezei Erzsébet, hol a helyed? Sohasem elégedettek, akiknek csak panasza van, és mivel számtalan, szakadatlan pereg, a sohasem elégedettek, beláthatatlan, szomorú sereg. S vannak néha elégedettek, mert boldog percük olyan ritka, hogy amikor reá nevetnek, valóra vált szép álmaikra, sötét árnyékot vet rájuk az ismeretlen jövő titka, hogy vajon meddig örülhetnek. Sola mindig elégedett a szüntelen hálát adó, mert látja az áldó kezet, őt, ki mindent elvégezett, a célt, a megnyílt eget, s tudja, hogy minden fájdalomban, minden nehézségben ott a jó. Hol a mindig elégedett? Hol a helyem? Hol a helyed?

Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, s hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulóján. Az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. Leó pápa beszéde az úszókhoz. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Pápai üzenet a Nemzetközi Karitász konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. Radikalitás. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 13. vasárnapra.
1: Leó pápa, az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. 14. Leó pápa a világ minden tájáról érkezett írókkal találkozott, a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulójának megünneplése alkalmából június 24-én szerdán reggel a 6. Pál aula kistermében. Emlékeztette a szerzőket, hogy az írás az emberiség, az igazság és az Isten keresésének cselekedete.
2: We need you. We need your imagination, your narrative creativity, and your lively thinking.
1: Szükségünk van rátok, szükségünk van a képzelő erőtökre, az elbeszélő kreativitásotokra és az élénk gondolkodásotokra. Szükségünk van ezekre ahhoz, hogy megteremtsük a szabadság és a hitelesség tereit, amelyekben az isteni kegyelem visszhangozhatja a vigasz és a béke ígéretét. Így bátorította 14. Leó pápa szerdán a világ számos részéről érkezett írót, akik Rómában gyűltek össze, hogy megünnepeljék az 1926-ban alapított Libreria Editrice Vaticana, a Vatikáni Könyvkiadó alapításának 100. évfordulóját. Az írás az emberi kifejezésmód egyik formája, amelyben a stílusok és nyelvek sokfélesége tanítóként és példaképként szolgál. Először is, mondta 14. Leó, az írás az igazság, a kinyilatkoztatás cselekedete, mert feltárja, hogy kik vagyunk, mit hiszünk és mit remélünk, a világot, amely felé törekszünk, és a jövőt, amelyről álmodunk. Az igazság keresésében azt érezzük, hogy az igazság árnyalt, feltárul előttünk az Istennel folytatott belső párbeszédünkben, és a fele barátainkkal folytatott nyílt és tiszteletteljes párbeszédünkben, mutatott rá Leó pápa, figyelmeztetve, hogy soha nem vagyunk az igazság urai. Ha valami, akkor az igazság az, ami legyőz minket. A pápa reméli, hogy az írók másokat is arra inspirálnak, hogy vonzódjanak az igazsághoz, mert ők maguk is vonzódnak hozzá. Másodszor az írás az emberség cselekedete, hangsúlyozta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az irodalom az emberi tapasztalat teljes spektrumát felöleli, olyan széles perspektívát nyerve, amely szélesíti emberségünket. Képzeletbeli empátiát fejlesztünk ki, amely képessé tesz minket arra, hogy azonosuljunk azzal, ahogyan mások látják, megtapasztalják és reagálnak a valóságra, állapította meg a Szentatya. Ilyen empátia nélkül nem létezhet szolidaritás, osztozás, együttérzés vagy irgalom. A pápa kiemelte, hogy amikor történeteket írnak és felépítik szereplőiket, az olvasók azonosulnak velük, megértik nézőpontjukat, érzelmeiket, érzéseiket és hozzáállásukat. A pápa az olvasást az emberiség nagy gyakorlóterének nevezte, amelyet lehetővé tesztek az olvasóitok számára, hogy megtapasztalják, mert bizonyos értelemben az olvasók sok életet élnek a sajátjukon kívül. Segít abban is, hogy különböző perspektívákat fedezzünk fel, hogy elkerüljük a saját nézeteink abszolútként való kezelését, és hogy mozaikszerűen összerakjuk annak az igazságnak a körvonalait, amely mindig túlmutat rajtunk.
2: Finally, writing concerns God.
1: Végül Leó pápa hangsúlyozta, hogy az írás Istennel foglalkozik. Merész kijelentésnek tűnhet, ismerte el, de számos teológus elmélkedett és írt az írás művészete és a bibliai Isten kinyilatkoztatása közötti harmóniáról. Maga a kinyilatkoztatás szerkezete adja meg nekünk a felhatalmazást erre. A Szentatya Timothy Radcliffe bíborost idézte, aki ezt írta. A keresztények számára semmi emberi nem idegen Krisztustól. Minden kísérlet, amely életünk alapvető kérdéseivel foglalkozik, hogyan szeressünk, hogyan legyünk igazságosak, hogyan legyünk szabadok, hogyan nézzünk szembe a szenvedéssel és a halállal, segít megérteni Krisztust, aki a legemberibb mindközül. Amikor emberségünk legmélyébe merülünk, nem vagyunk messze Istentől, mert ott nagyon is emberi történetek közepette nyilatkoztatja ki magát Isten, hangsúlyozta Leó pápa. A Biblia Istene a rabszolgaságból való szabadulásban, egy fiú születésében nyilvánul meg, amikor minden remény elveszettnek tűnt, és irgalmas és hűséges szeretetben, valamint eseményeken és találkozásokon, arcokon és történeteken keresztül szólal meg. Isten az életünkben munkálkodik azon keresztül, amit teszünk, akik vagyunk, és sok emberen keresztül, akikkel találkozunk, emlékeztette a pápa az írókat. A Szentatya elismerte, hogy ezért szeretné megismételni 6. Pál pápa minden művészhez intézett szavait, nevezetesen, hogy szükségünk van rátok. Leó pápa azzal zárta beszédét az írókhoz, hogy megköszönte erőfeszítéseiket a megbékélés, a találkozás és a barátság magvainak elvetéséért.
0: Leó pápa az úszóknak. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Csütörtökön délelőtt találkozott a Vatikánban a pápa az Olasz Úszó Szövetség vezetőivel, valamint a 7 domb 62. nemzetközi úszóverseny résztvevőinek küldöttségével. A versenyzőket ugyanaz a szenvedély mozgatja, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Egy olyan világjelét adják, amely hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Június 26-a és 28-a között rendezik meg a római Foro Italico történelmi medencéjében, Rómában a rangos viadalt, mely a világ egyik legpatinásabb nemzetközi úszóversenye, és az örökváros után a Sette Colli, vagyis 7 domb címet viseli. Több mint 700 úszó méri össze tudását a megmérettetésen, ami az augusztusi Európa-bajnokság felkészülési eseménye egyben. Az Olasz Úszó Szövetség vezetőségét és a rendezvény küldöttségét audiencián fogadta 14. Leó pápa.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: A sport, ha jól élik meg, gyógyír testnek és léleknek, kezdte beszédét a pápa. Összehangolja a személy különböző alkotó részeit, és nagyon fontos értékekre ösztönöz, mint az elkötelezettség, a szolidaritás, a tisztesség. A sport, különösen az élsport, próbára teszi az ember akaraterejét és motiváltságát. Ez az, ami a versenyzőket megkülönbözteti. Mennyire motiváltak? A sport egyben a lelki fejlődést is szolgálja. Az úszás ebben is különleges, hiszen egy elembe, vízbe kell merülni hozzá, ami körül öleli az embert. Ez szimbolikusan egy olyan tulajdonságunkra irányítja a figyelmet, ami az anyamétől kezdve hozzánk tartozik. Ahhoz, hogy éljünk, meg kell tanulnunk összhangban mozogni másokkal és a minket körülvevő környezettel. Nekünk, keresztényeknek pedig a víz, a keresztség és a Krisztusban való új élet szimbóluma.
2: C'è però un altro motivo per cui mi rallegro della vostra presenza.
0: A Szentatya örömére szolgál az is, hogy a versenyzők különböző országokból gyűltek össze, ugyanaz a szenvedély mozgatja őket, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Ez a tény, mely a nemzetközi sportrendezvények sajátja, a remény jelét nyújtja, egy olyan világ jelét, amelyet mi akarunk, hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Leó pápa ezért arra buzdította az úszókat, hogy továbbra is gyakorolják és terjesszék a sport értékeit. A versengés ideje ugyanis elmúlik, de az értékek megmaradnak. Szent Pier Giorgio Frassati, a hegyeket kedvelő fiatal sportoló közbenjárására bízva, a pápa szívből jövő áldását adta az audiencia résztvevőire.
1: Pápai üzenet a Nemzetközi Caritas konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. 14. Leo üdvözletét küldte a Caritas Internationalis által szervezett egészségügyi konferencia résztvevőinek, és az evangéliumi értékeken alapuló együttműködésre szólított fel az egészségügyben. 14. Leo szívélyes üdvözletét küldte, és lelki közelségéről biztosította mindazokat, akik részt vettek a június 23-a és 25-e között Castel Gandolfóban megrendezett holisztikus egészségügyi megközelítés a Caritas Konföderációban című egészségügyi konferencián. A július 24-én szerdán küldött üzenetet Pietro Parolin bíboros államtitkár írta alá. A Szentatya imádkozott, hogy a csoport munkája hozzájáruljon az együttműködés és a szolidaritás új lendületéhez, és bátorította a résztvevőket erőfeszítéseikben, hogy javítsák a betegek egészségügyi ellátását az evangéliumi értékek alapján. Emlékeztetve arra, hogy a Szentírás gyakran Jézust isteni orvosként mutatja be, Leo pápa megjegyezte, hogy Krisztus egészséget hoz a betegeknek azáltal, hogy gyógyítja a szenvedést, a megaláztatást és az elszigeteltséget okozó mentális, fizikai és lelki bajokat. A pápa utalt Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára is, amelyben megerősítette azt a méltóságot, amely minden embert megillet pusztán a létezése, az Isten akarata, teremtése és szeretete alapján. Ez a méltóság túlmutat minden egyes ember egyéni körülményein. Az egészség helyreállításával Jézus feltárja minden ember vele született méltóságát és az emberiséget az Istenben való örök üdvösség felé irányítja.
0: Radikalitás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 13. vasárnapra.
3: Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Jézus időnként provokatívan fogalmaz, hogy kimozdítson megszokott életmódomból. Ez a kijelentésem hagyhat közömbösen, ha valóban érdekel a mester tanítása. Ha tényleg érdekel Jézus Krisztus személye, és kialakul vele és általa Istenen egy személyes, bensőséges kapcsolat, akkor minden és mindenki itt a földi életben a helyére kerül. Isten nem féltékeny Isten. Nem az első helyet kéri, nem versenk senkivel és semmivel, hanem felajánlja azt, hogy ő legyen az alap, ahogy valójában az is. Ha ezt elfogadom és eszerint alakítom életem, bennem is formálódik Krisztus arca, az ő lelkülete. Ő benne szeretek mindenki mást, és akkor lesz helyes az emberek iránti szeretetem is. Akkor nem majmolok, úgymond, nem imádok senkit, csak egyszerűen szeretni és tisztelni fogom embertársaimat is. Mennyire érdekes egyébként az, hogy már a földi életben eljön az az idő, amikor szükségszerűen bekövetkezik a váltás a családokban. Amikor a gyerek felnövekszik, a szülők elé a férj vagy feleség, egy társ kerül, és ez nem verseny, ez az élet normális alakulásának következménye. Jézus az idézett kijelentéssel tehát nem rúgja fel a negyedik parancsot, a szülő tiszteletét, hanem megfogalmazza az igazi alapot, az Istenre építkezést, s akkor minden a helyére kerül. Számtalan ember azért boldogtalan, mert nem ismerte fel az időt, amikor megfogalmazza a saját álmát, és megtesz mindent akkor is, ha összeütközésbe kerül emiatt azokkal, akik fontosak számára. Ismerek olyan embereket, akik érezték a papi hivatást, de szülei ellenezték, mert úgymond jót akartak. Robespierre, a kisarkított példa, a francia forradalom egyik legvéresebb alakja. Kezéhez közel 500 000 ember kiontott vére tapad. Kivégeztette a francia királyt, a családját, a papság nagy részét, szerzeteseket és apácákat, szegényeket, gazdagokat egyaránt. Franciaország legrettegettebb hóhéra volt. Végül őt is lefejezték. A történelem lapján azt olvashatjuk, hogy fiatal korában vallásos volt, buzgó katolikus. Papi hivatást érzett, és el is határozta, hogy jelentkezik a szemináriumba, legyen ő is az emberek vigasztalója. El is ment az egyik párizsi szemináriumba, és ott bejelentkezett. Meg is egyeztek, hogy mikor lép be. Csupán annyi időt kért az elöljárótól, hogy hazamehessen és elbúcsúzhasson. Itt történt aztán a nagy fordulat. Nekiestek. Megbolondultál? Ma papnak menni? Nincs elég pénzed? Szórakozási lehetőséget? Szeretőd? Kire fog maradni az óriási családi vagyon? Mi lesz velünk öregségünkben? Robespierre megingott. Szülei szavai megingatták hivatásában. Nem ment vissza szemináriumba, nem lett pap. Akiből egy kitűnő jó francia pap lehetett volna, abból nemzete legkegyetlenebb hóhéra lett. Ez a példa nem lázítás a szülők ellen, a szülők tisztelet ellen, viszont mindenkinek más a hivatása, és nekem abban kell segítenem, hogy ki megtalálja, felismerje a saját hivatását. Nem mindig jó az a jó, amit én akarok a másiknak. Az általam elképzelt jó nem mindenkinek jó. Egyébként, akik mások kedvéért nem tették azt, amit szerettek volna, amire vágytak, azoknak többnyire kisiklott az életük. Oly sok ember van, aki nem szereti, amit tesz. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem... Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám, folytatja Jézus a következő provokatív kijelentéssel tanítását. A keresztet kikerülni vagy megkerülni könnyebbnek tűnik, de aztán sokszor ez a menekülés több szenvedést okoz. Isten nem azt ígéri, hogy elveszi tőlem a keresztet, hanem azt, hogy segít azt hordozni. A tudatos kereszthordozás puszta gondolkodás révén értelmetlen. De a szív döntésével önátadásom értelmet kap. Gilbert Chesterton, a megtért tudós ember, felnőtt korában jutott el a hitre. Zseniális gondolatai ma is időszerűek. Egyik írásában elmélkedik a keresztről, és felteszi a kérdést. Melyiket válaszza a két geometriai forma közül? A keresztet, a két egymást metsző egyenest, vagy a kört? Azt írja, hogy a kör sokkal logikusabb. Minden pontja egyforma messze van a középponttól, az egy kerek egész. Ezzel szemben a kereszt egy metszés, ellentmondás. Mégis, bármilyen logikus a kör, bezár. A keresztet választja, mert bár tele van ellentmondásokkal, paradoxonokkal, de mind a négy irányban nyitott. Benne találhatom meg életem megoldását, a jövő távlatát. Fejezi be gondolatait ez a hívő tudós. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt, folytatja Jézus.

0: A görcs mindig bezár. Összeszorított kézzel nem lehet ölelni. Nem agányosan éljem az életet, mert az bezár, s magam körül forgok majd. Ha egyedül is élem, éljem a létben. Egyedül vele. Így nyer értelmet egyedül létem. Ha mással élem, akkor is a lét az alap, különben a társas magány veszélye fenyeget. Az Istennel és Istenben való élet ad értelmet mindennek. Ha megtalálom a létben, Istenben életemet, akkor elveszítek minden mást, ami addig fontosabb volt. Élhetek a világ dolgaival, használhatom azokat, élhetek barátságokban, társaságokban is, de ha ő az alap, minden és mindenki a helyre kerül. Van ennél jobb?
1: Radikalitás. Solygó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 13. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Járjunk együtt a pápával! Segítsük a pápát! Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát! Adományozz a Péter fillérek javára! Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Emese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor Bölcsessége című műsorra lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, Szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr

0: Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: ki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

A török Isten, tekint szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik irgalmadért estekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiat Jézus Krisztus nevében,

0: Én vagyok, ne féljetek. Nagyon sokan nehezen valljuk be, de félünk, nagyon sok mindentől félünk. Tudatosan, tudattalanul ezen dolgozunk az életünk során. Van egy hang, aki olyan barátsággal, olyan melegséggel, olyan óvással, olyan átöleléssel tud megszólalni az életünkben. Na, ne izguljatok már, én vagyok, hát ne féljetek már. Mindig úgy képzelem el, hogy Jézus hangját aztán fölismerték a bárányok, a jó pásztor hangját, de ebbe annyi minden benne van. A félelem engem is a saját életemben nagyon sokszor mozgatott. A gyerekkoromról, ahogy beszéltünk, azért ott is rengeteg sebzettséget szereztem. Nem traumatikus élményeket, de sok nehézség volt. Aztán utána az életem akár a tékozló évekből fakadóan is tapasztalatlanságból nagyon sok törésem ment keresztül. Nem mindig volt ez a nagyon vidám elkötelezettség, nem mindig éltem meg az öröm részét az életnek, de ez már a múlté, és az ember, ahogy megkapja az első nehézségeket, akkor kétségkívül önmaga felé fordul, és ha okos fölismeri, hogy csak belülről tudunk változtatni. Nem hibáztathatjuk a világot, a felmenőinket, a társadalmat, a történelmet, csak belülről lehet megváltozni, és hogyha belülről nem pucoljuk ki az összes zugot, kis sarkot, akkor nem fogunk legyőzni nehézségeket, nem fogunk egészségesen, kiegyensúlyozottan élni. Ez a félelem szó, még egy nagyon erős kötődésem van hozzá. 2018-ban Rómában részt vehettem egy hanvazó szerdai szentmisén, ahol ott volt Ferenc pápa, a szentatya, és a szentbeszédében akkor még nem beszéltem olaszul, nagyon kicsikét csak, de azt megértettem, hogy azt mondta, hogy ama senza paura, ami azt jelenti, hogy szeress félelem nélkül.
1: Huszár Orsolya, a Pasaréti Közösségi Ház vezetőinek gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Te vagy a kora reggelnek és a késő éjszakának istene, a hegycsúcsoknak és a tengereknek istene. De Uram, az én lelkemnek messzív táblatai vannak, mint a kora reggelnek. Mélyebb homálya, mint az éjszakának. Nagyobb magaslatai, mint a hegycsúcsoknak. És feneketlenebb mélységei a tenger mélyénél. Te, aki mindazoknak istene vagy, légy az én istenem is. Én nem érem el lelkem mélységeit és magasságait. Cselekvéseimnek vannak olyan indítókai, amelyeket nem tudok kinyomozni. Vannak álmaim, amelyekről nem tudom honnan jönnek. Vizsgálj meg engem, Istenem!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, a Jézus szíve tiszteletét folytatjuk, és egy olyan látószöget nézzünk meg, hogy az ember Krisztus, ez egy kicsit olyan dogmatikus téma lesz, én dogmatikus szempontból nézzük át. A mester látását úgy lehetne jellemezni, hogy a végtelenből néz a végesbe. És hogyan lát? Hát az emberekben testvért lát, másodszor az emberekben vándort lát és áld. Tehát az emberekben testvért lát, mindenki Isten képe és az Isten fia. Megalkotta tehát az Úristen az embert a föld agyagából, arcára lehelte az élet leheletét és élő lényé lett az ember. Maga a lélek tesz tanúságot a lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk, ha pedig fiai, akkor örökösei is. Örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társ örökösei. Ezt olvashatjuk a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet 16-17. Versoraiban. Mindenki az örök haza várományosa. János 12. fejezet 32-es versében így olvashatjuk, én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok. Tehát az emberekben testvért lát Krisztus, az ember Krisztus. Másodszor, ahogy mondottuk, az emberekben vándort lát és áld. Ezért tanítja ezt az isteni igét, a 2. Korintusi levél 5. fejezet 6-7. Versorai. Idézem, ezért tölt el a bizalom, hiszen tudjuk, hogy míg vándorként élünk a testben, távol járunk az Úrtól. A hitben élünk ugyanis, nem a szemlélésben. Ezért mondja magáról, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És azon a napon majd megtudjátok, hogy én atyámban vagyok, ti pedig én bennem és én ti bennetek. Ez az előre törő embert részvétel látó mester szemszöge. Így útitársnak látja magát az ember testvérek között. Megnéztük az ember Krisztus látószögét, nézzük meg most az érzés világát. Csak annyit mondunk, hogy elnézést, örvend, szomorkodik és sír. Mit tár ez elénk? Tehát a népen könyörülő érzés világát. Például síratja Lázárt, itt azt olvassuk, hogy Jézus könnyekre fakadt. Síratja Szent Városát. Azt olvashatjuk, hogy a Szentírásban, hogy mikor közelebb ért és megpillantotta a várost, sírva fakadt. Tehát a népen könyörülő érzés világa. Továbbá az elesetteket magához vonzó szeretete. Pétert visszafogadja, és az egyház fejévé teszi. Étkezés után Jézus megkérdezte Simon Pétert, Simon János fia, jobban szeretsz, mint ezek? Igen, Uram, felelte, te tudod, hogy szeretlek. Erre így szólt, legeltes bárányaimat. Majd harmadszor is megkérdezte Simon János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is kérdezte, hogy szeretsz engem, és csak annyit mondott, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ismét azt mondta, legeltesd juhaimat. Tehát ő minden bűnbánót visszafogad, azt olvashatjuk a János 20. fejezet 23. versében, hogy akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert, akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad. Tehát érzés hullámait a lélek szeretet indítja. Az ember Krisztus szenvedő szíve. Szenved a mester. Tehát a mester előtt tárult a jövőképe, ezért világos és a ránehezedő a kereszt terhe, de mit mutat nekünk a Getsemáni kert? A jövőt látó és szenvedő szívet. Ezt úgy írja le a Szentírás a Lukács 22.42 versében, hogy aztán mint egy kőhajításnyira tovább ment és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Ezt az emberi természetből vezeti le az értelem. Tehát
látta, mit hozott mit mutatott a Getsemáni kert? A jövőt látó és szenvedő szívet, másodszor pedig a jövőt vállaló áldozatos szívet. A jövőt jelezve így írja a Szentírás, hogy verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Ezt a szenvedés napjának készséges viselésében látja az ember, és miért mindez? Azért, mert szeret. Nézzük meg az ember Krisztust és az elesett embert. A szellemi élet csatájában többször sebesült és elesett az ember. És mit tesz vele a mester? Először temeti a bánkódó múltját, másodszor pedig feltárja számára az örök élet kapuját. Tehát temeti a múltat. Nincs többé múlt. Mikéás, Izaiásnál olvashatjuk az első fejezet 18. versében, ha bűneitek olyan is, mint a skarlát, fehérek lesztek, mint a hó. És ha olyan vörösek is, mint a bíbor, fehérek lesznek, mint a gyapjú. Leveszi rólunk gonoszságainkat, és a tenger mélyére veti minden bűnünket. De van visszaszerzett Isten fiúság, tehát nincs többé múlt, és

Nézzük meg az ember Krisztust és a mennyei atyát. Az isteni szeretet egyszülöttjét küldi a földre. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesze, hanem örökké éljen. Hogyan fűződik hozzá az ember életige? Örök fia az égi atyának, és örök hódolója az atya akaratának. Ezért olvassuk, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És ezért halljuk, hogy én nem magamtól beszéltem, hanem az atya, aki küldött engem. Ő parancsolta meg, hogy mit mondjak, és mit hirdessek. És én tudom, hogy az ő parancsa az örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az atya mondta nekem. És ez az igazság. János 14. fejezet 10. versében olvashatjuk, nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atyaim bennem? A tanítást, amit hirdetek nektek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Az ember Krisztus és az örök otthon. Az egész igazság az, hogy az atyától jöttem és a világba léptem. Most elhagyom a világot és az atyához megyek. Olvashatjuk János 16. fejezet 28-as versében. És ebből mi következik? Az, hogy ő szeretetből jött, szeretettel magához fűz, és szeretettel magával visz. Hát nézzük meg akkor, mit jelent az, hogy szeretetből jött. Tehát küldetésből. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Készséges vállalással, hogy én megdicsőítettelek a földön téged. A művet, amelynek elvégzését rám bíztad, véghez vittem. Most dicsőíts meg engem, atyám. Magadnál azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Tehát szeretetből jött, most akkor nézzük meg, hogy mit jelent, hogy szeretettel magához fűz. Tehát hívogat. Szóval, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és megvagytok terhelve, én felüdítelek titeket. Tehát szóval hívogat, de hívogat áldozattal. Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok. Harmadszor pedig ugye szeretettel magával visz. Azt mondja, hogy az úton így járjunk, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jut az atyához, csak én általam. Vele célba futunk, azt olvashatjuk, hogy rövid idő még, és a világ nem lát engem többé. De ti láttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Tehát így együtt élünk vele. Azon a napon megtudjátok, hogy én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Hogyan járjuk mi az Isten tervezte életútat? Vajon vannak-e olyan állomás helyek, ahol megpihenhet és erőt vehet a föld zarándoka? A család szerető szívének dobbanásánál az édesanyai szív mindig megbocsátó, az édesatyai szív mindig erőt sugárzó, a testvéri szív mindig együtt dobbanó. Az isteni mester szívének a szereteténél tegyünk egy hódolatos látogatást. Hol érzem ezt? Az Isten háza csendes szentélyében. Itt jelen van az isteni mester, mert az örök mécs jelképezi. A lélek háza legrejtettebb szentélyében. Hiszen ti az élő Isten temploma vagytok, amint Isten mondja, közöttük lakom és közöttük járok, Istenük leszek ők meg az én népem. Ide beleszáll, és itt beszél a mester, hogy mondom nektek, nem iszom a szőlő terméséből addig a napig, amíg el nem jön Isten országa. Aztán kenyeret vett kezébe, hálát adott, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik, ez az én testem, melyet értetek adok, ezt cselekedjétek az emlékezetemre. És végül az örök otthonban. Itt velünk él az égi atya, de azon a napon megtudjátok, hogy én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, én meg ti bennetek.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Szív kis liturgiájából, az ünnepnek a liturgiájából úgy lehetne értékes tételeket levezetni, hogy a gyakran ismételt és a szív gondolatát visszhangzó szövegek értelmét az Úr Jézus Szent Szívére és ezzel kapcsolatban a mi szívünk dobbanására értelmezzük. Tehát tegyünk egy pár ilyen kísérletet. Mi a Szent Szív gondolata? Zsoltárokban olvashatjuk, hogy megmarad az Úr terve mindörökre, szíve ajándéka nemzedékről nemzedékre, és megmenti a haláltól lelküket, és éhínség idején is táplálja őket. Alapjában azt kell gondolnunk, a szeretet, a Krisztus ember szeretete sugallja a Szent Szív érzés hullámait. És mire tör ezután ez a szeretet? Hogy kiszabadítson a lélek halálból. Az Isten az élet. Az élet a szeretet. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Ezért Istenből csak szeretet árad. Ezt mutatja a természet, a teremtés, minden jóság, igazság és szépség szórásával. Ezt mutatja az elesett ember szabadítási terve, az írás első lapjain, a Szentírásban olvashatjuk, hogy Teremtés könyve 3. fejezet 15. versében, hogy ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és ivadéka közé, az széttiporja fejedet, te pedig sarka után leselkedel. És ezt mutatja ez az igazság. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesse, hanem örökké éljen. Nem szabad elfeledni, hogy a bárány az áldozat, hogy az embernyáj az égi atya aklába kerüljön. Péter első levelében olvashatjuk, hiszen tudjátok, hogy nem múlandó dolog ezüst vagy arany váltott meg, öröklött értéktelen életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak drága vére. Mire tör a szeretet? Először is azt beszéltük most, hogy kiszabadítson a lélek halálból, másodszor pedig tápláljon a lélek éhségben. Tehát az isteni szív együtt dobban az emberi szívvel. Ezek az emberi szívek lélek éhséget mutatnak, és ennek érzése mellett eledelt nyújt a szenvedőknek. Még a földi kenyér után éhezőkre is ezt mondja, sajnálom a népet. Már harmad napra kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne dőljenek az úton. A lélek éhezőknek pedig kenyeret ígér, hogy bizony mondom nektek, nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem atyám adja az igazi mennyei kenyeret. Végül valóságos eredelt ad, és a Szentlélek bírásával az Isten fiává teszi a föld emberét. Mindannak azonban, aki befogadta hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen. Mit gondol tehát az isteni mester? Annak a szeretete szülte igazságnak megvalósítását, hozza vissza az Úr lelkéhez az eltávolodó embert. A liturgia az örömről zeng. Mintha azt mondaná, hogy örvendjetek az Úrban szüntelen. Újra csak azt mondom, örvendjetek. De a Szent Szív felteszi a kérdést az ember, hogy minek örüljön az ember, amikor a Szent Szívet meghallja, vagy akár ünnepli. Minek örüljön? Az isteni szeretet áramlásában élünk. Ez legyen az örömünk oka. A föld lakói az isteni szeretet birtoklói. Érte jött az Úr egyszülöttje. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesse, hanem örökké éljen. Ezt adta az isteni szív szeretete.
megalázkodó szeretettel szeret. Ha tehát én az Úr és a Mester megmostam lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát. Az isteni szeretet birtoklói az élet boldogai. Még azok is boldogok, akik szenvednek és küzdenek. Máté 5. fejezet 10. versében olvashatjuk, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. És még inkább boldogok, akik az isteni mesterrel élnek. Galatákhoz írt levél 2. fejezet 20. versében olvashatjuk, élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem. Az isteni szeretethez sodródnak az emberek. És ez kell legyen a boldogságunk kiteljesülése. És ebben a birtoklás után van két mozzanat. Az első az egész életen át történő sodródás az Úr felé. Ez a gyakorlatban törtető munka és áldozatos kegyelmi élet, tehát mozgás és fejlődés. A második az élet céljánál a szent szívhez érkezés. Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja, hozzám megyünk és benne fogunk lakni. Ez célba futásnak mondható, de ebben a lényeg nem a helyrajzi gondolkodás, hanem az élethivatásnak, az egyéni fejlődésnek a kibontakozása. Ez pedig annyit jelent, a szerető emberi szív egyesül az Isten ember szívével. De ha ez az élet kiteljesülése a szent szív ajándéka, akkor már az élet úton is boldog lehet ennek az életnek a biztos várományosa. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen fogjuk majd folytatni, és megnézzük, hogy mit adott az Úr nekünk a Mester szent szívén keresztül. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Gorazdovszky Szent Zsigmond, plébános. Zsigmond mélyen hívő katolikus családban született Szanokban 1845. november 1-én. Számos betegség és megpróbáltatás érte családját. A gyermek Zsigmond is tüdőbeteg lett. Beiratkozott Lembergben az egyetem jogi karára, de a második évben félbeszakította tanulmányait és kispapnak jelentkezett. Egészsége annyira gyenge volt, hogy a teológia befejezésekor elöljárói nem javasolták a pappá szentelését. Nagy lelki fájdalmat okozott számára látni, hogy évfolyamtársai szentelődnek és megkezdik szolgálatukat, neki pedig a betegség tehetetlenségét kell elviselnie. Két évvel később mégis fölszentelték. Hivatásának érezte, hogy Szent Pál apostol szavai szerint mindenkinek mindene legyen. Már káplán évei alatt megírta és kiadta a hívek lelki gyarapodására a Katekizmus a nép számára és a Tanácsok a fiataloknak című könyveket. Sok cikket írt, és közben különös gonddal törődött a szegényekkel és a szenvedőkkel. A lelkipásztori munka mellett 40 éven át írt, tanított, könyveket adott ki, papok számára megalapította a Jó Pásztor Társulatot. A Keresztény Szegények Intézetének titkáraként megalapította a koldusok és hajléktalanok számára az önkéntes munkaházát, amelyben otthonra, munkára leltek, és lehetőséget kaptak életük újrakezdésére. Népkonyhát nyitott, és a rászorulóknak menhelyet alapított. Mivel a helyi szabályzatok szerint a kórházak 6 hét után állapotukra való tekintet nélkül kiadták a betegeket, Zsigmond atya intézetet nyitott a gyógyíthatatlan betegek és lábadozók számára. Szegény egyetemistáknak és tanítóknak Szent Józsefát kollégiumot nyitott. Leányanyák és elhagyott gyermekek befogadására pedig megalapította a Gyermek Jézus intézetet, amely sokáig páratlan volt Galíciában. A szegény özvegyek számára a Szent Szalome társulattal nyújtott segítséget. A gyermekek oktatására lengyel-német iskolát nyitott, és a keresztény iskolatestvérekre bízta. S hogy a szegényebbeknek is legyen friss szellemi tápláléka, nagyon olcsón kapható napi újságot jelentetett meg. Tevékenységét sok ellenségeskedés kísérte, támadások érték, de segítőket is küldött neki az Úr. A ferences harmadrendi nővérek nagy segítőtársai lettek. Belőlük alapította 1884-ben a Szent József nővérei kongregációt, amelynek mottójául ezt adta: a szívetek Istennél, a kezetek a munkánál legyen. A nővérek napjainkban nem csak Lengyelországban és Ukrajnában, hanem Német és Franciaországban, Itáliában, afrikai és dél-amerikai misszióban is dolgoznak. Szent Zsigmond 1920. január 1-én Lvovban halt meg. A lembergiek Zsigmond atyát, a szegények atya és a hajléktalanok papja néven tisztelték.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Van a világnak egy kicsin területe, amelyet teljesen átalakíthatsz. A saját szíved, mondta Reinhold Schneider.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Nyilván nem szakmai életutat mond az ember, de az emberivel hát nyilván nagyon is összefügg. A házban ott volt egy, van egy kegyhelynek minősülő kápolna. Úgy kell képzelni a házat, hogy 200 kispapra tervezték, és mindenki egyedül a szobájába. Tehát rettenetes nagy az épület. Ha az esztergomi Szent Adalbert központot megszorozzuk mondjuk hárommal,
2: az igen.
1: Akkor kijön körülbelül. Rettenetes nagy. És ott hát több kápolna is van, jó nagy templom.
2: Ez ott egyben van épülve a lateráni bazilikával, mögötte van.
1: Egyben is, de majd hát méterek választják el.
2: Tehát közvetlen mellette, úgy értem.
1: Lateránon belül van, igen, ez is, meg egy egyetem, ugye, meg ott a kanonokház, meg ilyenek, tehát nem egy nagy, de ott a házon belül van egy kápolna, ami egy képet hordoz magában, a Madre della Fiducia, vagyis a bizalom édesanyjának a kegyképét. Ugye az azért jellegzetes, mert általában szűzanya szokott lenni az útmutató, ahogy keleten hívják, hogy Hodegitria, hogy utat mutat, rámutat Jézusra. Itt pont fordítva van, itt Jézus a kis ujjával mutat az édesanyjára. Ezzel is a bizalmat jelezze, hogy bízzunk rá mindent. A formáció idején is, és később is, papként is majd. Valahogy, hogy olyan kis ékszerdoboz volt az a kápolna, nem volt művészetileg egy nagy alkotás, de érezhető volt, hogy kegyetlenül be van imádkozva. És hányszor láttuk azt, hogy jön egy idősebb atya, aki 20-30-40 éve itt volt növendék, és misézik, és hazajön, és folyik a könny az arcán, és kispapként az ember kicsit nehezebben érti még, amikor a mindennapok terét hordozza. De egy vonzást elkezdtem érezni ott úgy másodév táján, hogy nekem ez a kápolna fontos. Szentségi kápolna volt természetesen. Tehát, hogy jó lenne ide minden nap valahogy bejutni. Akár csak egy térthajtása volt, amikor tényleg nem többre. De volt egy pár perc imára, vagy mondjuk a spirituális atyával való beszélgetésre ott előkészülve, vagy utána hálát adni, gyónásra készülve, hálát adni, elégtételt elvégezni, hávizsgák előtt persze, hát kérni mindent, utána meg megköszönni, vagy egyszerűen csak a lelki vajudásokat oda tenni, és egy-egy órát ott tölteni imádságban. Vagy így, vagy úgy, de én nem is emlékszem, hogy jó, beteg voltam, nem, de egyébként, ha talpon voltam, szerintem minden nap bejutottam oda, legalább egy fél percre, vagy hosszabb időre. És ez egyre inkább, minél többet mentem, annál jobban vonzott. És annál jobban ott volt a szomjúság, minél jobban betöltötte. És egyre fontosabbá vált a szűzanya ilyen módon. Nem voltam én rosszba vele, sose korábban sem, de valahogy, amikor szeminámet kezdtem Esztergomban, még ott jött egy ilyen, hogy lehet, hogy egy tized rózsafűzét minden nap így lenne azért elmondani, ha már pap növendék vagyok, de ez nem ment tovább akkor még. És ott lobbant be jobban, és ott indult be, hogy ez lehetne rendesebben is, és mennyi kegyelem van ebben, mennyi jó dolog.
2: Személyessé vált.
1: Hát teljesen személyessé vált. És valahogy úgy egy hívást éreztem arra, hogy a papi karakterembe, ami leendő papi karakter, mert akkor már kezdtem világosan látni másodév vége fele, ott az egy hivatástisztázást komolyan vették, hogy objektív pontok alapján szenvedj át, imádkozz át, gondolj át az ember, hogy itt van-e a helye. Tehát az, úgy azért volt egy-két nap, amikor úgy ember kicsit sötétségben van, meg keresi a villanykapcsolót, de utána kitisztult az
2: de
1: egész.
2: De ez nagyon jó.
1: Hát jó, és pont azt volt jó látni, hogy néhány társunk meg azt mondta, hogy boldogan rájött, hogy nem ez az útja. És hát bocsánat, inkább úgy, mint hogy később ajtóstul, tokostul. Tehát persze. Inkább most jön rá, és...
2: Még látja, mindenféle károkozás.
1: Semmi vonzata nincs, igen. Akkor sőt, még azok az évek még jó emlék is lesznek számunkra, hogy ott tisztáztak egy ilyen dolgot. És akkor ez a papi karakter számom szempontjából elkezdett úgy gyűrűzni, alakulni, és ez volt az egyik szál. A másik szál ott volt, hogy hát majd, ha a lendő főpásztorom, mert hát Paskai Bibors atya, nyugodjon békében, tehát ne nyugodjon, annyira inkább segítsen bennünket, oda átrom, mindig ezt mondom. Már hát nagyon erőteljesen nyugdíj közelébe volt, tehát lehetett látni, hogy majd erről más dönt az én életemben, mert még a vége az egy kicsit odébb volt. De a specializációra van szó, akkor mégis mi legyen, ha rám bízzák, hanem hát akkor egyértelmű, amit akarnak. De ha rám bízzák, mi lesz? És az elkezdett alakulgatni bennem, hogy ugye dogmatikát akkor kezdtem tanulni, ugye a teológiának ez a szisztematikus földolgozása, ami legyen krisztológia, szentségtan, egyháztan, mariológia, kegyelemtan, kezdeti végső dolgok, szent háromságtan, stb. Tehát ez úgy testhez álló, közel áll hozzám, egyre közelebb áll hozzám, és mint már lelőttem a poént, ugye a mariológia ebből az egyik ág. Kettő kezdett összetalálkozni, az a Máriás karakter, meg a dogmatikából lesz, hogy hát mi lenne, hogyha én kiemelten ezzel foglalkoznék a későbbiekben. Akkor már ugye Erdő Péter még érsek úr volt, nem Biboros még akkor. Volt, lett a főpásztorom, és már érlelődött a dolog, hogy hát dönteni kéne, hogy merre tovább. Én fölmentem hozzá akkor beszélgetni, és előadtam, hogy hát tudom, hogy van egy felsőbb éves társunk, illetve akkor már pont pap volt, aki egy szerviták által vezetett intézménybe járt a Mariánumba, ott a Gian Nicolo domb tetején, ahol kimondott a mariológiában mélyülnek el a hallgatók. Én megmondom őszintén, én úgy mentem fel, hogy esítenek nyugalmával, hogy azt a választ várva, hogy hát jó, de hát nem volt ott sose senki, nem ismerik azt az intézményt, bezzeg a több száz éves Gregorián, ahova jár már 5 éve, hát most igazán hát ki lehet választani dogmatikából azt a témát, meg lehet írni a licenciát ott úgy, meg doktorálni, meg később, hát akkor folytassuk, amit elkezdtünk. És láss csodát, nem így lett, hanem egy fél perc csönd után főpásztorom azt a választ adta, hogy örülök, hogy ilyen komoly kérdésben gondolkodik, én ezt feltétlenül támogatom. És hát mivel a Mariánumban nem volt még növendék, ugye, még ő is kezdő főpásztorként azért meg volt az a vágjunk bele lendület, mondta, hogy hát igen, csináljuk, próbáljuk meg, nézzük meg.
2: Milyen jó.
1: És milyen jó, és tulajdonképpen az, nagyon-nagyon boldogan jártam a Mariánumba, hát még először is diakonussá szenteltek 2004-ben, ott a lateráni bazilikában, mert ott az volt a szokás, hogy ha valakinek a főpásztor engedte, már pedig nagy részt engedték, akkor az évfolyamnak az volt a korona a dologra, hogy Rujnyi Biboros diakonussá szenteli a 6. évfolyamot a 6. év elején, tehát október végén, és pappá pedig mindenkit a saját főpásztor, a saját egyházmegyében. Tehát ez így egy szép ív volt, hát Biboros úr se problémázott rajta, mondta, jó, nyilván legyen. És abban az évben kezdtem el, még pár héttel előtt a Mariánumot. Én azt kell mondani, ugye mariológus szakirányon, hálás vagyok a jó Istennek azért a szervita professzorokért, mert mondhatni, nem akármilyen emberek voltak. Lehet, hogyha neveket sorolnék, nem lenne ismerős egyik se, tehát ők nem a hírességükről voltak híresek, hanem pont a csöndes munkájukról, az alázatukról, az sugárzott belőlük az a megélt, világos, tiszta, ragyogó, szerzetesi karakter, az a mély tudás. Tehát azért ők nem kérkedtek vele, de volt, aki még a zsinat idején is aktív volt, már nagyon idős volt, többen közülük János Pál pápának dolgoztak a keze alá, mariológiai dolgaiban, Máriás megnyilvánulásaiban.
2: Komoly emberek.
1: Komoly emberek voltak. Tehát pont ez, hogy nem csak a szaktudás, hanem a komolyság, meg az, hogy nem villogtak vele, tehát nagyon alázattal, és ontották a cikkeket magukból, és érezhető volt, hogy szeretik csinálni. Szóval akkora lendületet adott nekem akkor diakónusként, papsága készülve és a mariológiai specializációra készülve, hogy az egy gyönyörű év lett az a 6. év. Hát volt ott történelmi fordulatok, minden János pápa halála, Benedek pápa megválasztása, papságra készülése, a töményre sikeredett. Még egy év következett utána Rómában, akkor a licenciát kellett... 2005-ben járunk, igen, tehát 2005, hát bocsánat, pont 20 éve, igen, ezt hadd emeljem, kiköszönöm szépen. 2005. június 18-a.

0: hogy már csak ki kell egészíteni a három fejezetet újabb négyer, és kész a doktori. Tehát arra fölépülve nincs már vizsgám, nincs már kurzus, semmi. Tehát miközben káplán vagyok, egyszer-egyszer kiutaznék pár napra, és hadd fejezzem be ott, azt mondta, hogy neki az a lényeg, hogy időre meglegyen, tehát mindegy, ha így szeretném, legyen így. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy De Fiores professzor vállalta a magyarok nagyasszonya témáját, annak ellenére nem ismerte nagyon. Tehát ő is a rugalmas volt időskor ellenére, gyönyörűen vezette. Tényleg, tehát számára is élmény volt, mert...
1: És gondolom nem csak a tudás volt érdekes, hát itt a teljesen összefügg a hitével, a személyes hitével, amiért választotta a mariológiát, és persze, miközben abból sokat tanult, gondolom, hogy hatása
0: visszahat,
1: volt.
0: Visszahat, egyik a másikra visszahat.
1: Tehát ezt nem lehet elkülöníteni, úgy gondolom.
0: Nem is érdemes. Illetve, nem. Lehet, de nem is érdemes. Tehát valahogy azt hiszem, hogy úgy van értelme, az ember át tudja imádkozni, hogyha az ember értelmesen halad előre az egészben.
1: Igen, hogyha egy hívő pap az illető, akkor feltétlenül. Hát
0: legalábbis igyekszik. És ezt láttam a tanáriumon, ezt
1: nem,
0: láttam.
1: Nem, hát úgy értem, hogy nem a száraz tudásról van szó, hanem...
0: De önmagában kevés, az csak a váz. Tehát azért az a csontváz, az nem ember önmagában, úgy gondolom. Témavezetőmön is ezt láttam, tehát azért a három rózsa füzért elmondtam mindent, tehát Monfortánus szerzetes volt, tehát világhírű mariológusként, és emlékszem, hogy voltak témák, amiket nem szerettek a Mariánumban, mert lerágott csont volt. Na hát a magyarok nagyasszonyát szerették, mert nem hallottak úgy közelről róla, tudták, de hogy mégis valaki belássa magát doktori szinten, hogy gyerünk, csináljuk persze, de gazdagodik a tudomány vele, meg a könyvtár, úgyhogy boldogan vette kézbe ő is. Gyulai Oszkár atya. Gondolom, hogy sokak számára mond valamit, a név 37 éven át volt a Szent Család plébánia.
1: Igen.
0: Plébános a Szondi utcában, oda kerültem, én voltam az utolsó káplánja neki 2006-8-ig. És hát na, ha valaki, akkor ő a mariológiai tanulmányokat nagyon-nagyon támogatta. És ez egy igazi, nagyon jó kezdés volt, lendületes, örömteli, az egész ember ugye lelkes volt, mélyen hívő, tenyeres talpas, szókimondó, ami érezhető volt, hogy egy normális gondolkodású boldog pap. Tehát ez annyira motiválott, és annyira meg alapozta a továbbiakat számomra, és hát a mariológiának is kedvezett. A vége nehéz lett, mert ugye ő akkor már lesett a lábára, és meg is halt később, tehát volt szerencsém már majd, hogy nem egyedül vezetni a plébániát utolsó fél évben, mellesleg doktorizni Rómába, tehát az úgy kicsit vágós lett.
1: Mégsem volt olyan könnyű.
0: Hát nem volt, a végvége az olyan nehéz lett, de mondjuk nehéz volt a szeminárium is, tehát még volt tartalék, mondta, jó van, bírod te ezt még, úgyhogy így. Na és meg lett ugye a doktor is, két káplán év végeztével főpásztor gondolt egy merészet, és pihentetésképpen, de ezt csak viccből mondom, behívott érseki titkárnak. Hát én megmondom őszintén, nem szívesen mentem be, mert valahogy azt láttam, hogy itt azért a pasztoráció az nem lesz mindennapos feladat. A klasszikus pasztoráció.
1: Inkább adminisztratív.
0: Hát leginkább meg egy
1: szervezés.
0: Másik ember életét élő dolog tulajdonképpen. Tehát annak az alázatát megtanulni, hogy nem disponál az ember a saját idejével, a saját energiájával, hanem teljesen oda kell, hogy adja
1: magát. Mi világi emberek ezt nagyon ismerjük a munkából.
0: Igen, hát igen, sokszor tettem fel a kérdést, hogy ez pap kell feltétlenül. Továbbra is azt látom, hogy nem minden részéhez, de van, amihez mondjuk tényleg, ha a paptestvérekkel van ügy, vagy valami csak jönnek a saját belső dolgaikkal, akkor mégis egy paptestvérhez szóljanak. Tehát ez a része nyilvánvaló, de valamit le lehet azért osztani. És ez egy nagy iskola volt olyan szempontból, hogy az ember akkor lemond magáról. Tehát valahol ugye egy kicsit az volt a készítés, hogy hát ledoktorálni, mert majd kellek tanítani, tanítás sehol. Két év káplánság után plébánia sehol. Tehát olyan két szék között itt ülök, hát nagyon jó, de most én nem tudom, hogy ez meddig fog így tartani. Hát igazából tartott olyan értelemben 10 évig, hogy ebből 5 év volt a 0-24-es szakasz, amikor tényleg az ember ezt éli. A Jóisten közbe küldött egy mentőkötelet. Nem csak az, hogy voltak elcsípett pillanatok, amikor főpásztor távolétében tudtam azért menni misézni, 13-ákat Oszkár atya után tartani Szent Családba, itt ott azért mégis ezt-azt elvállalni, csak programozni nem lehetett előre nagyon. Hanem a tanítás elkezdődhetett az életemben, és közben 2011 februárjában elkezdtem Esztergomban tanítani pont mariológiával, aztán utána jött a többi dogmatikai tárgy, és egy nagy megtiszteltetés is volt számomra, hogy ahova annyira szerettem járni Mariánum, mert Rómában fölkértek ott is tanítani, és akkor két cikluson keresztül az azt jelenti, hogy negyed évi, tehát 6 hetet ott voltam és lukra. Másodjára már nem akkor repülőztem oda-vissza.
1: Ugyanakkor februárban kérték fel oda is?
0: Azt, hát akkor alakult már, de az 10

0: 13-ban út pont a pápa választáskor voltam ki. Először, meg 15-ben két cikluson keresztül Kelet-Európa Mária tisztelete című tárgyat tanítsam, aztán átrendeződött ott a rend, úgyhogy onnantól az már nem kellett, de ez egy nagy élmény volt, és hát tényleg motiváló is volt, meg tehát nagy megtiszteltetés volt. Így van, így van. Ugyanott már átalakult az, és többen közülük meghaltak, vagy otthonba kerültek, már a fiatalabb generáció vett át ott is a vezetést akkor, de nagyon hálás vagyok azokért a hetekért is, hogy úgy mondjam. 13-ban pedig jött a hittudományi kar is Budapesten, szóval úgy tevődött fel a tanítás is egyre inkább. Az az 5 év nem volt egyszerű ott az érsekségen, azért az szétrázza az embert. És a papi identitás is meg tudja próbálni. Egyik oldalról van, amit megerősít benne, másik oldalról viszont nagyon rázós út. Tehát akkor már kértem a főpásztort, hogy valamit változtassunk, mert ez így sok lesz. És akkor született egy ilyen mondjuk kompromisszum, és egy egész jó kompromisszum lett, hogy jó a hivatalt vezessen még irodaigazgatóként, de hát akkor kapok egy plébániát. És ez lett Angyalföldön a Szent Mihály plébánia, Babér utcában.
1: Igen.
0: 5 éven állt. Tulajdonképpen mondhatni így, bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy dupla munka, de tizedes stressz. Tehát valahogy úgy más volt. Mm. Más volt. Össze tudtam hangolni ezt a rengeteg mindent, 30 pluszosan még az emberben azért van kraft. És a helyzet neheze ott az volt, hogy hát az érseksége még kellett följárni, azért az sok figyelmet igényelt néha. Gyászoló közösségbe érkeztem fél évvel előtte, halt meg a Vigyázó Miklós atya, ki ugye hát mondhatni, hogy elődöm volt, de nem közvetlen, mert fél év interregnum volt. Hát sok öröme volt annak a közösségnek, mert élő csapatra találtam ott, jó munkatársakra, sok mindennek azért át kellett alakulnia, de ugye mindvégig ott volt bennem, hogy nem tudok ott elég időt tölteni, elég figyelmet nekik szentelni.
1: Nem próbálta meg a hitét ez a rengeteg munka? Nem tette próbára?
0: Őszintén nem, inkább ez erősített meg. Tehát ezt kispapoknak is szoktam volt mondani, hogy ott fedeztem föl egy nagy nagyszerű dolgot. Hát a római szemináriumos szentségimádások azért visszaköszöntek később is, hogy igénylem az, hogy azért az Úrral legyek minden nap. De ott hát az, hogy van annak a templomnak volt akkor is egy külső ilyen díszkivilágítása. És amikor, még talán télen is, de én fázósabb vagyok, különösen nyáron azért be tudtam menni, villancse kapcsoltam, egy 10 perc alatt úgy bevilágított kívülről ott a színes ablakokon át, hogy szinte olvasni láttam volna, már csak az örökmécses világított, jó, láttam mindent, és hát volt, hogy egy óra, másfél óra is eltelt ott az óra, és csak ő meg én. Na most nekem ott ez egy olyan mély visszajelzés volt, tulajdonképpen az Istennek szentelt szívnek a megosztatlan öröméről, a cölibátus örömeiről. Az, hogy az embert, bocsánat, most szeretettel mondva, hát nem vár haza senki, hogy nem sürget haza senki. Ő ott van ott, nekem otthon. Én meg, igen, ő van ott, nekem én meg neki.
1: Igen.
0: Tehát le tudom tenni a napnak a dolgait, egyszerűen repülnek a percek, fél órák, órák, és jó ott lenni vele. És egy intimitás megélünk belül lélekbe. Szóval lehet gyakorlati érveket hozni mellette, cölibátus mellett, de egyszerűen nem, valahol kihalnak azok meg. Hát vannak nagyon tiszteletreméltó görögkatolikus kollégák, akik összehangolják a kettőt. Tehát nem a gyakorlati érvek azok, amelyek itt igazából hatnak, hanem ez az intimitás. Ez valahogy annyira boldog, előhozta boldogságot. Rettenetes fárasztó volt persze. Szóval azt azért nem kétlem, tehát ennyi helyen volt, hogy 5-6 munkahely volt egyszerre. Azért kapkodni a fejemet mindenhova, de valahogy nem véletlen emlegettem meg boldogult nagyapámat, szóval tőle ezt a dinamikát örököltem, láttam.
1: Aki élmunkás és élsportoló volt.
0: Egyszerre a kettő, igen, de akkor még nem milliókat kaptak az élsportolók, 2 nagy pofont, ha nem sikerült, az volt. Tehát nem, egy kelyhet vagy serleget, aztán legyél vele boldog. Nem fizették őket akkor, ez munka mellett. Csináld meg család mellett. Szóval valahogy úgy ott élt az ő szelleme bennem nagyon jól, meg az ő hangja ott a fülembe, és a vonzó példa. Én mindig is szerettem úgy maximumon dolgozni. És vagy ott erre volt lehetőség, az biztos. Tehát valahogy igyekeztem beletenni a magamét, de hát persze éreztem azt, hogy más, amikor az ember teljesen teheti bele magát, meg más, amikor sok felé forgácsolódik a figyelme. Ennek ellenére nagyon-nagyon gazdag, nagyon-nagyon szép évek voltak azok. Első plébáni közösség, viccesen szoktam mondani, ha arra megyek az autóval, hogy na, első feleségem itt van. Első plébánia, ugye összefűzött azért ez az élő kapcsolat. Igen. Aztán egy nagy éles váltás következett 18-ban, hát akkor vittem oldallag egy másik plébániát is, a Rokolya utcát. Hát még azért az is egy fél évig, hát még fér az ember vállára. Főpásztor fölmentett az alól, a Babér utca alól és az érsekségi alól, és gondolt egyet, és kinevezett az esztergomi érseki papnevelőintézet rektorának. Na most hát ugye el kell mondjam, hogy bár nagyon-nagyon szerettem a plébániát is, de tulajdonképpen összegezve a 20 papi esztendőt, számomra az eddig, ha szabad ilyet mondani, legkedvesebb, úgy éreztem, hogy leginkább testhez álló szolgálat ez volt az a papnevelés. Tehát ez nagyon nagy örömmel végeztem, és nagyon szerettem ezt.
1: Itt találta meg legjobban a helyét.
0: Azt kell mondjam, hogy igen, nagyon. Úgyhogy az, hogy személyes kontaktusban lenni a kispapokkal, buzdítani őket, látni az elakadásokat, látni, hogy hol tudni bátorítani őket. Egy szerencsés összeállításnak láttam azt, hogy ugye tanítottam is őket menet közben. Tehát hogyha egy papnevelőnek ezer más dolga van, csak a papnevelésre nem tud figyelni, én ezt úgy szoktam hinni, hogy merénylet a jövő papsága ellen. Én azt látom, hogy egy dolgot megtűr maga mellett a szeminári előjárói munka, az, hogy az ember ugyanőket tanítja.
1: Igen.
0: Tehát az, hogy ugyanővelük vagyok, ugyanőket hát, neveljük, tanítjuk.
1: Szülő,
0: pontosan, igen, csak fölmegyünk a főiskolára, azt ott kicsit más kalapba, de ugyanaz a kontaktus. Tehát ezek nagyon boldog évek voltak, ami ebben nagyon csúnyán bele taposott, az pont a járvány volt, járvány időszaka. Azt pont kifogtuk ottan. Hát ugye nem volt egyszerű dolog online élni, úgysem, hogy az elején hazaküldés volt, és most embert elérjen vizsgáztatás, vagy vagy előjári beszélgetés szempontjából, és láttam, hogy ő is ül egy szobába, meg én, és aztán neveljük egymás messziről. De úgysem,
1: hogy nagyon nehéz.
0: Hát igen, úgysem, hogy a következő évben még beszorultunk a házba, ugye rengeteg kijárási korlátozás, tehát mint egy valami szigorú szerzet úgy értünk ott maszkokkal főszerelve. Megint egy kicsit olyan töményre sikeredett ilyen szinten, tehát az nem, hát éreztük mindannyian ugye a mindennapos életben, és nem volt egy egyszerű. Szent István Bazilikába szolgálok 2023 óta. Valójában kértem a főpásztort, hogy vezetnem plébániát, ne kelljen a tanítás, mert a tanítás meghízott közben. Tehát a teljes dogmatika, diplomázók, csak ilyen cenzúri munka, csak olyan nézzem át minden, és ez így nagyon összehangolható a tanításra, tehát a lényeget végzem igazából, lelkipásztori szolgálatot, gyontatás, misézés, betegek ellátása, jegyes oktatás, sajátos pasztoráció, kicsit hasonlít a Ferenciek teréhez olyan futószalag pasztoráció, de ez nekem nagyon bejön, rengeteg turista, tehát nyelvtudás is kell hozzá, nekem ez így nagyon-nagyon-nagyon beválik, és a tanítással összehangolva, Esztergomival meg a budapestivel jelenleg. Mit mondjak, nagy dolgokban nem gondolkodom. Viccesen szoktam válaszolni, hogy nyugdíj előtt állok, igaz, még 29 év van. Tehát egy csendes magvetésben dolgozom, úgy gondolom, végzem a munkámat. Valahogy, amikor János gondjaira is rábízta a szűzanyát megfordítva, és ugye Jézus a kereszten. Én most valahogy azt a szakaszt próbálom megélni, hogy rám is, ránk is, a mai szeretett tanítványokra is rá lett bízva a szűzanya. Tehát most valahogy talán azt várja tőlem Jézus, mint Jánostól, hogy az ő édesanyjára figyeljek, hogy tegyek az ő tiszteletért, helyes tiszteletért, ahol tudok, ott dolgozzak ebben, és természetesen a legelső legyen nyilván a lelkipásztor élet, a pasztoráció, a papság. Ezeket próbálom összehangolni, más bűnömre nem emlékszem.
1: Amit még nem említettünk, hogy a választott szentírási rész. Megosztaná velünk a választott szentírási részt?
0: Tulajdonképpen a papszentelési elmondatom, én nem is tudom, hogy hogy jött, mert én ezt nem készítettem, én máson gondolkodtam, és nagyon utolsó pillanatos volt az a János 68, hogy uram, kihez mennénk? Az örök élet igényi nálad vannak. Vagy egy másik fordításban, hogy tiéd az örök élet adott a tanítás. Tehát az, hogy ez a hittartalom, amit össze lehet foglalni, át lehet adni. Mások mondhatják a magukét, de az örök életre vezető tanítás az Krisztusé. És hogyha tudjuk, hogy ezt a forrás megtaláltuk, akkor nagy örömmel vezetünk másokat is oda. Meg amit említettem, ez a Jánosra bízott Mária. Ez egy elég új megtapasztalás így. Most kezdett igazán közel jönni hozzám. Ilyen módon, hogy igen, most lehet, hogy nincs látványosabb munka, nincs központi munka kimondottan, de hogy a szűzanyát azért rám bízza, számít rám, hogyha már eddig vezetett, hogyha már eddig elvitt és kitanítatta velem a mariológiát ilyen módon, akkor ezek legyen valami értelme. Valami gyümölcse is. Akkor mi kispapként ugye nem értettem, hogy miért vannak ennyire meghatódva azok a paptestvérek, akik ott a Fiducsa kápolnába visszatérnek, imádkoznak, miséznek. Most már én magam is tudom, tehát valahányszor van szerencsém visszatérni, megrohan egy nagyon mély béke, hazatalálás öröme, az anyai házba való hazatalálás öröme is, és valahogy ezzel a lelkülettel mutatom be a szentmisét én is ott.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murány Nikolett beszélgetett.
3: Mária Rádió

0: rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márnár nővér azonos című könyvéből felolvas oltyánemese.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, oltyánemese vagyok. Mai adásunkban két rövidebb történetet hallhatnak Emmanuel nővér a rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvéből. Xavier tanúságtétele Medjugorjéban. Nemrég megadatott, hogy valóban megértsem a kiengesztelődés szentségét. Elsősorban nem arról van szó, hogy bevalljuk bűneinket, hanem hogy megvalljuk és befogadjuk Isten irgalmasságát. Úgy történt, hogy elmentem a szokásos találkozóra lelki vezetőmmel, és ezt mondtam neki. Szívesen gyónnék, de a múlt hétvégi lelki gyakorlaton már megtettem. Nem tudom, milyen bűnt mondhatnék, és úgy érzem, ha most megint gyónnék, az lelki torkosság lenne. Lelki atyám, aki megérezte, hogy rosszul fogom fel a szentség jelentőségét, olyat válaszolt, amit soha nem felejtek el. Nem fontos az, hogy mondjunk valamit? A gyónás ugyanis elsősorban azt jelenti, hogy Jézus keresztjének lábához borulok, hogy befogadom a szívéből áradó irgalmasságot. Így már bátran kértem, hogy gyóntasson meg, bár nem volt mit mondanom. Miért ne, ha szükségét érzed? Válaszolta. Örültem, hogy anélkül gyónhatok, hogy előtte összeírtam volna bűneimet. Letérdeltem, és tudtam, hogy valami nagyon jóban lesz részem. Ezt mondtam. Uram, a te kereszted lábához jövök. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet. Szeretném befogadni irgalmasságodat. Akkor lelkem legmélyén megragadott Isten szeretete, és olyan dolgot mondtam ki, amire addig nem is gondoltam. Bocsáss meg nekem azért, mert nem bíztam benned eléggé. Ahogy ezt kimondtam, azonnal megértettem, mi az, ami a leginkább megsebzi Isten szívét. A szokásom az volt, hogy gondosan, egyesével kilistáztam bűneimet, de most, hogy szabadot nem mondanom semmit, azonnal megéreztem, mi az, ami Isten szívét sebzi. És ez pedig az, hogy nem bíztam benne igazán. A többivel ő mit sem törődött. Azon a napon megtapasztaltam, mit nevezünk tökéletes bűnbánatnak, vagyis amikor azért szenvedünk, mert megbántottuk Istent. Felfedeztem legmélyebb bűnömet. Minden kétséget kizáróan ez volt életem legjobb szentgyónása. Jézus, hogy megmutassa nekem bűnömet, a keresztjéhez hívott. Oda, ahol bűnöm átszúrta őt, oda, ahol irgalmát árasztja. Második történetünk címe: Irány a világító torony. Boldog Charles de Foucault arra törekedett, hogy élete mindennapját úgy élje, mintha az Úr aznap este eljönne érte. Ez a magatartás leírhatatlan termékenységet jelent a léleknek. Akárcsak a tengerész, aki a világító torony felé irányítja hajóját, amely a kikötő felé vezető utat mutatja neki, miközben ellenszéllel és más nehézségekkel kell megküzdenie, olyanná válik a lélek is, ha Krisztus világossága felé tart. Mindenféle megalkuvás nélkül halad, és az utolsó útszakaszát egyenessé teszi, hogy eljusson igazi lakhelyének kikötőjébe, a mennybe. A szenteket ez a hozzáállás tette szenté, és minket is a szentség útjára vezethet. Nagyon könnyen leellenőrizhetjük, hogy megvan-e bennünk ez a hozzáállás, ha például megvizsgáljuk életünk során hozott döntéseinket. Fiatal vagyok, előttem áll az élet, és el kell döntenem, milyen utat válasszak. Elhatároztam, hogy orvosi egyetemre megyek. Egyetemi életem első estéjén Eljön értem az Úr. Belépek a Szentlélek röntgenkészülékébe, és egész életem, mint egy film, lejátszódik előttem, Isten világosságánál. Vajon büszkévé és boldoggá tesz majd az a döntésem, hogy orvosi egyetemre mentem? Vagy pedig szégyelni fogom az okot, amiért ezt az utat választottam? Úgy döntöttem, hogy elmegyek nyaralni egy bizonyos helyre, egy bizonyos személlyel. De életem utolsó estéjén, a Szentlélek fényében büszke leszek majd erre a döntésemre? Vagy szégyelni fogom? Természetesen ahhoz, hogy tekintetünket mindig utolsó óránkon és valódi otthonunkon tartsuk, az Úr nem kéri tőlünk azt, hogy egy koporsót állítsunk a szobába, ahogy azt egyes sivatagi atyák tették. A mi korunkban az ilyesmi nagy kavarodást okozna, a pszichiáterek pedig meggazdagodnának. Az Úrnak ma más módszerei vannak. Először is nekünk adja anyját, aki Medjugorjéba nem győz figyelmeztetni minket. Drága gyermekek, ne feledjétek, hogy valódi lakhelyetek a mennyben van. Máshol pedig. Gyermekeim, ne feledjétek, földi életetek mulandó, mint a tavaszi virág, amely ma csodálatra méltó, de holnap már senki nem fog emlékezni rá. Ne tulajdonítsatok jelentőséget a kis dolgoknak. Vigyázzatok a mennyország, vágyakozzatok a mennyország után. Az ima csoportok, akár Medjugorjéba, akár máshol, az Úr válaszai nemzedékünknek. A kegyelemnek ezen a csodálatos edényeiben a Szentlélek szüntelenül arra emlékeztet minket egymás által, hogy életünk hatalmas és gyönyörű ajándék, az örök élet pedig ragyogó valóság. Szent Faustina naplójában ír valamit, ami nagyon hasonlít Zsák atya történetéhez. Miért is ne válhatna a mi történetünké? A halálról való elmélkedés alatt kértem az Urat, hadd járja át szívemet az az érzés, amit halálomkor fogok érezni. Lelkemben Isten kegyelme azt súgta, hogy megtettem mindent, ami tőlem telt, ezért nyugalmat érezhetek. Erre olyan hála ébredt szívemben Isten iránt, hogy elkezdtem sírni, mint a kisgyermek. Készültem a másnap reggeli szentáldozásra, mint az utolsó szentségre. Elmondtam magamért a haldoklók imáját. Ekkor e szavakat hallottam. Ahogy életedben egy vagy velem, úgy leszel halálodban is. Erre lelkemben olyan bizalom támadt Isten irgalmassága iránt, hogy semmit sem kételkedtem jóságában. Még akkor sem kételkednék benne, ha az egész világ s a kárhozott lelkek összes vétsége is az én lelkemet terhelné. Gondolkodás nélkül vetném akkor is magam Isten irgalmának mélységébe, amely mindig tárva áll előttünk. Megtört szívvel vetném magam lábaihoz, és rábíznám magam szent akaratára, ami tiszta irgalom. Napló 1551-1552. Műsorunk végén elköszönök Önöktől. Jövő héten, ugyanebben az időpontban újabb rész következik. Addig is minden jót kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Steak.
1: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
2: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
3: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
1: A Jóisten fizesse vissza 100-szorosan eddigi adományaikat.
2: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak.

Mademoiselle Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Engedem, hogy szeres.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat,